0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Szedtük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi, közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között ti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bn.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve, nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozóágyat is lehet bérelni. A gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán. Így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a Zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balaton Széplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félvárról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek, amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészletgazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancs oltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a fertődi kísérleti gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamvasan maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szantusz János gömbkilátó jut eszébe, legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdomb mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örökidőkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bn.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngy szeme. A Balatonfelvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb, nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balatonfelvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messze földön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ide érkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balatonfelvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malom-tónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek, ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagotta 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. az összeget pályázati források nélkül, kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak. Szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének indulótőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabad strandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizető strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizető strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizető strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton Akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább 1 ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7 Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonbogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része, főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekélytavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlag hőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni.

Növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte Pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy pálos kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 11. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester
A balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken. És a Bóbita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Morocz Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak,

0: A régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond-kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kék fonalas, fodros gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márka védjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a pálos renddel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
1: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
2: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról, és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
3: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják rálhatnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálatbővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
2: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedés tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszi vetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réh Fülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
4: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg, a tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés, a diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti Rudas gyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a Rudas gyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az Unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
2: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamera felvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátást. Kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasút pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfűpollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfűpollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.

0: A Minden Tudás Egyeteme. Környezetvédelem, fenntartható fejlődés. Láng István akadémikus előadása.
1: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves hallgató! Nagy örömmel köszöntöm Önöket imárhon 9. alkalommal itt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem B28-as előadótermében, és szeretettel köszöntjük a rádióhallgatókat is. A ma esti előadás témája a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés kérdése. Előadónk agrármérnök, akadémikus. Kutatómunkáját a talajtan, az agrokémia és a környezettudományok területén végezte. Jelenleg az Országos Környezetvédelmi Tanács elnöke. Kérem, fogadják szeretettel ma esti előadónkat, Láng Istvánt. Láng professzor úr magával hozta 4 tanítványát, és velük együtt egy tanulócsoportos megbeszélés keretében dolgozza fel ezt a témát. Kérem, engedjék meg, hogy bemutassam a hallgatókat. Drexler Dóra, a Szent István Egyetem 4. éves hallgatója. Készülő diplomamunkájának címe a tájértékelés és a tájesztétika összefüggései. Csete Mária, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 4. éves hallgatója. Az ő készülő diplomamunkájának témája a fenntartható fejlődés és a gazdasági ágazatok kölcsönhatásai. Lukács Balázs András, készülő diplomamunkájának címe, felhagyott régi gyümölcsösök regenerálódási folyamata. A fiatalember a Debreceni Egyetem 5. éves hallgatója. Végezetül Harkai Attila, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 5. éves hallgatója, diplomamunkájának témája egy cementipari nagyvállalat zöldülése.
2: Kedves lányok és fiúk, kezdjük el a tanulócsoport munkáját. A mai témánk tehát a környezetvédelem és az abból kialakult fenntartható fejlődés. Át fogjuk tekinteni az elmúlt 40 esztendő legfontosabb eseményeit.
3: Mikortól számíthatjuk a modern környezetvédelmet? Ez mikor született? Mert ha jól tudom, akkor már a középkorban is foglalkoztak ilyen kérdésekkel, szigorúan büntették a kutak tudatos szennyezését.
2: Hát valóban így van, és hát Magyarországon is tulajdonképpen már a 19. században elkezdődött ez a mozgalom. Az erdők, a vizek tisztaságát, erdők állapotát már akkor szabályok, törvények védték. A 20. század első felében is már jelentős események történtek. Például az első természetvédelmi terület, hát Balázs maga Debrecenből van. Mi jut eszébe erről?
4: Hát 1939-ben hozták létre a belső védett területet.
2: És hogy hívták?
4: A Debreceni Nagyerdő.
2: Debreceni Nagyerdő, így van. A 20. században, azután az első felében pedig szintén a vizek, az erdők védelméről számos rendelkezés jelent meg, de a környezetvédelem, mint egy ilyen nagy társadalmi mozgalom, igazából véve csak a 60-as évek elején indult el, mégpedig az Amerikai Egyesült Államokban.
3: Azt szeretném megkérdezni, hogy kötődik-e ez valakinek a nevéhez?
2: Igen, hát egy Rahel Carson nevű amerikai újságírónő 1962-ben megírta és publikálta a Néma tavasz című könyvet, amely hát tulajdonképpen felrázta az akkori értelmiségnek a lelkiismeretét, és ő egy elképzelt, még be nem következett, de bekövetkezhető környezeti katasztrófának a képét vetítette elő. A könyvnek az első fejezete úgy szól, hogy mesél a jövőről, és ebben ezt a víziót leírja, ami rendkívül érdekes, és én most azt javaslom, hogy olvassák fel ennek a fejezetnek a leglényegesebb tételeit.
5: Aztán egyszer csak valami különös rontást támadt a vidékre, és többé semmi nem volt már olyan, mint az előtt. Gonosz átok telepedett a tájra, megmagyarázhatatlan betegség vitte el a csirkéket, és a birkák és tehenek is megbetegedtek és elpusztultak. A halál árnyéka borult mindenre. A farmerek arról beszéltek, hogy a családokban sokféle nyavaja ütötte fel a fejét, és a városi doktorok egyre értetlenebbül álltak az embereket megtámadó újfajta betegségek előtt. Történt néhány hirtelen és érhetetlen haláleset is, és nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek között, akik játék közben hirtelen rosszul lettek, és néhány óra múlva meghaltak.
3: És ez a különös csend, például a madarak, hol vannak? Sokan beszélgettek róluk zavartan és tanácstalanul. A kertek hátsó végében felállított madáretetők elhagyottan álltak, és a néhány madár, melyet itt-ott még látni lehetett, minden ízében reszketett, kínosan vonzolta magát, haldoklott. Hajnalonta, amikor máskor vörösbegy, gerle, szajkó, ökörszem és ezer más madár köszöntötte a napot, most néma csont ülte meg a erdőket, a földeket és a mocsarat.
6: A farmokon hiába kotlottak a tyúkok. A tojásból nem kell ki csirke. A farmerek panaszkodtak, hogy nem tudnak disznót hízelni. Alig pár mulat születik, és néhány napnál nem élnek tovább. Az almafák virágba borultak, de a szirmok között nem sürögtek a méhek, és a megporzatlan virágokból nem termett gyümölcs. Az utakat szegélyező, valaha oly szépséges növényzet aszott és barna volt, mintha megégett volna. És csend volt itt is, élettelen csend. A halott patakokat sem látogatták már a horgászok. Elpusztultak a halak is mind.
7: Az eresek alatt, a csatornákban és a tetőzsindelyek közötti részekben még látszott egy kevéske abból a fehéres szemcsés anyagból, ami pár hete mint furcsa hó hullott az égből a házakra, a földekre és a vizekbe. Nem gonosz varázslat, nem valamiféle ellenséges hadtest némította el a vidéket. Az emberek mindent maguknak köszönhettek. Ez a város a valóságban nem létezik. Igen, könnyen juthat azonban hasonló sorsa ezer meg ezer város Amerikában, vagy bárhol a világon. Nem ismerek olyan helyet, ahol egyszerre történt volna meg mindez a szörnyűség, amit leírtam. De mind megtörtént már valahol, és sok valódi, létező közönség szenved a leírt csapások közül, akár többtől is. A sötét árny szinte észrevétlenül lépett közénk, és ez a fenti, elképzelt tragédia könnyen válhat kegyetlen valósággá, amivel mindannyian szembesülünk.
2: Köszönöm. Hát a 20. század 60-as éveiben, tehát a figyelem egyre inkább elkezdődött a környezet problémái iránt fordulni, és ebben Rahel Carsonnak óriási szerepe volt. Innét lehet számítani azt a periódust, hogy bevonult az emberek tudatába, gondolkodásába ez a fogalom, hogy a környezettel valamit csinálni kellene. Na most Rahel Carson nem volt egy tudós, ő egy nagy fantáziával rendelkező írónő volt, akinek az volt a feladata, hogy meghúzza a vészharangot, és figyelmeztesse az emberiséget, hogy itt valamit tenni kellene, mert különben nagyon nagy baj lesz.
5: A Föld napja megemlékezése, ez is a 60-as évek terméke?
3: Én is szeretnék kérdezni a Római Klub első jelentését, a Növekedés Határai című művet. Ezt is ekkor publikálták?
6: Az UNESCO Ember és Bioszféra Program és ez időtájt indult. Gerjesztették valami formában ezek egymást?
2: Hát a 60-as éveknek a második fele az tele volt ténylegesen eseményekkel, de menjünk sorba akkor a kérdéseken. 1970. április 22-én tartották Amerikában az első úgynevezett földnapját. A média rendkívül nagy segítséget adott ehhez, úgyhogy milliók vettek részt az első megnyilvánuláson, tüntetéseken, felvonulásokon, értekezleteken, és tulajdonképpen a környezetvédelmi mozgalmaknak, mint társadalmi mozgalmaknak a megjelenését ehhez a dátumhoz kötjük. Azóta ez, mint megemlékezés, átterjedt más kontinensekre, így Magyarországra is, és hát április 22-én Magyarországon is megemlékeznek az illetékesek a Föld napjáról, és hát ilyenkor a helyi meg a globális problémákat veszik sorra. A második kérdés ugye a Római Klub. A Római Klub az egy zárt elit, radikálisan gondolkodó testület, 100 fő lehet maximum a tagja. Dennis Meadows és munkatársai segítségével megírták az első jelentést, aminek a címe a Növekedés Határai. Ez 1972-ben jelent meg. Ebben tulajdonképpen azt prognosztizálták, hogy a 21. század közepére elképzelhető egy nagy globális környezeti válság, mert a termelés addigra annyira megnövekszik, hogy kifagynak az erőforrások, túl népesedik a földgolyó, nem tudják ellátni élelemmel, ivóvízzel az emberiséget. Ezért megoldásként a globális egyensúly elméletét javasolták, aminek a lényege az, hogy korlátozni kell a gazdasági növekedést. Ezért van az, hogy a növekedés határai. Na most, hát ez a jelentés nagyon szépen felrázta hát a világ közvéleményét, nagy vitákat váltott ki. Nem mindenhol aratott nagy sikereket. A fejlődő országok például nem tudták, ma se fogadják el azt a nézetet, hogy meg kell gátolni az ő gazdasági fejlődésüket, mert akkor azt mondják, hogy akkor minket gyarmatosítanak, aki gazdag, az marad gazdag, mi meg maradunk szegények. de a római klub jelentésének egy óriási hatása az volt, hogy megint egy új elemet vitt be a világ gondolkodási légkörébe, hogy hát azért ez az állandó gazdasági növekedés is jár bizonyos problémákkal, és valamit tenni kellene. Hát a harmadik kérdés, hogy az UNESCO ember és bioszféra programja volt. Az UNESCO szintén már akkor dolgozott kutatási program összeállításán, és az UNESCO közgyűlésén 1970. októberében kidolgozásra került és elfogadták az ember és a bioszféra programot. Ez egy nemzetközi ökológiai kutatási program volt. Nem volt, még ma is folytatják. A különböző ökoszisztémák kérdéseivel foglalkoztak, a tundrát, mérsékelt, égövi erdők, trópusi erdők, szavannák, vizes területek, tengerpartok, folyók, hát partszakaszai, és az ökoszisztéma és az emberi tevékenység kapcsolatát keresték ezekben a kutatásokban. Úgyhogy egy rendkívüli nagy hát, esemény sorozat zajlódott le 60-as évek vége, 70-es évek elején.
7: Ha jól tudom, a tanár úr is részt vett ebben a programban.
2: Egy keveset. Az előkészítésben mondjuk volt valami szerepem, de nem sok. Viszont abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy jelen lehettem az UNESCO közgyűlésén, amikor a vita folyt, és utána a szavazás, hogy az egyes országok elfogadják-e vagy sem. És hát amikor az igen szavazatokat kérték, akkor én emelhettem fel a Magyarország tábláját, hogy mi is igennel szavazunk. És ez most nagyon személyes dolog, de azért hadd meséljem el. Tulajdonképpen én akkor határoztam el az éjszaka, hogy én is a környezetvédelemmel fogok foglalkozni a későbbiekben. És miután ez nagyon dátumhoz köthető, 1970. október 24-én éjjel történt, éjfél után 1-2 órával, ezért ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy mióta foglalkozom környezetvédelemmel, azt mondom, 1970. október 24-én éjjel 1:30-kor határoztam el, hogy környezetvédelemmel fogok foglalkozni.
0: Láng István akadémikus előadását hallják a fenntartható fejlődésről.
5: Az ENSZ szinten, tehát az Egyesült Nemzetek Szervezetében történt-e valami elhatározás ezzel kapcsolatban?
2: Hát az ENSZ is felfigyelt ezekre az új jelenségekre, és az ENSZ akkori főtitkára U Thantnak hívták, egy burmai politikus volt egyébként. Már 1968-ban azt mondta az ENSZ közgyűlésén, hogy itt valami új alakul ki, ami abban új, hogy békés körülmények között is kialakulhatnak veszélyforrások az egész emberiség számára, békés körülmények között. Na most tehát akkor az ENSZ-nek is valamit tennie kell, úgyhogy bizonyos hát, vitatkozások után elhatározták, hogy egy ENSZ konferenciát rendeznek a környezet problémáiról. Kijelölték az időpontot és a helyet. Időpont 1972, a hely pedig Stockholm, mégpedig 72. június 5-e. Úgyhogy azóta június 5-ét a környezetvédelmi világnapnak nevezték el. Na most ugye van földnapja, április 22 van környezetvédelmi világnap, június 5-e. Hát kialakult később egy normális jó egyensúly, hogy április 22-én elsősorban a természetvédelemre koncentrálnak, június 5-én környezetvédelem általános kérdéseire. Április 22-én inkább a társadalmi mozgalmak szervezik az eseményeket, június 5-én inkább a kormányzati szervek. De azután beállt egy normális egyensúly, itt nálunk Magyarországon is, ma már együtt ünneplik, készítik elő mindkét eseményt, és így, hát így módon igyekeznek fölhívni a figyelmet ezekre a jelenségekre. Nagy esemény volt az ENSZ-nek ez a stockholmi konferenciája, nagy előkészületek voltak idehaza, de sajnos nem vett részt magyar küldöttség ezen az eseményen. Hát volt egy kis diplomáciai probléma. Ez pedig az volt, hogy a Német Demokratikus Köztársaságot nem hívták meg erre a rendezvényre, nem volt tagja az ENSZ-nek még akkor. Ezért a Szovjetunió és néhány szövetségese, köztük Magyarország is, úgy határozott, hogy nem vesznek részt az eseményen. Hát nem vettünk részt, tényleg, és ez egy nagyon nagy hiba volt. legalább 5 éves hátrányba, lépés hátrányba került Magyarország is, meg más országok is a nemzetközi környezetvédelmi együttműködésekbe való bekapcsolódást illetően. Nézzük meg a stockholmi konferencia eredményeit. Itt elfogadták az úgynevezett nyilatkozat az emberi környezetről című dokumentumot, egy nyilatkozatot a környezetvédelmi elvekről és egy nagy akcióprogramot. Létrehozták az Egyesült Nemzetek környezeti programja, angolul a United Nations Environmental Program, rövidítve UNEP, mint új szervezet felállítását. Hát ennek a titkárságát Afrikába, Kenyába, Kenya fővárosába, Nairobiba helyezték el. Ez a konferencia, a stockholmi, a fő figyelmet a természeti környezetre fordította, tehát a levegő, a víz, a talaj, az élővilág, a táj, a település kérdéseire. Hát persze az emberiség egyéb súlyos problémái is azért megjelentek, mint a fejlett országok, fejlődők közötti gazdasági, technikai szakadék, a globális nukleáris katasztrófa lehetősége, hát akkor még a hidegháború idejében voltunk, helyi konfliktusok, helyi háborúk hatása a környezetre. Nagy hatással volt tehát ez a konferencia később a nemzeti szinteken létrehozandó kormányzati struktúrának a kialakítására a környezetvédelem területén. Utána alakultak ki a minisztériumok, főhatóságok az egyes országokban. Így Magyarországon, persze kis lépés hátránnyal, 1977-ben alapították meg az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatalt, mint illetékes főhatóságot.
3: A stockholmi konferencia tehát uralta a 20. század 70-es éveit. A 80-as években ugyanez a tendencia folytatódott, vagy jött valami új?
2: Jött, nem is kevés. Stockholm után azért egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy nem elég a környezetvédelmet úgy tekinteni, hogy vannak környezeti elemek, és azokat nézzük, milyen változások vannak, hanem a környezetvédelmet egyre inkább össze kell kapcsolni a gazdasági fejlődés kérdéseivel. Úgyhogy a környezetpolitika és a gazdaságpolitika integrálódása Stockholm után a 70-es évek második felében, a 80-as években ment végbe. Úgyhogy az angol terminológia szerint ez a környezet és fejlődés, environmental development, ez egyre inkább összekapcsolódott, és egyre inkább hát együtt is jelent meg. Ennek hatására 1984-ben az ENSZ közgyűlése létrehozott egy magaszintű bizottságot, úgy hívták, hogy Környezet és Fejlődés Világbizottsága. Ennek vezetésével az akkori norvég miniszterelnök asszony Gro Harlem Brundtlandot bízták meg, hogy dolgozzon ki egy koncepciót az ezredforduló és az utána következő időszakra. Ebben a 22 tagú bizottságban engem is meghívtak, ami hát a szakmai életemben hát egyik talán legszerencsésebb esemény volt, és 4 évi munka eredményeként ez a bizottság elkészítette a Közös Jövőnk, angolul Our Common Future című jelentést. Ennek ugye az volt a fő mondani valója, hogy alapozzon meg egy új világkonferenciát, amely már nem a környezetvédelemmel, hanem a környezetvédelem plusz gazdasági fejlesztés témakörével foglalkozik, és hát ezt a feladatát én azt hiszem, hogy teljesítette is. Ennek a jelentésnek, röviden úgy szoktuk mondani a Brundtland jelentés, a fő üzenete már a fenntartható fejlődés szükségességének a felerősítése volt. De magát a fenntartható fejlődésnek a fogalmát nem ez a bizottság találta ki. Akkor már benne volt a szakirodalomban, de mindenképpen előnye és nagy érdeme ennek a bizottságnak, hogy ezt az új koncepciót felszínre hozta, megerősítette, és mint egy fő üzenetként továbbította hát a döntéshozók felé. A Brundtland Bizottság jelentése és a Rio de Janeiroban rendezett második ENSZ konferencia között természetesen nagyon nagy kapcsolat volt, mert az ENSZ, amikor eldöntötte, hogy Rióban lesz még egy, a második ilyen világkonferencia, és eldöntötték, hogy 92-ben legyen, és Rio de Janeiro-ban a témakör már környezet és fejlődés, akkor az előkészítés során alapul fogadták el a Brundtland jelentést, és annak a koncepcionális elemeit emelték át a második világkonferenciának a fő dokumentumaiban. Na most, hát hogy volt Rióban a magyar küldöttség, ugye? Ott már szerencsére volt ott magyar küldöttség. Egyébként Keresztes K. Sándor volt akkor a környezetvédelmi miniszter, ő vezette ezt a delegációt. És a záró szakaszban, amikor a úgynevezett csúcsértekezlet kezdődött, a kormány és államfőknek az értekezlete, akkor Göncz Árpád írta alá azokat a dokumentumokat, amelyek jogilag kötelezőek voltak. Én is ott voltam ezen a konferencián. Volt egy úgynevezett riói nyilatkozat a környezetről és fejlődésről. Ebben 27 alapelvet rögzítettek, ezek ma is iránymutatóak minden ország számára. Volt egy nagyon fontos dokumentum, elhoztam egyébként, ez a úgynevezett Feladatok a 21. századra című ajánlásgyűjtemény, egy jó vastag anyag. Ez körülbelül azt hiszem 40 fejezetben foglalja össze a javasolt tennivalókat nemzeti kormányok, nemzetközi szervezetek számára. Ez jogilag nem kötelező, ez a dokumentum. Mindenki annyit merít belőle, mint jó ötletet, hát amennyit akar. De volt két egyezmény, mégpedig jogilag kötelező egyezmény. Az egyik az éghajlatváltozási keretegyezmény, amit ott írtak alá, amely lényegében véve az üvegház hatású gázok kibocsátásának a csökkentését célozta meg. A másik pedig az élővilág védelmével kapcsolatos egyezmény, ez a biológiai sokféleség egyezménye, amely hát a teljes élővilágnak a védelmét szorgalmazza. Volt még egy előkészítés alatt álló dokumentum is, de nem lett belőle egyezmény. Ez úgy lett volna, hogy nemzetközi egyezmény az erdőkről. De az erdők vonatkozásában nem sikerült megállapodásra jutni. Hát aminek egyszerű lényege az, hogy több trópusi országon nagy mértékben vágják ki az őserdőket. Jóformán az egyetlen bevételi forrás, mert azt a fát eladják. És hát senki sem ajánlott fel annyi pénzt, hogy kompenzálják, hogy kevesebb erdőkivágás legyen. Ezért, hát ebből nem lett ilyen jogilag kötelező egyezmény, hanem csak egy irányelv dokumentum. Nagy elhatározások is születtek Rióban, nevezetesen az, hogy a fejlődő világ számára a fejlett országok felajánlották, hogy a nemzeti jövedelüknek 0,7%-át átadják technológiafejlesztésre, környezetkímélő módszerek bevezetésére. Mindjárt hozzáteszem, hogy sajnos nem realizálták az elmúlt 10 évben ezt a vállalást a fejlett ipari országok.
3: Tehát, mint említette a tanár úr, akkor eljött egy idő után az illúzióvesztés időszaka, és kiderült, hogy nem olyan egyszerű megvalósítani a dolgokat, mint megígérni.
2: Hát a Rio után, akik ott voltunk, meg más szakértők is, azért úgy értékeltük, hogy hát azért nem sikerült mindent elérni, de aztán később ez a kicsit pessimista nézetünk változott. Amit elfogadtak az egyes országok, annak a végrehajtása sem történt meg rendes módon. Az ENSZ egyébként 5 évvel Rio után New Yorkban tartott egy közgyűlésen belül egy speciális ülésszakot, ahol áttekintették a Rio óta eltelt 5 évnek a tapasztalatait, és megalapították azt, hogy hát sajnos nem teljesít is jóformán senki sem a vállalásokat. A jóformán senki közül a skandináv államokat most ki kell venni, mert ők azt hiszem egyedül, akik teljesítették. Hát ugye, ha ez van, akkor mit csinál az ENSZ? Hát összehív még egy világkonferenciát természetesen. Úgyhogy ott elhatározás született, hogy legyen még egy világkonferencia, és hát ott akkor megvitatjuk ezeket a kérdéseket. Úgyhogy egy-két éves előkészítés után újabb világkonferencia következett, de ez most már Dél-Afrikában volt, Johannesburgban, és az időpont 2002. augusztus vége és szeptember eleje. Ennek a rendezvénynek a neve azonban már az volt, hogy ENSZ világtalálkozó a fenntartható fejlődésről.
0: Lány István akadémikus előadását hallják a fenntartható fejlődésről.
2: Ezen a konferencián két dokumentum került elfogadásra. Johannesburgi nyilatkozat a fenntartható fejlődésről és egy úgynevezett végrehajtási terv, amely hát 123 pontból áll. A Magyar Televízió szintén készített egy összeállítást erről a konferenciáról.
8: A Földünk az ellentétek világa. A ma élő 6 milliárd emberből a fejlődő országok 5 milliárd lakója rendszeresen éhezik, nem jut megfelelő minőségű ivóvízhez és járványos betegségekkel küszködik. Ugyanakkor Európa államai, valamint az Egyesült Államok a többség számára elérhetetlen jó módban él. Így a civilizált világ éli fel a víz, a szén, a kőolaj és az ásványi kincsek legnagyobb részét úgy, hogy azokból a föld többi lakójának alig jut valami. A dél-afrikai Johannesburgban megrendezett földcsúcson megjelent országok képviselői ezekkel a problémákra csak részben találtak megoldást. A legfontosabb eredmény, hogy a résztvevő államok többsége csatlakozott a kiotói egyezményhez, amelynek értelmében csökkentik széndioxid kibocsátásukat. A levegőbe kerülő széndioxid ugyanis bolygónk felmelegedését okozza. A széndioxid kibocsátás visszafogását célul kitűző kiotói egyezményt az mentette meg, hogy az utolsó pillanatban Kanada, majd Oroszország is elfogadták azt. Így az egyezményt 1997-ben aláíró államok számára kötelező a széndioxid kibocsátás csökkentése. A világ legnagyobb szennyezője az Egyesült Államok azonban nem csatlakozott az egyezményhez. A felmelegedés megállítására irányuló törekvések eredménye így kétségessé vált.
7: Tulajdonképpen siker vagy kudarc Johannesburg?
2: Hát ezt mindenki másképp ítéli meg. Szerintem nem volt kudarc, de átütő új eredmény szintén nem született. Megerősítette a konferencia azt az elhatározást, hogy a riói kötelezettségeket teljesíteni kell, és hát azért néhány új elem megjelent kétségkívül. Az egyik ilyen az, hogy egy olyan vállalás, hogy 2015-ig felére kell csökkenteni a világon azoknak a számát, akik ma nem jutnak hozzá egészséges ivóvízhez. A másik, 2015-ig felére kell csökkenteni azoknak a számát a világon, akiknek a napi jövedelmük egy dollárnál kevesebb, egy főre számítva.
7: Akik nem jutnak vízhez.
2: Van egy olyan adat, én is csak ezt tudom, hogy 1,7 milliárd fő a hatból, tehát egy elég jelentős.
7: És akiknek a jövedelme nem éri el a napi egy dollár?
2: Nincs erre nagyon pontos adat. Egy másik adat azt mondja, hogy körülbelül évente 800 millióan rendszeresen éheznek. Tehát mondjuk ebből azért lehet számolni úgy, hogy hát ilyen 800-900 millió körül lehet, ami hát szintén egy nagyon magas szám. Új elem azt hiszem, hogy a környezetegészségügy fölerősödött Johannesburg után. De a legnagyobb eredményt én mégis abban látom, hogy a fenntartható fejlődésnek a harmadik alappillérét, a szociális alappillért behozta a tudatba, és Johannesburg után már a fenntartható fejlődést illetően egyértelműen azt kell mondanunk, hogy három nagy alappillérre támaszkodik, a környezeti, a gazdasági és a szociális pillérekre, vagyis a környezetpolitika és a gazdaságpolitika, illetve ehhez jön még a szociálpolitika, ezek együttesen alkotnak egy olyan rendszert, amelyre kell felépíteni a fenntartható fejlődésnek hát a fogalomkörét, és az ebből levezethető gyakorlati lépéseket.
5: Most már elég sok mindent hallottunk a fenntartható fejlődésről, és hadd kérdezzem meg, létezik-e erre egy egységes definíció?
2: Hát egységes, talán egy van, amit mindenki elfogad kiindulási pontnak, és utána a saját definícióját teszi hozzá. Ez az egységes, ez a Brundtland Bizottság jelentésében van. A fenntartható fejlődés, olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk hasonló igényeinek a kielégítését. Hát ez egy politikai üzenet, ugye ebben szó sincs, se környezetvédelemről, se erőforrásról. politikai üzenet a fejlődő világnak, hogy mindenki számára megvan, és meg kell adni a lehetőséget, hogy az alapvető biológiai szükségleteit kielégítse. De politikai üzenet a fejlett világ számára is, hogy ezzel a fogyasztási szokásokkal, ezzel az életmód típussal, amivel ma a nyugati világ rendelkezik, ezzel túl sokáig nem lehet menni. Itt valami változtatás kell, valami normálisabb, szerényebb, egyszerűbb, takarékosabb modell felé kell mindenképpen elmozdulni. Egy másik ilyen definíció a Hermann Dali megfogalmazásában, egyébként ezt vettük be a környezetvédelmi lexikonba is. A fenntartható fejlődés a folyamatos szociális jólét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartó képességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak. Hát több gazdasági ágazat vonatkozásában ezt úgy részletesebben is kidolgozták. Az agrár ágazat talán az a terület, ahol a legtöbb ilyen konkrét definíció megjelent. Olyan sok van, hogy csak egyet választottam ki, szerintem a legfrappánsabbat. Kanadai Mezőgazdaság Minisztérium definíciója szerint, olvasom, azokat nevezzük fenntartható mezőgazdasági élelmiszeripari rendszereknek, amelyek gazdaságosak, kielégítik a társadalom korszerű táplálkozással kapcsolatos igényeit, és megőrzik a környezet minőségét, a világ természeti erőforrásait a jövő generációk számára. Idézet vége. Na most a nagyon sok definíció, itt Magyarországon is dolgoztak szakértő csoportok, szintén hasonlókat határoztak meg, de vannak közös vonások. Mindegyik definíció fontosnak tartja az anyag és energiatakarékosságot, a helyi erőforrások hasznosítását, a megújuló természeti erőforrások előtérbe helyezését, az anyag és energiatakarékosságot, a helyi erőforrások hasznosítását, a megújuló természeti erőforrások előtérbe helyezését, a szemét és

0: Magyarországon is ilyen. Nem tud elfogadni olyan koncepciót, amely azt mondaná, hogy tilos a további gazdasági növekedés a következő években. De van egy határ, ami fölött a növekedés már jelenthet és jelent is nem kívánatos gyakorlatot. Egyre jobban előtérbe kerülnek az emberi vonatkozások. Életmód, életminőség, a tudatosság, az értékmegőrzés. A mindennapi, a tradíciók megőrzése, a mindennapi létszükségletet biztosító foglalkoztatottság, az egészség megőrzése, az alapvető emberi jogok és a demokratikus intézményrendszer, ezek szintén alapvető feltételei a fenntartható fejlődésnek. Gyulai Iván kollégánk szakirodalmi elemzésekből kialakított egy értelmezéscsoportot, és szerinte a legfontosabb feltételek a következők: a folyamatos szociális jobblét megvalósítása, alapvető szükségletek kielégítése, erőforrásokból származó hasznok igazságos elosztása, holisztikus gondolkodásmód, szektorok közötti integráció, erőforrásoknak az eltartható képesség szerinti hasznosítása.
1: Mindazok után, amit elmondott, van egyáltalán lehetőség rá, hogy ez a fenntartható fejlődés a gyakorlatban is megvalósuljon?
0: Hát ez egy jó kérdés, de szerintem erre mindenki azt mondja, hogy természetesen van. Csak a nézetek, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, ezek különböznek egymástól. Van olyan nézet, hogy hát tulajdonképpen nem is kell itt sok mindent csinálni, egy-két technikai kis javítás, és akkor nagyjából minden rendben lesz. A másik nézet, én is ezt a másodikat vallom, azt mondja, hogy azért alapvető és lényeges változásokra van szükség. Na most ez a tábor is azért kétfelé oszlik. Az egyik azt mondja, hogy de azonnal kellenek az alapvető és nagyon lényeges változások, ha ezek nincsenek meg azonnal, akkor minden apró lépés tulajdonképpen fölösleges. A másik rész azt mondja, hogy a társadalom nem tud elviselni nagyon nagy és alapvető azonnali változásokat, ezért egy hosszabb átmeneti szakasz kell megtervezni, ahol lépésről lépésre haladunk előre, de mindig elmegyünk addig, ameddig csak el lehet menni, és akkor ezek végül is összehozzák ezt egészében ezt a nagy és hát lényeges változást. Én egyébként ennek a nézetnek vagyok a híve.
2: A hazai viszonyok között a fenntartható fejlődéshez lehet-e konkrét időintervallumot hozzárendelni?
0: Hát nagyon konkrétumot nem, de azt lehet mondani, hogy ez nem egy év, két év, öt év, ez valószínűleg néhány évtized. De hát minimálisan 15 év, mondjuk az még úgy belátható a tervezés szempontjából is. Tehát egy hosszabb távba kell gondolkodni, és hát ennek a hosszabb távnak azért az irányítói, vezetői a mai egyetemisták lesznek, ők fogják ezt a folyamatot megtervezni. Nagyon lényeges. Ha ma Magyarországon bárki egy hosszabb távú nemzeti fejlesztési koncepciót képzel el, akkor jár csak el a kor követelményeinek megfelelően, ha ennek a középpontjába a magyarországi fenntartható fejlődés megvalósításának a szakaszát fogja helyezni. Ha nem így cselekszik, akkor az azt hiszem, hogy eleve kudarcra van ítélve.
3: Szóval, hogy hosszú távú politikai tervet csak úgy szabad most csinálni Magyarországon, hogyha figyelembe veszük a fenntartható fejlődésre vonatkozó irányelveket, és azt szeretném megkérdezni, hogy ez mint egy dokumentum rendelkezésükre áll a politikusoknak. Le vannak elhívva ezek az irányelvek.
0: Hogy hogyan valósítsuk meg Magyarországon a fenntartható fejlődést, ezzel kapcsolatban elég sok elképzelés íródott már, és nagyon sok tanulmány jelent meg Magyarországon. Szerzők közül többen itt vannak ebben a teremben is. Hát, hogy a politikusok ezt mennyire tanulmányozzák, vagy mennyire sem, ezt én most így nem tudom megmondani, bizonyára tanulmányozzák, de tudni kell azt is, hogy rendkívül nagy gazdasági érdekellentétek húzódnak meg emögött, amikor konkrét tervezésre kerül sor. Na most Johannesburg után egyébként a magyar delegáció vezetője, az országgyűlés elnöke, a delegáció tagja is azt szorgalmazták, hogy készüljön el egy olyan dokumentum Magyarország számára, amelynek körülbelül ez a megnevezése, hogy a fenntartható fejlődés stratégiája Magyarországon. Egyébként meg kell ezt csinálni. Hát az Európai Uniónak van egy fenntartható fejlődés.

0: De stratégiája című dokumentuma az Unió számára. Hát a tagországok nagy része már ilyesmit csinált, mi is fogunk ilyet készíteni, és ez azt hiszem egy másfél év alatt elkészíthető, megfelelő társadalmi vitákkal együtt. De akkor azon belül mindenképpen a fenntarthatóság több elemét kell megfelelően előtérbe helyezni.
1: Szám István akadémikus előadását hallják a fenntartható fejlődésről.
2: Az utóbbi időben sokat hallottunk a klímaváltozásról és a kiotói megállapodásról. Nagyon szívesen erről is mondjam valamit.
0: Hát ez egy rém történet, inkább így mondanám. Csökkenteni kell a üvegház hatáskiváltó gázok kibocsátását. Na most ez a gondolat, ez egy régi. Már a Brundtland jelentés is megfogalmazta 87-ben, hogy csökkenteni kell. Majd elindult a vita, hogy hogyan szabályozzuk. 5 évig ment a vita, 92-ben Rióban aláírták a klímaváltozási egyezményt. Igen ám, de abban semmi konkrétum nem volt. Semmi határidő, semmi határérték. Jó szándékoknak a kifejtése. Akkor újabb 5 éves vita következett, hogy most már jó lenne konkrétumokat is megállapítani. És akkor eljött 97, megint 5 év, ugye, Kyoto-i jegyzőkönyv, hallottak róla, ahol tényleg megszülettek konkrét csökkentési vállalások. Magyarország 6%-ot, az Egyesült Államok 7%-ot vállalt, Európai Unió általában 8%-at. Később az USA elnöke úgy döntött, hogy nem ratifikálják a vállalást, de azért buzdítják az amerikai vállalatokat, és hát a lakosságot is, hogy csökkentse a CO2 kibocsátást. Majd utána újabb viták következtek, és csak ez év végére várható, hogy a kiotói egyezmény életbe lépjen, mert ahhoz az kell, hogy legalább a kibocsátásnak 51%-ét felelős államok írják alá és ratifikálják. Tehát elmúlt 15 esztendő, és egy kis leegyszerűsítést, kis túlzással azt tudom mondani, hogy nem történt semmi. Beszéltünk erről a problémáról, és a kormányok nagyon lassan reagáltak ezekre a problémákra, úgyhogy sajnos ez egy nagy gond, úgyhogy ezt kellene valahogy felgyorsítani. Hát pedig vannak megdöbbentő adatok. 92-ben 360 jelentős természeti katasztrófát regisztráltak a világon. 2001-ben pedig 700-at. A 20. században a Föld felszínének átlaghőmérséklete 0,5, más számítások szerint 0,7 Celsius fokkal emelkedett. 21. századra a prognózisok további 1,4 és 5,8 közötti, mármint Celsius fok növekedéssel számolnak.
3: Talán ez tényleg döbbenetes adatok, amint látom a következő ábrán, például az elefántok száma már a tizedére csökkent. Most a világhelyzete ilyen rossz irányba?
0: Igen, hát van egy nagyon érdekes táblázat, amelyik bemutatja azt, hogy 1950 és 97 között, tehát majdnem 50 év, mi hogyan változott a világon. Hát a népesség 2,5 milliárdról 5,8-ra emelkedett, tudjuk, hogy már azóta 6 milliárd. A megavárosok száma, vagyis 8 milliónál nagyobb városok száma 2-ről 25-re. Érdekes viszont, hogy az agrártermelés azért tartotta ezt az ütemet. Egyetlen olyan mutató, ami látszólag pozitív, egyébként is pozitív, de mögötte azért vannak más problémák. Az élelmiszer megtermelés mennyisége lépést tartott a lakosság növekedésével, sőt, picit meg is haladta. Ez a termelés persze, ez nem a hozzáférés, az egy más kategória, az már gazdasági, szociális. Fantasztikusan pazaroljuk a föld vízkészletét, édesvízről van szó. 1300 köbkilométerről 4200 köbkilométerre növekedett a vízkészletek felhasználása. a CO2 kibocsátás ötszörösére növekedett 50 év alatt. Hát igen, ahogy említette, az elefántok száma pedig sajnos egy tizedére csökkent.
2: Magyarország remélhetőleg az Európai Unió tagja lesz nem sokára. Én úgy tudom, hogy az ottani követelmények nagyban megfelelnek a fenntartható fejlődés elvének. Jár ez felénk valamilyen kötelezettséggel?
0: Az Európai Unióban igen szigorú környezetvédelmi előírások vannak. Ezek számunkra iránymutatóak, és nagyon hamarosan kötelezettségek is lesznek. Az Európai Unió minden évben értékeli a tagjelölt országoknak a teljesítményét különböző területeken. Országjelentéseket adnak ki. Most megnéztük azt, hogy vajon az utóbbi 3 évben Magyarországról és ezen belül a környezetvédelemről mit állapítottak meg. Hát 2000-ben nagyon súlyos elmarasztalást kaptunk. 3 területet említettek meg, mint kritikus pontokat, a levegőminőségvédelmet, a vízminőségvédelmet, hulladékgazdálkodást. Jelentés kifogásolta a jogszabályozás harmonizációjának elmaradását, további erőfeszítést javasolt a területi környezetvédelmi szervezetek megerősítéséhez. 2001-ben már sikeresen lezárult a környezetvédelmi fejezet tárgyalása. Haladékot kaptunk 4 olyan területen, ami számunkra nehéz teljesítést jelentett, de haladékkal azért megoldható. Ez a szennyvíztisztítás, az erőművek légszennyezése, veszélyes hulladékok égetése és a csomagoló anyag hulladékok újrahasznosítása. Ezt leszámítva az országjelentés már azért előrehaladást állapított meg, változatlanul sürgette a területi környezetvédelmi szervezetek megerősítését és fejlesztését. A 2002-es évi országjelentés 1 hónappal ezelőtt jelent meg, ebben egy elég jó és nagyon pozitív kép tárul elénk, kifogásolják azért, hogy még nem fogadta el az országgyűlés az országos hulladékgazdálkodási tervet. Meg kell mondanom, hogy azóta ott van az országgyűlés előtt már ez a terv, várhatóan néhány hónapon belül elfogadják, de még kellenek további erőfeszítések ismételten a környezetvédelmi hatósági feladatok ellátását szervezők számára. Most készül egyébként, és hát hamarosan szintén a kormány és az országgyűlés elé kerül, a 2003-2008-as évekre szóló nemzeti környezetvédelmi program. Ez már tartalmazza az Európai Unió felé vállalt kötelezettségek teljesítését és azok pénzügyi hátterét is.
4: Professzor úr, azt hallottuk, hogy Magyarország ugye a természetvédelem az európai szintű. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ez tényleg így van, vagy csak büszkélkedünk vele?
0: Én azt hiszem, hogy alapvetően így van, és nem baj, ha büszkélkedünk vele. Mert van mire büszkélkednünk. Tehát a magyar természetvédelem össze-európai összehasonlításban kiállja a próbát az összehasonlításakkor. Szervezettségben, kulturáltságban, rendezettségben egyaránt. Ez nem azt jelenti, hogy nem kellene még sok mindent tenni ezen a területen. De most összehasonlításról van szó. Ami új értéket viszünk be az Európai Unióba, az elsősorban hát nyilvánvalóan földrajzi elhelyezkedésünk és a Kárpát-medence sajátosságából származó növény- és állatvilág és annak speciális csoportjai. A füves puszták és a vizes élőhelyek, ez a 2 magyar nagy sajátosság, amivel hát gazdagítjuk ezt a részt, de azért hát még így a szervezeti megerősítésben és a nem védett területeken való biodiverzitás védelem vonatkozásában kellene még én azt hiszem, hogy sokat tennünk.
2: Én is hozzászólnék, hogy például a tájvédelem kérdésében, a tájtervezés kérdésében, ami még azért szerintem eléggé hozzá kapcsolódik ehhez a témához, elég hiányosak például a szabályozási viszonyok, illetve hát lenne még mit tenni ezen a vonalon is.
0: Igen, hát a tájértékek területén van azért lemaradásunk mindenképpen. De ez érvényes a nem védett tájak területére is.
5: Azt szeretném kérdezni a professzor úrtól, hogy halad az a Az elmélet, ami azt a gyakorlatot szeretné bevezetni, hogy a levegőnek, a földnek és a víznek forintosítható, vagy dollárosítható, eurósítható értéke legyen.
0: A természeti erőforrások értékben való kifejezhetősége az mindenképpen egy szükséges előfeltétel a fenntartható fejlődés megvalósításához is. Na most ez egyes területeken azért rendezett, más területeken hát még sok minden vár ránk, de van, ahol egyelőre ilyen jellegű hát felhasználással kapcsolatos forintban kifejezhető értékrendek még nincsenek. Na most háromra kérdezett rá, a talajra, a vízre és a levegőre. Hát a talaj esetében hát a földnek értéke van. Az, hogy Magyarországon ez az érték, ez alacsonyabb, kisebb, mint általában Európában, ez közismert. Nyilvánvaló a tendencia itt az lesz, hogy a földnek az ára, főleg a termőföldnek és a termelésből kivont területeknek is meg fog növekedni, és ez nagyon helyes, és ez beleillik egy általános környezetvédelmi koncepcióba. A víznek is ára van. Hát mindjárt fizetjük, ugye a vízdíjat, csatornadíjat, aki öntöz, az még inkább fizeti. Tehát az erőforrás felhasználást mindenképpen össze kell kötni bizonyos anyagi érdekeltségi területekkel, vagy vonatkozásokkal. Hát a levegőre ugye még egyelőre nem találtak ki komolyabb valamit, csak időkérdése valószínűleg. A levegő károsítása persze ma is hát büntetést von maga után, de a levegő használata, hogy így mondjam, ez nem olyan, mint a víznek a használata, hogy azért fizetni kellene. Tehát ez még, hogy így mondjam, a nagy közös, olcsó és ingyenes szolgáltatás körébe tartozik, de azért a levegőnek hát a szennyezése az mindenképpen anyagi következményekkel jár. Hát a füstadót, a ködadót már a nagy klasszikus írók is ugye megírták a 19. századot illetően, hogy ez előre láthatólag előbb-utóbb adó kivetési téma lesz.
6: Kb. Egy éve olvastam az Élet és Tudományban az ökológiai lábnyomról, amelyik a föld eltartó képességét és a illető állam vagy országnak a fogyasztását hasonlította össze, és itt 12-szeres volt az USA-nak a fogyasztása, Magyarország pedig 2-szörös volt, hogy ez a mérőszám vajon elterjedőben van-e, vagy pedig csak egy érdekesség volt az Élet és Tudományban.
0: Ez egy nagyon érdekes, figyelemfelhívó mutatószám, amit mindenképpen komolyan kell venni olyan értelemben, hogy jelzést ad arról, hogy a fejlődés milyen irányba megy. Ez nem azt jelenti, hogy ahol ugye a mutatószám az eltartó képességnek a negatív értékeit hozza, hogy ott azonnal katasztrófa lesz. Hát az Egyesült Államokban sincs globális méretű környezeti katasztrófa. Magyarországon sincs, pedig ez a mutatószám -2,3, ha jól emlékszem. De azt mutatja, hogy sokáig ebbe az irányba történelmileg nem szabad haladni. Tehát valamit változtatni kell, és ilyen értelemben ez szintén egyik megalapozója a fenntarthatósági fogalomkörnek, amit hangsúlyozom megint, hát komolyan figyelembe kell venni. Más kérdés, hogy vannak bizonyos metodikai aggályok azért ezzel a számítással kapcsolatban, amit majd az illetékes szakmai köröknek tovább kell majd vitatniuk természetesen, de a figyelem felhívás az mindenképpen indokolt.
2: Szeretném kiegészíteni, hogy például nálunk ez a könyv kötelező olvasmány, úgymond, és hát kapcsolódva az előző úr kérdéséhez, aki a pénz mint mérő eszközt vetette föl. Ebben a könyvben például egyértelműen kimondják, hogy a pénz nem is igazán jó, mint a környezeti károk, az erőforrás felhasználás mérőeszköze, hiszen a piac igazából nem tükrözi ezeket a változásokat, és erre találtak ki ezt az ökológiai lábnyomot. És véleményem szerint szintén ez inkább nem egy tudományos, hanem egy figyelemfelkeltő, és annak viszont nagyon jó jelzőrendszer.
7: Az eddig hallottakat összefoglalva, tanár úr, optimista vagy pesszimista a jövőt illetően?
0: Kitérő választ adok, én bizakodó vagyok. Bízom abban, hogy a politikusok, a gazdasági vezetők és a civil társadalom egyaránt belátja, hogy alapvető változásokra van szükség a termelésben, a technológiákban, a fogyasztásban, az életvitelben, az életrendekben, és hát ha lassan is, de azért ez a folyamat végre fog menni, és akkor óvatosan bár, de optimisták lehetünk. Az emberek többsége szereti a természetet, szereti az élővilágot, tudja azt, hogy a saját egészsége is nagy mértékben függ a környezet minőségétől, a környezet állapotától, ezért biztos vagyok benne, hogy hát ezeknek a védelme érdekében további áldozatokra és további, hát nagyon fontos lépésekre is hajlandóak lesznek. És mivel ezt a kis csoportos foglalkozásunkat egy nagyon bús, nagyon komor képpel kezdtük, ugye a néma tavasz, amikor nem énekelnek a madarak, hát talán most a végén jó lenne valami bizakodó képpel zárni, és én arra gondoltam, hogy most mi lenne, hogyha két állatcsoportnak a hangját meghallgatnánk, mégpedig olyanokét, akiknek a hangja, az éneke olyan hangulatossá teszi a nyári, meg a tavaszi estéket, hajnalokat, ezek a békák és a madarak. Úgyhogy most következzen a kecskebéka és a sárgarigó. Egyébként a sárgarigó az év madara 2002-ben.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Összeállított a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság. Magyarország tűzoltókat küld Szerbiába. Már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Összeállított a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választotta ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők gondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Magyarország tűzoltókat küld Szerbiába. 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segítjük a szerbiai erdőtüzek oltását. A magyar egység kedd este indult el Kecskemétről a tűzsújtotta térségbe. A Deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. Súlyos a helyzet Kraljevo közelében is, ahol az erős szél, a sűrű füst és a nehéz terep akadályozza a védekezést. Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül cseh, román, szlovák és német egységek is bekapcsolódtak az oltásba. A meteorológiai szolgálat szerint a tartós meleg és a csapadék hiány továbbra is kedvez a tüzek terjedésének. A honvédelmi miniszter szerdán videóban számolt be arról, eddig 51-en jelezték, hogy vissza akarnak térni a Magyar Honvédséghez. Ruszin Szendi Romulus még júniusban beszélt arról, hogy sok kiváló katona kényszerült szerinte méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból az Orbán kormány alatt, és szeretnék megadni nekik a lehetőséget arra, hogy újra szolgálhassanak. Módosították is a honvédek jogállásáról szóló kormányrendeletet. A visszaszerelni vágyók július végéig jelentkezhettek, a kérelmeik elbírálása a honvédelmi miniszter feladata. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, minden jelentkező esetében megvizsgálják az egyéni alkalmasságot, a szakmai tudást és a honvédség valós szükségleteit is figyelembe veszik. Robbanás történt kedden délután Mohácson egy ipari telephely fatárolójában. A baleset során 3 dolgozó súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, 2 később a kórházban életüket vesztették. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított nyomozást, közölték szerdán. A jelenlegi adatok szerint valószínűleg az üzemanyagellátó rendszer tövében lévő fűrészpor robbant be, majd vetett 15 méteres lángcsóvát. A Bama hírportál információja szerint a baleset karbantartási munkálatok közben történt, a sérülteket pedig mentőhelikopterrel szállították kórházba.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a régió legnagyobb részén azonban száraz időben lesz részünk. Mérsékelt marad a keleti szél, kora reggel 19, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Rádiókabaré a Tália téli kertből. A házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József. Rádiókabaré a Tália téli kertből. A mikrofonnál Aradi Tibor
2: és Varga Ferenc József. A kereskedelmi híradó kiküldött tudósítói rengeteg érdekfeszítő riporttal lepnek meg minket nap mint nap. Például minden este megtudhatjuk, hogy az adott bűncselekmény elkövetője a szomszédok szerint nagyon rendes ember volt. Természetesen minden nap kell tudósítani közlekedési balesetről is, hiszen hogy ízlene másképp a nézőknek a vacsora. A balesetek szemtanúi pedig egytől egyik elmondják azt, amit már a hírolvasó is bemondott a riport előtt, csak gyengébb szókincsel megáldva. Jöjjön akkor most egy hasonló riport egy sárkányrepülő balesetről. Egy kicsit meghatódva konferálom fel a jelenet íróját, aki nem csak az én nagy kedvencem, hanem egész biztosan az önöké is, hiszen hosszú évek óta hallhatják itt a rádiókabaréban zseniális írásait. Ő nem más, mint a fantasztikus és utánozhatatlan Aradi Tibor. Szemtanúk című jelenetét előadja Bozó Andrea, Bezerédi Zoltán, Nádas György, Varga Ferenc József, Vida Péter és a szerző Aradi Tibor.
3: Súlyos baleset történt ma reggel Pityikén. Egy motoros sárkányrepülő fennakadt a távvezetéken. A szemtanúkat kérdezem, Marika néni, ön is itt volt éppen a közelben, mit tetszett hallani?
4: Hogy?
3: Mondom, mit tetszett hallani?
4: Nagyot, fiam! Tudod, gyerekkoromban volt egy babám, Cini volt a neve, mert ilyen kifegér füle volt neki.
3: A balesetről, ha lehetne.
4: Igen, igen, pont arról beszélek. A Cininek ilyen száraz babból volt a szeme, azt én beindugtam a fülembe, mint a gyerekek, azt azóta nagyot hallok. Ennek 50 éve a baba azóta kinőtt, elburjázott,
3: elfutott. A balesetről legyen jobbra. Szíves, a balesetről.
4: Ja, igen, igen, igen. Hangot hallottam. Na. Már amennyire a bab engedte, mert...
3: És milyen volt?
4: A hang?
3: Az.
4: Kék, kék. Az uramnak volt egy kék nadrágja, mert a MÁV-nál dolgozott. Szegény váltóállító volt a szerencsétlen. Gyött a vonat, hogy...
3: Marika néni, a hangnál tartoztunk.
4: Ja igen, hi-hu-hu-hu, ez volt a hang, amit hallottam.
3: És
4: a
3: balesetről mit tud?
4: No jó, hát végül is elárulhatom. Az uram szegény minden nap túlórázott, az sűrűn átjárt hozzám a vendel. Csak megtörtént a baleset, ebből lett a Zsótika, de az uram nem tudja. Én elhitettem vele, hogy a Zsótit a midi-klóriánok nemzették.
3: De kérem, hogy ne erről tessék beszélni, hanem a sárkány repülőről.
4: Olyan nem volt. Kikérem magamnak. Postás meg köszörűs volt, de sárkány repülő nem volt. Viszonyom van, én pincébe szívesen, de ott föl... Áááá!
3: Marika néni. Marika néni, az Isten áldja meg, fent akadt egy sárkány repülő a magas feszültségi vezetéken, maga látta a kertjéből, erről meséljen.
4: Jó, már nem kell kiabálni, nem vagyok én süket, elmesélem. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy sárkány. Most hova megy, ha mindjárt jön a repülő is, hadd mondjam el az elején.
3: Feri bácsi személyében remélhetőleg egy olyan szemtanúra bukkantunk, aki érdemben is tud nyilatkozni az esetről.
5: Hát érdemben nem, de csizmában tudok nyilatkozni, ha az megteszi magán.
3: Feri bácsi, ön ugye látta az esetet?
5: Láttam. Gyanús volt nekem a vendel, hogy mindig átjár a Marikához. Aztán a Zsótika is kezdett egyre jobban hasonlítani rá.
3: Hát ez nem igaz. Nem arról a balesetről kérdezek. A sárkány repülő balesetről mit tud?
5: Szóval, én itt tartom, az akkor megjelent.
3: A sárkány repülő?
5: Nem, a Szabadföld márciusi számának. Persze, hogy a sárkány repülő, ha ne kérdezem, a hülyeségeket vág itt közbe. Figyeljen ide, azt mondja, hogy jött a repülő, és ebben a pillanatban a Telepes utca felől nagy sebessége érkezett egy Skoda. Bekanyarodott balra, azt elhajtott.
3: Ennek mi köze a balesethez?
5: Semmi, csak mesélem, hogy mi történt. Még kell állanom közbeszólni. Most ezután, vagy inkább kisvartatva, a sárkány repülő meredeken elkezdett süllyedni, majd emelkedni, aztán megint süllyedt, aztán megint emelkedett, aztán megint süllyedt, aztán megint emelkedett, aztán megint süllyedt, azt valahogy, ha jól emlékszem, akkor emelkedett, igen, nem, akkor megint nem, aztán süllyedt.
3: És ekkor mi történt?
5: Kurva elszédültem, mondtam is magamnak, hogy... Ilyen lenne az EKG-m, nem kéne szednem azt a rohadt reniteket, vagy micsoda állt.
3: És akkor hogyan ütközött neki a magas feszültségű vezetéknek?
5: Én sehogy. Annyira azért nem szó a szívem.
3: Nem ön, hanem a sárkány repülő.
5: Ja, hát azt nem láttam.
3: Hogy? Hogy nem láttam?
5: Be kellett mennem, mert kezdődött a önök kérték.
3: Mellettem áll Krémer Tóbiás hadnagy.
6: Főhadnagy, mától.
3: Előléptették?
6: Nem.
3: Akkor miért mondta, hogy főhadnagy?
6: Én kérem, nem mondtam ilyet, jó?
3: Dehogy nem, hát az imént javított ki, hogy főhadnagy ráadásul mától.
6: Na jó, személyt forgalmit, jogosítványt kérek.
3: Nézze, térjünk inkább a lényegre. Mit tud a rendőrség az esetről?
6: No kérem, folyó hó tegnap, azaz 19-éről 22-ére virradóra. A esti órákban V. Sándor S. repülő... Alacsony besorolású légi járművével áttért a menetirány szerinti baloldalra, megszegve ezzel az áróvonal átlépésének ide vonatkozó, a többit nem tudom elolvasni, mert utángyártott a tintapatron. Ekkor én, azaz valamilyen József, mert ezt sem tudom elolvasni, intézkedés közben intézkedtem. V. Sándor ekkor 6900 forintot, valamint egy kaszatibi CD-t ajánlott fel nekem, ha tovább engedem.
3: És elfogadta?
6: Igen, elfogató parancsot adtam ki ellene.
3: De úgy értem, hogy a pénzt elfogadta?
6: Milyen pénzt?
3: Előbb azt mondta, 6900 forintot ajánlott fel magának.
6: Én értem, mondtam.
3: De hogy nem az előbb mondta?
6: Jó, személyt forgalmi jogosítványt kérek akkor.
3: Nézze, hagyjuk most ezt. Inkább arról beszéljen, hogyan történt a baleset?
6: Nos kérem, itt a faluban hamar híre ment, hogy a Zsoltika nem véletlenül hasonlít ennyire a Vendel bácsira. Hiszen a Marika férje akkoriban sűrűn túlórázott
3: a... Erről beszéljen! A sárkányrepülő balesetről beszéljen!
6: Ja, hát akkor miért nem azt kérdezi?
3: Hát azt kérdezem folyamatosan!
6: Dehogy azt kérdezte!
3: De igen!
6: Na jó, személyi forgalmi jogosítványt kérek!
3: Nincs nálam forgalmi és jogosítvány, mert nincs kocsim!
6: Akkor hogy jött ide?
3: Hoztak!
6: Mivel?
3: Kocsival!
6: Személyi forgalmi jogosítványt kérek!
3: Nem igaz, nem igaz. Hölgyem, hölgyem, legyen olyan kedves, hogy jön ide. Ön értelmes embernek néz ki. Mondja meg nekem, látta a sárkányrepülő balesetet, és el tudná mondani, mi történt?
7: Persze.
3: Hála az égnek. Ugye ön nem elmebeteg, és végre tud értelmes válaszokat adni, ha kérdezek?
7: Persze.
3: Kérem, látta a balesetet? És itt nem a Marika néni félrelépésére gondolok.
7: Nem értem.
3: Már hogy nem azt akarom tudni, hogy a Marika néni meg a Vendel bácsi tudja.
7: Basszus! Ezért hasonlít rá ennyire a Zsoltika. Hogy ez eddig nem esett le?
3: Nagyszerű, nagyon örülünk, de most a sárkányrepülő balesetről beszéljen nekem.
7: Jó, Anna! Szóval a sárkányrepülő körülbelül 90 méter magasan hirtelen veszíteni kezdett a repülési magasságából, majd körülbelül 70-75 km per órás sebességgel a magas feszültségű vezetékbe csapódott.
3: Nagyszerű! És ez pontosan hol történt?
7: Nebraskában. Még tavaly olvastam a neten.
3: Mi van? Nem igaz, itt mindenki hülye. Uram, uram, maga itt, kérem szépen, önben van az utolsó reményem. Maga tudna beszélni a balesetről?
8: Persze.
3: És ugye ön normális. Úgy értem, tud válaszolni a kérdéseimre értelmes felnőtt ember módjára.
8: Persze.
3: Na végre. Megmondaná a nevét?
8: Varga Sándor.
3: Foglalkozása?
8: Sárkányrepülő.
3: Csak nem ön az a V. Sándor, akivel a baleset történt?
8: Nem, én Varga Sándor vagyok, és nem V. Sándor.
3: Hála a magasságosnak. Akkor jöjjön közelebb, kérem. Forog a kamera? Oké, mehetünk. Tehát, mellettem áll V. Sándor, azaz Varga Sándor sárkányrepülő, aki ma reggel sárkányrepülőjével nekiütközött a magas feszültségi vezetéknek, és csodával határos módon túlélte. Hogyan történt?
8: Hát az úgy volt, hogy repültem 100 méter magasan, aztán egy koppanás, és onnantól kezdve nem emlékszem semmire.
2: Kedvenc versemet érdekes módon egy apró hirdetésben olvastam, melyben egy húskombinát keresett munkaerőt, a hirdetés ezzel a kis szellemes verssel zárult. Várja önt a húskombinát, virsli kolbász, finom massza, a titkárnőnk nagyon csinos, minden kollégánk megbarátkozott vele. Bálint Endre Hótapír című jelenete is hasonlóan kimagasló irodalmi értéket rejtő versről és annak költőjéről szól. Előadják Bezerédi Zoltán és Vida Péter.
9: Bocsánat, főszerkesztő úr, bejöhetek?
10: Hát, ha nagyon muszáj, mi tetszik?
9: Hoztam kéziratot, egy verset. Szeretném, ha főszerkesztő úr elolvasná és véleményt mondaná róla.
8: Írja rá az elérhetőségét és rakja ide az asztal szélére, ha majd lesz időm megnézem.
9: Hogy ennek a papírkupacnak a tetejére?
8: Úgy van, azok az olvasatlan kéziratok.
9: Szent Isten, hát ez egy hegy. Mikor fogok itt sorra kerülni?
8: Fél, legfeljebb egy év, néha kettő, ritkábban három.
9: De én kezdőköltő vagyok, főszerkesztő úr, én fejlődni szeretnék, nagy szükségem lenne a tanácsára megtenni, hogy most rögtön elolvassa és véleményt mond róla.
8: Milyen hosszú az a vers?
9: Nagyon rövid, inkább felolvastam az átélés ereje miatt.
8: De gyorsan, essünk túl rajta.
9: Nagyon szépen köszönöm, már is kezdem. Tehát, Hótapír.
8: Ez a cím?
9: Nem, ez az én költői álnevem. Hótapír. Jó, mi?
8: És mi a címe?
9: Címe a Hótapír. Eddig rendben?
8: Rendben, haladjunk.
9: Tehát Hótapír a Hótapír. Vagy a Hótapír. Hótapír verse. Melyik volt jobb a kettő között?
8: Kevés az időm, haladjunk.
9: Igen, de akkor most, hát, akkor most mondom, tehát maga a vers. Így szólt ki a Hótapír, sürgősen kell klópapír. Na milyen?
8: Ez bámulatos. Ez egyszerűen elképesztő.
9: Ez valóban úgy találja.
8: Alig kapok levegőt. Még fel kell dolgoznom az élményt, hogy megtaláljam a megfelelő szavakat.
9: Csak kis segítség, hogy a kló az a klozett népies neve, tehát hogy a klópapír az a WC papír egyébként.
8: És ez az egyetlen motívum hitelesen népi eredetűvé avatja az egész költeményt, miközben átsüt a szövegen a személyes élmény varázsa.
9: Hát igen, mit akadás, ez tényleg velem történt egy túlságosan kiadós vacsora után.
8: Ez egészen nyilvánvaló, és akkor még egy szót sem ejtettem a vers drámai építkezéséről.
9: Miért?
8: Hiszen a főhős szorult helyzete, amely belőzőleg került, már az első sorból csodálatosan kiviláglik, és ezt maga csak így, ilyen tömören, egyszerűen kirázta a kis ujjából.
9: De hát azért kis idő kellett nekem hozzá, de volt időm gondolkodni, amíg meghozták az új tekercs klópapírt, mert a régi elfogyott.
8: Szólt se többet! Hiszen mindez benne rejlik ebben a varázslatos két sorban, és csak az olvasó elméjére vár, hogy kibontsa rejtett értelmét. A Hótapír!
9: Egyébként, tehát kulisszatitok, hogy azért lett hó, hogy rímeljen arra, hogy kló. A tapír pedig a diszkóból ered. Egy ismeretlen, nagyon szép hölgytől, akinek a gömbölyedett formái iránti elismerésemet a tenyeremmel fejeztem.
8: Így kell ezt csinálni. Az igazi költészet a rög valóság sarát nemesíti aranyjá. Én leborulok az ön költői nagysága.
9: Ne, már szerkesztő, biztosan van még hova fejlődnöm. Most a vers ismeretében, hogy a főszerkesztő, hogy mit tanácsolna neked?
8: Mit is. Talán leginkább azt, hogyha legközelebb hasonló helyzetbe kerül, és meghozzák a klópapírt, ott helyben rögtön írja rá mindazt, ami csak eszébe jut.
9: Értem, hogy kárba ne vesszen egyetlen sort se, és aztán hozzam el ide a szerkesztőségbe?
8: Isten őriz! Utána használja fel a klópapírt eredeti rendeltetésének megfelelően.
10: Hát kedves barátaim, talán sejtik, hogy ki következik most, de rosszul sejtik. Varga Ferenc József barátom 180 fokos fordulatot véve elindult a büfé irányába, némi beöltés után bezgerélve, és hát azt kérte, hogy röviden mondja be, hogy ki jön most. Hát azért itt egy pici tapsot valamit tegyük bele, jó? Hogy azért legyen meg ez az alaphangulat. Női előadókból kissé szűkebb vagyunk, úgyhogy örülünk, hogy itt van velük Redecki Barcsi.
11: Szeretettel köszöntöm Önöket, elérkeztünk az évnek azon hónapjához, amikor minden gondolatunk az ajándékvásárlások körül kering. És az az igazság, hogy ajándékozzunk inkább élményt. És el tudják képzelni, hogy az egyik előadásom után odaáll elém egy fiatal srác, és csak annyit mondott, hogy ő engem kapott születésnapjára. Elgondolkoztam rajta, hogy azért ilyenkor jó lenne, hogyha előre szólnának, mert akkor az ember úgy öltözik. De addigra már odajött a barátnője, és mondta, hogy hát az én előadásomra kapott ajándékba a fiúja 2 darab jegyet. Hát ez is nagy boldogsággal töltött el. Hazamentem, mondom a férjemnek, hogy képzeld el, micsoda ajándék voltam. Erre azt mondja a férjem, Istenem, ez a nő hogy gyűlölheti a párját. És így elgondolkoztam, hogy ez a srác, ez pont annyi idős lehetett, mint a fiam. Ilyen 34-35 éves, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy nagyon bensőséges a kapcsolatom a fiammal, még ennyi idősen is, és így tudja, hogy minden problémával fordulhat hozzám, és látom, hogy feszeng a gyerek, hogy anya, szeretnék veled beszélni, csak te tudsz segíteni. Hát mondom, mondjad kicsim, tudod, hogy bármikor, mindig, mindent, hát lenne egy problémám, egyszerűen nem tudok hízni. És még így felteszi a kérdés, hogy te hogy csinálod? És azt mondja, anya, te mindig panaszkodsz, hogy csak hízol, hízol, tényleg, hogy csinálod? Hát mondom, kicsim, szerintem nekem az is elég, ha csak így lassítok a hűtő előtt. Hát nevetett, nevetett, de hát én komolyan mondtam. Tényleg ennyi elég. És hát nem mehetek el amellett, hogy a nyáron mindenki látott egy bizonyos filmet, hát a Barbie. A Barbie-ról beszélünk, és én nem tudtam, hogy milyen divat az, hogy a filmhez öltözünk. Láttam egy párt magam előtt, a srác is, meg a csaj is rózsaszínbe. Azt mondta a srác, hogy ez tulajdonképpen, hogy egymáshoz nagyon közel állnak, a lelki kapcsolatot szimbolizálja az a rózsaszín ing. Én amikor ránéztem, maximum annyi jutott eszembe, hogy ez valami nagyon nagy fogadást veszített el ez a gyerek. És én ezt így nem értettem, és azt mondták, hogy ez a film rádöbbentette a nőket, ez egy jelzés volt a nők számára, hogy mennyire el vannak nyomva, hogy mennyire nem élik a saját életüket. Hát gondoltam, nekem már az is jelzés volt, hogy a férjem nem jött el velem. És ment ez a fiatal pár előttem, és a jegyszedő csak rájuk nézett, és annyit mondott, Barbie? És mondták, hogy Barbie. Aztán én következtem, szépen kiöltöztem, rám nézett a hölgy, és annyit mondott, hogy melyik előadásra tetszett jönni. És akkor mondom, hát nézzen rám, és azt mondja, sajnálom, az elfújta a szelek, már nem játsszuk. Mondtam, hogy semmi gond, mert mindig van nálam VHS kazettán, és megmondom őszintén, nekem nem tetszett a Barbie. Unatkoztam. Előtte ment az Oppenheimernek a bemutatója, és komolyan mondom, én fél óra után azt kívántam, hogy az lenne a legnagyobb fordulat, ha Oppenheimer felrobbantaná a fenébe Barbit. Az egy nagy fordulat lett volna, 40 perc után már azt kívántam, hogy halljon meg. De tényleg végig arról beszélt, a halálról, és én beleegyeztem, hogy vagy ő, vagy én, de valaki halljon meg. És én azt se furcsáltam, hogy mindenkit Barbie-nak hívtak. Én láttam a legény anyát, ott mindenkit Bélának hívtak. És mitől rémült meg Barbie? Annyit mondtak neki, hogy narancsbőr. Hát mondom, ez nem hallott még a klimaxról. Tényleg a narancsbőrön kell így kiakadni. De a klimax az olyan, hogy mintha így a mellkasodba felkapcsolnának egy infralámpát, tényleg. És néha úgy érzem magam, mint egy ilyen napelem. És mondtam is a kolléganőmnek a munkahelyem, hogy hát úgy érzem magam, mint egy napelem, csak rám nem lehet csatlakozni. Erre mondta az egyik férfi kollégám, hogy hát ő tudna. És hazamentem, és kérdezte a férjem, hogy milyen volt a film. Hát mondom, nem tudnám így meghatározni, mert vicces is volt, izgalmas is volt, azért volt társadalmi mondani valója. Nem győzte kivárni a végét, azt mondja, egyet kérdezek csak, Barbie-nak esténként fájt a feje? Mondom, nem. Azt azt mondta, hogy akkor ez egy tudományos, fantasztikus film volt, most már biztos. És egy nő mindig aggódik. Én legutóbb azon aggódtam, hogy előadásról mentem haza, éjjel volt, egyedül voltam, és majdnem kifogyott a benzin. Már csak egyetlen egy rovátka volt, hogy villogjon a benzinjelző lámpa, és én annyira ideges voltam, mit csinál egy nő ilyenkor, amikor fogy a benzin? Gyorsabban megy. Igen. Hazaértem, lepakolok, mondom apának, én nagyon ki vagyok bukva. Most képzeld el, kifogy a benzin? Ott a semmi közepén, a sötétben. Megáll egy idegen férfi. Azt mondja a férjem, álmodjál csak. Egyébként van még több olyan helyzet is, amitől egy nő fél, például állatok. Nem kell nagy állatra gondolni, például nem kell rettegni egy tigristől. Nem, ezt tudjuk, hogy oda jön, széttép, meghalsz, tehát attól nem kell félni. De el tudjuk képzelni, amikor én a konyhában főzök, megfordulok, és egy ilyen 20 centis sáska ül a konyha szekrényen, és két kézzel fogja a kávésbögrémet. Hát én annyira megrémültem, gyorsan szóltam a férjemnek, hogy apa, azonnal gyere ide! Erre kiszól a nappaliból, én lehúztam, be is fújtam. Mondom, most nem erről van szó, mondom, ennek lába van. És így jön ki, hogy lába. És én mutogatom neki, azt mondja, na hát egy sáska. Mondom, ez a probléma. És nem értettem, mondom, figyelj, elmagyarázom, ha mondjuk most ott egy béka ülne, akkor el kellene, hogy adjuk a házat. És mondom neki, hogy figyelj, hozok egy szalvétát. Azt mondja, hát nem hiszem, hogy evett volna bármit is. Még a kávét se itta meg. Mondom, apa, döntened kell, választanod kell, vagy én, vagy a sáska. És elkezdett gondolkozni. Mondom, jó, akkor segítek, mondom, egyikünket ki kell, hogy vidd. Azt mondja, jó, hát inkább a sáskát. Viszont az, hogy december van, azért emlékeztessen házi asszonyokat minket arra, hogy el kell kezdeni bevásárolni. Én is szépen sorban álltam a hentesnél, előttem állt egy idős néni, és mondja a fiatal hentes fiúnak, hogy ő gerincet szeretne. A gyerek így nézett, hogy mit tetszik kérni? Gerincet. Milyen gerincet? Húsos gerincet. Erre látszott a gyereken, hogy gondol valamire, kijött a pult mögül, és a nénének a hátán végig simította a kezét, hogy erre tetszik gondolni? Mondta a néni, hogy igen. Én meg ott álltam, mondom, én nem merek csirke mellett kérni. Köszönöm szépen!
2: Most pedig kukkancsunk bele egy internetes randiba, ami egy csetablakban zajlik. Fiú.
12: Csá.
13: Cső.
12: Tetszik a profilképed, modell vagy?
13: Nem, csak a kezembe lévő kis autó. Mondj valamit magadról.
12: Pizza, most tettem le magam. Van pasid?
13: Aha, vannak.
12: Találkozunk?
13: Aha.
12: Király, hol?
13: Hát, Eiffel-torony.
12: Tehát Londonban?
13: Aha.
2: Dr. Horváth Tibor jelenete egy titkos randevúról szól, akik előadják Bozó Andrea és Vida Péter.
14: Szervusz, drágám. Nem látott meg valaki?
15: Csak a recepciós. De nem hiszem, hogy ebben a kalapban is napszemüvegben bárki felismerne.
14: Hát nem furcsa. Tavaly még házasok voltunk, most meg egy lepukkant szállodában randevúzunk titokban az emberek elől bujkálva.
15: Pontosabban két ember elől. Az egyik a te második feleséged, a másik pedig az én újdonsült férjem.
14: Tudsz róla, hogy fél órát késtél?
15: Direkt csináltam. Tudom, hogy ezt utáltad bennem a legjobban. Mindig mindenhonnan elkéstem, te pedig várakozás közben jól felhúztad magad. Úgyhogy kizárólag a kedvedért történt.
14: Ez igazán kedves tőled. Ezek szerint azt akarod, hogy ma is minden ugyanolyan legyen, mint régen.
15: Igen. Tudod, a jelenlegi férjemre nem lehet egyetlen rossz szavam se. De az a helyzet, hogy unatkozom mellette. Se egy kiadós veszekedés, se egy kis konyhakéses kergetőzés a lakásban.
14: Felháborító, ennyire elhanyagol.
15: Hát ez nem kifejezés. Mióta összeházasodtunk, még csak meg se ütött.
14: Hát ezen könnyen segítetek. Akarsz egy pofont?
15: Jaj, egy pillanat. Csak előveszem a sodrófát. Emlékszel még rá? Mindig ezzel ütöttem vissza.
14: Hogy ne emlékeznék? A mai napig nem gyógyult be teljesen a homlokom.
9: Úgyhogy inkább csak úgy stilizáltan csináljuk.
15: Jó, de előbb igyál valamit, hogy kocsma szagod legyen. Anélkül semmit se ér az egész.
9: Rendben. A mostani férjed szokott piálni?
15: Ő, kizárólag ásványvizet iszik. Néha már túlzásba is viszi. Olyankor a szénsav beszél belőle.
9: Nem lehet könnyű életed mellette.
15: Ahogy mondod. Egyszer megpróbáltam belekötni, a végén még ő kért bocsánatot.
9: Elviselhetetlen alak.
15: Az igen, és azt még nem is mondtam, hogy a lakásban mindenhová tolóajtókat szereltetett.
9: És az miért baj?
15: Hogy miért? Szerinted hogy tudok egy jó kis ajtócsapkodást csinálni?
9: Van ám egy kis meglepetésem.
15: Jó, de izgi, mi az?
9: Lefizettem a recepciót, elintéztem, hogy zajonghat. Egy kicsit, úgyhogy csapkod csak nyugodtan az ajtókat, senki sem fog reklamálni.
15: Jó, Istenem, mindig is tudtam, hogy te egy igazi úri ember vagy. És hogy teljes legyen az illúzió, amíg én csapkodok, te kiabálj nekem trágár szavakat. Mondj valami durvát.
9: Smirgli.
15: Nem ilyenre gondoltam. Olyanokat mondj, mint annak idején.
9: Te dagadt tehén!
15: Oh, ez az drágám fajta!
9: Olyan a főztöd, mint a moslé!
15: Oh, de csak azért, mert egy részeg disznónak csinálok.
9: Ezt nekem mondod, te olcsó cafka!
15: Hát persze, te állat! Jaj, látod, szívem! Ha előre tudom, hogy ilyen jót üvöltözünk, akkor most föltös csapatnék néhány tányért. De sajnos nem hoztam magammal.
9: Én viszont igen, parancsolj. A kedvenc virágmintás készleted direkt a mai alkalomra.
15: Föltös csapatnék néhány tányért, de sajnos nem hoztam magammal.
9: Én viszont igen, parancsolj. A kedvenc virágmintás készleted direkt a mai alkalomra rendeltem.

0: kedved ágyba bújni velem?
1: Dehogy is nem. De akkor ezt is csináljuk úgy, mint régen. Előbb én iszok még egy kicsit, aztán fél részegen oda bújok melléd, és amikor majd átnyúlok hozzád a paplan alatt, te mondd azt, hogy fáj a fejed, és fordulj a fal felé.
0: Biztos? Nem akarod, hogy inkább hancúrozzunk egy kicsit?
1: Ha Isten ments, a mostani feleségem teljesen lemerít. Neki bezzeg soha nincs migrénje. Már alig várom, hogy legyen egy kis fronthatás, hát ha akkor békén hagyja. Na és a főztje olyan remek szakácsnő, hogy mindent megeszek, amit elém tesz. Nézd rám, 25 kilót szedtem fel a vállásunk óta. A te kocsvalékaid mellett még az alakomra se kellett vigyáznom. Teljesen tönkre tesz az a nő.
0: Ó, te szegény. Te jó ég, már ennyi az idő. Nekem rohannom kell. Otthon azt mondtam, hogy csak a szupermarketbe ugrok le néhány apróságért.
1: De mielőtt elmész, árulj el valamit. Jó volt?
0: Csodálatos. Egészen megfiatalodtam.
1: Én is. Jót tett nekem ez a kis időutazás. Minden megint olyan volt, mint régen.
0: Na és most hogyan tovább?
1: Micsoda kérdés. Jövőre veled ugyanitt.
2: Kedves közönség, képzeljék el, hogy nyáron meglátogattam egy barátomat a fővárosban, aki lakótelepen lakik, és azt látom, hogy az első emeleti erkélyen fönt áll férjuram, köntösben, papucsban, köntös nyitva, döglött madárnak nem kell kalitka, tetszenek ismer a jelenség. És telefonon navigálta az első emeletről a feleségét, hogy be tudjon állni a parkolóhelyre. Ez így nézett ki, hogy anyukám, tolass hátra a 2 métert, jó, most előre 1 métert, jó, hátra 3 métert, jó, előre 2,5 métert, jó, jó, hátra 3 métert, jó, tessék, de ahogy szivatlak, meg akartam neked mutatni, mit éreztem akkor, amikor a nappaliba beállítottad velem a kanapét. De másnak is meggyűlt már a baja a kanapéval. Ha minden igaz, erről fog most beszélni Kertész Ricsi, azaz Ricsi fiú.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket. A feleségem ám volt, évekig nyaggatott, hogy ahó, Ricsi fiú, legyen már nekünk is egy ilyen családbarát nagy kanapéink. Hát jó, most idén gondoltam, beadom a derekamat, kerülöm be, kerül, majd kicsit meghúzzuk a nadrágszíjat, de karácsonykor már feltett lábbal fogjuk ott nézni a beszkesetek betörőket, meg a lukazoknyomat, hát most mindegy. Meghozták, letették, hát mondom, akkor most így ünnepélyesen elfoglalom rajta a helyemet, azt mondja, írik el a felségem, hogy ó, Ricsi fiú és a régi, hát védd már el édesanyámnak, úgy örülne neki, az övé olyan randa. Hát mondom, illenek egymáshoz. Feleségem nem röhög rajta, ez ilyen poénjaimon valahogy fölveszi a póker arcot, az meg nagyon veszélyes nálam, mert olyankor így elbambul, azt összecseréli a szemcsepemet a pillanatragasztóval, tehát nagyon kell vele ilyenkor vigyázni, jó, rendben van, drágám, persze, elviszem anyósomnak a kanapét, szépen elvittem nekem egy kis régi csikos kanapénkat, jövök el, ó, Ricsi fiú, hát ezt meg itt hagyod, hát védd már keresztanyádnak, úgy örülne neki. Persze, anyuka, jó, elmegyek keresztanyámhoz, tudod, lerakom neki is anyósomnak a pipacsos kanapéját, jövök el, jaj, Ricsi fiú, hát a régit, azt az Ángyi megvenné 5000 forintért, vidd már el neki. Mondom, ez csapda. Valamit csinálni kell, mert én életem végéig itt fogok cirkulálni a kanapékkal, hát. Mondom, tessék, itt van 5000 forint, annyit nekem az életemben megér, érted, hogy nem ez le... Na, hazaviszem, tudod, lekórom a ház elé, majd hónap a kukások elviszik, nem érdekes, de Ildike észrevette. Jaj, Ricsi fiú, hát de szép ez a dívány, hon szerezted? Szóval cseréld már ki a szanetliba, avval az aucska paddal, hát milyen jól mutatna helyette. És én nyugalmas ember vagyok, én már éreztem, mondom, ott van a fény az alagút végén, ha nem, hát jó, ezt még betettem. Bemegyek a nappaliba, mint Julius Cézár Rómába, érted, mondom, végre kiérdemelten itt elhelyezem a tomporomat. Azt mondja Ildike, ó, Ricsi fiú, és a pad? Azt úgy hagyod, aprítgasd már fel gyújtósnak, hát jó lesz még a kájába. Mondom, Ildi, nem. Mondom, egyszer minden véget ért, tudod, a barátok közt is, de megszoktad. Hát most érted, én most ide le fogok ülni, mert tápénzem vagyok.

0: most annyit cipekedtem egész nap, mondom, júj, ha, jaj, meg is fájdult a hátam, mondom, hagyjál üdögélni. Azt mondja, jaj, Ricsi fiú, hát azt nem lehet, hát van nekem ilyen izomlazító kenőcsöm, nyomott a tenyerembe, azt a dörgött be, velem jobban lesz-e. Eltelik megint 10 perc, azt mondja, ó, jobban vagy, mondom, nem. Sőt, még rosszabb. De egyébként tényleg, mert addig úgy nem éreztem semmi, nem volt, de mondja, hogy mindegy elkezdett volna egy kicsikét így nyilalgatni. Hát mondom, Érike, most lehet, hogyha fölállnék, nem tudnék leülni, úgyhogy biztos, ami biztos, ülve maradok. Jó, hagyjál békén. Jaj, Ricsi fiú, hát majd én kimasszírozom neked. Hozott még valami lóbalzsamot, érted? Elkezdte dörgölni a hátamat. Érikének aranykeze van. Úgy megnyomott valamit, hallott, kiegyenesedte, mint karnyelő a mágneses viharba. Jaj, Ricsi fiú, el se hiszem, már hogy lehet így lerobbanni? Neked lumbágód van, arra meg hideg terápia kell? Szaladt gyorsan, hozta a jégakukat, 6 darabot, így egy nadrág szíjjal fölkötött a derekamra. Hát délutánra tisztára lebetegedtem, tiszta takony voltam. Fájt, nyilat, a hátam tarkótól a faromig, érted? Kész volt, ott minden tüsszentés az úgy kellett, mint Luffy árusnak a nyílszápor. Azt mondja Érikém, hogy Ricsi fiú, hát most mit csináljak, hívjak orvost? Mondom, papot hívjál, Éliát. Mondom, vagy a piócás embert, hát ha van egy krokodilja, tudod azt akkor. Hát harapja a testemet, akkor gyorsan végig. Még ennél is rosszabb jött, megérkezett anyósom. Ricsi fiú, hallom, hogy lerobbantál. Hát de azt mondja, van nekem erre gyógymódom, és anyósom elővette a köpölyöző szettjét. Ilyen dúsztos üvegek így fölmelegítette, érted, rám cuppantotta. Ó, mondom, anyuka, ez vegye le, mondom, nem jó, mondom, nagyon fáj. Azt mondja, venném, de nem jön. Hogy nem jön? Azt mondja, hát egy ilyen internetes webináriumon mutatták, hogy hogyan kell feltenni, de a levétel már fizetős volt. Oda szól feleségemnek, hogy jányom, hozd a fejszét. Anyósom lendített csat, lecsapta a hátamról így darabokból. Én ijedtembe felpattantam, mint Duszi tornán a melltartópánt. Én azóta nem szimulálok, én megyek, hallod, felle, mint a Paternoster, tehát így. Úgyhogy jönnek az ünnepek, én mindenkinek nagyon boldog, békés, áldott üldögélést kívánok. Köszönöm szépen.
1: Egyszer próbáltam meg közúti ellenőrzéskor vicces lenni, soha többet. Megállított a rendőr, letekertem az ablakot, erre föltette a szokásos kérdést, tudja, hogy miért állítottam meg? Mire én? Maga állított meg, azt hittem a fék. Gürmös Zsolt jelenete is egy igazoltatásról szól, ami korántsem a megszokott módon zajlik. Előadják Bezerédi Zoltán és Csúlya Imre.
2: Jó estét kívánok! Gépjármű ellenőrzés. Gépkocsi papírokat, jogosítványt, hiteligénylő űrlapot kérem előkészíteni. Tessék! Mit gondol, minek integetek itt már fél órája magának a zseblámpával? Már teljesen elszédült benne az ízó, annyit köröztem vele. Feltennék önnek egy kérdést.
3: Tudom, mit akar kérdezni, hogy mit gondolok, miért állított meg. Igen, tudom, kicsit gyorsabban hajtottam a megengedett.
2: Nem, én arra lennék kíváncsi, hogy szeretne egy gyors kölcsönt, készpénzben, kezes és sorbaállás nélkül.
3: Már miért volna szükségem készpénzre?
2: Mert száguldozik itt, mint a hasmenéses elefánt. Azt elég drága mulatságám 30-as táblánál 70-nel menni. Arról nem is beszélve, hogy az áróvonalat is átlépte, nem indexelt, és akkor az első segélydobozt még meg se néztem.
3: Nézze, biztos úr, nem tudnánk ezt máshogy elintézni?
2: Hát zsanettozást már nem vállal. De most akciósan tudok hitelt adni.
3: Köszönöm, de nem akarok hitelt felvenni.
2: Pedig nagyon egyszerű ám. Én most megbírságolom magát, maga telefonál, és amíg a papírokat kitöltöm, már itt is az a mosolygós kis hölgy a reklámból a pénzköteggel. Ez most az új akciós ingyen bírságunk. Önrész és kezes nélkül, csak 150%-os THM-re.
3: És milyen büntetési tételek közül választhatok?
2: Van például euró alapú tilosban parkolás, forint alapú gyorshajtóhitel, vagy ha az árokba hajt, rögtön adom a fészekrakóhitelt falusi csokkal. Most olyan 70 000 forint bírságnál tartunk, ami 57 hetes futamidőre, 150%-os THM-mel csak 128.520 forint.
3: De hisz ez kimeríti az uzsora fogalmát.
2: Ha feljelentést kíván tenni uzsora kamat szedése miatt, akkor is tudok segíteni. Tudja, a feleségem nyomozó a gazdasági osztályon.
3: Nem kell a hitele.
2: Jó, hát tudom, nem olcsó. De ha pénzt akar spórolni, abban is segíthetek. Kösse meg nálom újra a kötelezőjét. Akár 40%-ot is spórolhat.
3: Biztosítást is köt, ezt nem hiszem el.
2: Ja, a negyedállásban alkusz vagyok pár biztosítónál. Tudja, szolgálunk és élünk.
3: Nem kell a kölcsöne meg a hülye biztosításai. Adjon egy csekket, majd postán befizetem a bírságot.
2: Rendben. Akkor az összesen 250 000 forint lesz, mert hogy a biztonsági öve sincs bekötve. Parancsoljon itt a csekk, további jó utat, szolgálunk és védünk.
3: A francba.
2: Mi a probléma?
3: Nem indul az autóm.
2: Elromlott és nincs pénze újra? Nálunk megtalálja álmai autóját.
4: Hogy megint kimehessek a büfébe, felkértem egy konferálásra farkasházi tivadart is.
5: Jó estét kívánok! A orvos azt mondja a páciensnek, van egy jó hírem, meg van egy rossz hírem, melyikkel kezdjem? Azt mondja a páciens, kezdje a rosszal. Ugyan, magának Alzheimer-kórja van. És mi a jó hír? Mi a hazai elfelejti? Mi a beteg? És mi a rossz hír? Aki most következik, nálam kezdett, én is jártam belőle humoristát. Amíg ő van a színpadon, Varga Ferenc Jóska meg fogja inni a büfé teljes szeszkészletén. Bár az idő gyorsan telik, ahogyas valakit hallgatunk, mint Fábi Sándor.
6: Köszönöm szépen, nagyon kedvesek. Hát kérem tisztelettel, sok-sok évvel ezelőtt a filmgyárban egykori mestereim egyike, Szász Péter azt mondta, hogy Sanyikám, ha valakinek nem mondják el előre, hogy az operában énekelni fognak, az az első felvonás után idegösszeroppanást kap. És nem is tudtam, hogy ez egy milyen bölcs történet. Mesélek egy-két dolgot, amely e motto alapján született, illetve, hát ez a motto húzható rá. Annak idején ugye a fiatalságunk nagy műfaja volt a házi buli. Ugye szervusz nekosz, hová menosz, házi bulosz. Lesz bosz, nem szopok lesz. Úgyhogy ez ilyen vásod diák humor, és ugye máshova nem igen tudtunk járni, akkor még ilyen diszkók se igen voltak. Mikor egy barátom mesélte, hogy Németországban diszkoték van, nem is értettem, hogy ott mi történik. Úgyhogy általában hétvégenként valamelyik családnál ugye buli. Na a lényeg, hogy hát volt egy célszemély, fogalmazzunk így, és hát vadterveket szövögettem én vele kapcsolatban. Egy barátom körülbelül 15-ször felvette a híres birkés számot, ugye, a Zsötem, ugye, az egy ilyen jó kis gyerekcsináló szerzemény volt. Egyszer egy barátunknál is fölvettük rengetegszer, majd valaki beszólt a mikrofonba, hogy hol a kezed ilyen nő. Na, elég az hozzá, ez egy ilyen vásod durva tréfa volt. Na, kérem tisztelettel, ugye az volt az elképzelés, hogy összebújás, subidubi, rubidubi, és hát megindulunk a pulóver alatt, és megpróbáljuk a melltartót kikapcsolni, és akkor hát sérelmére egy kis csöcsrészést helyezünk kilátásba. Na elég az hozzá, hogy mi annyira profik voltunk, hogy Kiki a mamája melltartójával gyakorolt. Tehát, hogy tudjuk, hogy igen, balról jobbra, lehúzni, stb. Stb. Tehát, hogy ne hibázzunk. Én 15-ször megtörültem a mancsomat, ami ilyenkor mindig izzadt, mint a hétszentség, hogy szegény kislány, ne tegyem ki már az elején horrorisztikus élményeknek, de mondjuk a kezem legalább nem volt hideg, és akkor szépen így elindultam a pulóver alatt, míg nem elérkeztem a melltartó hátsó pántjához, ami ugye egy kicsit úgy belevág a husiba, ugye, tehát ahogy a költő mondja, elidőz a szelidőz, tehát ott egy picit meg kellett állni nassolgatni, ugye, hogy hát felkészüljünk mind lelkileg, mind fizikálisan a következő nagy akcióra. Na, akkor megindult az átkaroló hadművelet, és a melltartó hátsó pántjával párhuzamosan, ugye, két alig szőrös mancsommal haladgattam előre, és egyszer csak puff, összeért a két ujjam, kapocs sehol. Az ujjaim úgy találkoztak, mint Torgaonál, ugye a szovjet és az amerikai hadsereg. Hát mondom, akkor újra tervezés, bár akkor ez a szó még nem volt ismert, és egy szolid rükverc után újra ráfordultam a célegyenesre, semmi. Kiestem a ritmusból, amiben benne se voltam, meg egyébként se volt túl bonyolult, leszakadt róla másfél liter víz, de itt derült ki, hogy a hölgyek mindig bölcsebbek, ugye a Tatyának, úgyhogy megszólalt az én cuncimókosom, hogy Zsanyikám elől. Mert én még ugye a előkapcsos melltartóval nem találkoztam. Tehát, ha valakinek nem mondják meg előre, hogy van előkapcsos melltartó is, az ideg összeroppanás kap, akár csak az operában. Na aztán ez már bőven a filmgyári időszakban volt, 1980-ban kijutottam Amerikába, lengyel légitársasággal, azt csak fiatalok kedvéért mesélem, ugye, hogy tengeren túli repülőjegyet forintért nem lehetett venni. Tehát úgy mehettél a tengeren túlra, ha a nagybácsi küldött jegyet. Hát nekem nem küldött. Úgyhogy ez volt azt hiszem a harmadik év, hogy lehetett menni. A csehek mentek, a románok és a lengyelek, akik reggel langyos széklalevet szolgáltak fel, és Novegu Jorku, ugye úgy mondták, hogy indulunk Novegu Jorkuba, és aztán elhelyezkedtem a bátyámnak egy barátjánál, akinek volt egy jó kis háza Connecticutbe, ami különben Amerika legszebb része. Ott találkoztam Arthur Millerrel, nem érdekes, majd ezt egy következő alkalommal mesélem el. Amiről beszélni szeretnék, hogy a langyos széklali ellenére, hát ugye a 24 órás háztól házig utazás, plusz a stressz, plusz a vasfüggönytől való ekkora eltávolodás, ez hát egy, mondjuk így, hogy perisztaltikális blokkot okozott, és hát gondoltam, valamit kéne tenni. Ugye amerikai luxusom volt, hogy minden nap megvettem a The New York Times-t, ami akkor olyan nyomdatechnikai eljárással készült, hogy fogott. Tehát cérna kesztyűbe kellett olvasgatni. Na most azt rögtön láttam, hogy itt a Lali barátunknál a klozet és a nappali között csak egy vékony ajtó van. Tehát nincs kettő zsilipelés, és hát úgy éreztem, jobb, ha ők nincsenek otthon. Hogy rögtön ilyen vadkeleti kalandokkal szembesítsem őket. Elrepültek, szép nyugodtan ráhelyeztem Popper kutyámat a fajanszra, kinyitottam a The New York Times főjeton rovatát, amit senki se ért. Ugye az nyelvileg a legnehezebb, ami lehetséges. Még nyújtom a percet, mint Udvaros Dorottya. Nem kell itt nekem rohannom. Lenyomom az első kábelt. Ebben a pillanatban egy irdatlan placcsanás. Hideg cunami csapja meg s**gen partozatát. Nem tudtam, mi történt. Nemo kapitány, gondolom, felosont Connecticut kloaka maximáin keresztül. Fölpattantam, és a következő derült ki, amit megint nem mondtak el előre, hogy ott a klozet eleve föl van töltve vízzel. De hát ki a fülem tudta ezt? És amikor leültem, megmondom őszintén, nem figyeltem, hát kellett volna tájékozódni. Szóval ezek az amerikaiak, akik ugye nem csak a haláltól és bármifajta betegségtől félnek pánikszerűen, de a saját szaruktól is. Tehát nem merik megtekinteni, holott minden magára valamit adó természetgyógyász úgy szokta fogalmazni, hogy a széklet a lélek tükre. Pista belgyógyász barátom szokta mondani, hogy kolbászt kell szarni, Sanyikám, ha nem így van, akkor jelentkezz. Na elég az hozzá, hogy hát éreztem, hogy van ebben még egy turnus, de mondom, én nem fogok még egyet placsintani, hanem előre lenyomom. De akkor megülsz, és hallod, hogy töltődik a tartály. És jön ismét az igazság pillanata, és a jeges cunami. Szóval ilyen állapotban nem lehet alkotni. Úgyhogy egész Amerikában kétszer volt jó élményem ezen a vonalon, az egyik egy indián rezervátumban, a másik meg Brooklynban, egy finoman szólva multikulturális lepukkantságban, de ott legalább ugye nem volt ez a vízzel feltöltött edényzet. Na kérem tisztelettel, néhány éve Szolnokon szerepeltem, és az előadás után megvárt engem három szomorú úr. Öltönyben, alkalomhoz illőn. Nyilvánvaló volt, hogy gyónni akarnak. És ugye ilyenkor nem lehet mondani, hogy megy a busz, meg bezár az étterem, meg nem tudom micsoda. Ők névvel, címmel, helyrajzi számmal eskü alatt vallották a következőket. Kis Szolnok megyei falu, kis művelődési ház, kis tüdőszűrő berendezés. Bemegy a delikvens, nővérke elcsattintja a rutin mondatot, kapja be a láncot. Majd rácsukja az ajtót. Hát a fickó nézegetett, mit gondolhat a nővérke? Ugye hát új szelek fújnak az egészségügyben, de hogy ennyire? Erre senki nem számított. Hát szerencsétlen pasas próbált megfelelni, fölnézett, és ugye kis színpad, ott lógtak le mindenfélék, többek között egy lánc is. Vett egy mély lélegzetet, lendületből kinyomta magát, és bekapta a láncot. Na, a nővér meg a doki elkezdik nézni a képet. Hú, azt mondja a doki, hát itt egy galambtojásnyi tumor formázódik. Nézik tovább, azt mondja, hát mindjárt kettő. És a két tumor egy cseppet lengedez. Tehát a doki már a Nobel-díj előszobába érezte magát, hogy ő fogja először leírni a lengedező kettős galambtojásnyi tumort, és ezért magas kitüntetésben részesül. Hát a végén aztán persze a nővér kapcsolt, odament, kinyitotta a cuccost, a manus még mindig így volt, és csak annyit mondott, hogy meddig kell még így maradni, mert már nem bírom sokáig.
7: Köszönöm szépen!

kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József volt. Kreatív producer Fábri Sándor, dramaturg Sinkó Péter, gyártásvezető Popovics András, hangmérnök Zsidei János Zsonó, vezetőíró Kenderesi Attila, rendező Csizmadia Tibor, munkatársak Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Danku Noémi, Kajzer Hajnal, Kerekes Endre, Takács Tibor, csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság. Magyarország tűzoltókat küld Szerbiába. Már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választotta ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők gondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Magyarország tűzoltókat küld Szerbiába. 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segítjük a szerbiai erdőtüzek oltását. A magyar egység kedd este indult el Kecskemétről a tűz sojtotta térségbe. A delibláti homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. Súlyos a helyzet Kraljevo közelében is, ahol az erős szél, a sűrű füst és a nehéz terep akadályozza a védekezést. Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül cseh-román, szlovák és német egységek is bekapcsolódtak az oltásba. A meteorológiai szolgálat szerint a tartós meleg és a csapadékhiány továbbra is kedvez a tüzek terjedésének. A honvédelmi miniszter szerdán videóban számolt be arról, eddig 51-en jelezték, hogy vissza akarnak térni a Magyar Honvédséghez. Ruszin Szendi Romulus még júniusban beszélt arról, hogy sok kiváló katona kényszerült szerinte méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból az Orbán kormány alatt, és szeretnék megadni nekik a lehetőséget arra, hogy újra szolgálhassanak. Módosították is a honvédek jogállásáról szóló kormányrendeletet. A visszaszerelni vágyók július végéig jelentkezhettek, a kérelmeik elbírálása a honvédelmi miniszter feladata. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, minden jelentkező esetében megvizsgálják az egyéni alkalmasságot, a szakmai tudást és a honvédség valós szükségleteit is figyelembe veszik. Robbanás történt kedden délután Mohácson egy ipari telephely fatárolójában. A baleset során 3 dolgozó súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, 2 később a kórházban életüket vesztették. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított nyomozást, közölték szerdán. A jelenlegi adatok szerint valószínűleg az üzemanyagellátó rendszer tövében lévő fűrészpor robbant be, majd vetett 15 méteres lángcsóvát. A Bama hírportál információja szerint a baleset karbantartási munkálatok közben történt, a sérülteket pedig mentőhelikopterrel szállították kórházba.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a régió legnagyobb részén azonban száraz időben lesz részünk. Mérsékelt marad a keleti szél, kora reggel 19, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
2: Balaton Rádió.
0: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora. Minden hétköznap reggel hozunk érdekes és változatos témákat nektek a pszichológia világából. Az új tudományos eredmények bemutatása révén szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az életviteletekben akár ti is hasznosítani tudjátok ezeket az új információkat. Most zene következik, aztán pedig hozzuk az érdekes témákat nektek.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Ez az FM 88.7.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és Erdős Robi kollégámat is üdvözlöm. Szia Robi!
1: Szia Feri, és sziasztok hallgatók!
0: Első témánkban arról lesz majd szó itt, hogy létezik-e a nagy ő?
1: Ez nagyon jó kérdés, a tévében mindenképpen, tehát negyed évente, fél évente szokott menni a műsor, de ezt majd hagyjuk a téma végére ennek a kifejtését, de van egy véleményem, igen.
0: Rendben, kíváncsi leszek majd, hogy mi az, de előtte nézzük a szárazabb szakirodalmi adatokat. Ugyanis a HVG Extra Pszichológia magazin szerint számos oka lehet annak, hogy a párkapcsolati problémák visznek el egy embert a terápiába. Egyrészt lehet az, hogy átrendeződtek a nemi szerepek, és ettől a nők és a férfiak is szenvednek. Az is gyakran ok, hogy a párkapcsolatokban kevésbé lojálisak egymáshoz a tagok, megcsalják és akár el is hagyják egymást egy-egy nehézség miatt. Ide tartozik az is, hogy jóval könnyebb újabb és újabb partner lehetőségeket felkutatni, és aztán rövid időre becserkészni. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek elbizonytalanodtak, biztonságban vannak-e a párkapcsolatban vagy a házasságban. Emellett a legtöbben saját magukért sem mernek életre szóló garanciát vállalni, hiszen időről időre elgondolkodnak azon, hogy egy több éves kapcsolat nehézségeit és buktatóit ne cseréljék el le jóval egyszerűbbnek és vidámabbnak tűnő lehetőségre, azaz új partnerre. Ezek mind felvetik a nagy ő, az igazi létezésének kérdését. A tapasztalatok azt mutatják, hogy csökken az igény a házassági elköteleződésre, és nő a válások száma. Elképzelhető, hogy az emberek többsége ma nem hisz abban, hogy párja vagy saját szeretete hosszú évtizedeken keresztül is kitart, és ezért gondolkodik abban, hogy csak egy-egy életszakaszra találhat hűséges társat. Ide tartozik az is, el tudják-e képzelni, hogy ugyanahhoz az emberhez szeretnének tartozni, vagy inkább sodorodnak azzal az egyre erősebb társadalmi üzenettel, hogy használjunk ki minden lehetőséget, ne hagyjunk ki semmit az életünkből. Aki egyedülálló és nagyon vágyik az elköteleződésre, az igazira, sokszor óriási csapdába kerül. A vágya egyre inkább a szituációról szól, megtalálni valakit, szerelmesnek lenni, szeretve lenni, esküvőre készülni, családot alapítani, nem pedig a konkrét partnerről. Minél kétségbe esettebb valaki, annál lejjebb kerül a küszöb. Egyre kevesebbel is beéri az illető, vagy legalábbis rábeszéli magát, csak azért, hogy a szituációt megélhesse. Ez azonban később visszaüt, amikor már a nagy célok teljesültek. Bekövetkezik a hiányállapot, az űr, amit a pár nem tud betölteni. Minimum egyikük rádöbben, hogy valaki másra vágyik. Ilyenkor újra elindulhat a keresés, azonban azon alapon, ahogy az előző választásunk is történt, megint előfordulhat, hogy idealizáljuk a jelentkezőt. Ráadásul a sok racionális érv, amit felszoktunk sorolni valaki mellett, kicsit sem garantálja, hogy szerelmesek leszünk az illetőbe. Ellenben számos esetben annak ellenére érezzük, hogy megtaláltuk az igazit, hogy a választottunk kimeríteni az észszerű elvárásainkat. Nagyon érdekes, ahogy az életkor előre haladtával változnak az igényeink, és akit igazinak éreznénk 20 évesen, markánsan eltér attól a valakitől, akire ezt 40-es vagy 60-as éveinkben mondanánk. Ez a személyiségünkben lezajlott átrendeződésekkel is kapcsolatos, hiszen különböző életszakaszainkban más és más a prioritás. Rögtön felmerülhet a kérdés, hogy akkor hogyan is lehetne egy életre szólóan valaki az igazi, ha ezek az igények ennyire átalakulnak. Feltehetően azért lehetséges mégis, mert a partnerünk is alakul közben, vagy ami még szerencsésebb, hogy közösen formálódunk az együtt töltött évek, évtizedek során. Az igazi az a valaki, aki az aktuális álmaink és vágyaink jelentős részét kielégíti, és ami még fontosabb, aki mellett önmagunk lehetünk. Persze ehhez nem árt némi önismeret, hiszen nagyon sokan vannak, akik azt sem tudják megfogalmazni, mire is vágynak valójában, mivel lehet őket boldoggá tenni. Az egyik leggyakrabban felmerülő probléma, amivel találkozhatunk, hogy az emberek felül vagy alul választanak. Az érthető, hogyha valaki szeretné hogy a másik által többnek érezhesse magát, és emiatt sokszor olyan partnert keres, aki valamilyen tulajdonságában vonzóbb, elismertebb nála, és ezáltal a kapcsolat által ő is részesülhet ebből a dicsőségből. Ilyen esetben azonban az illető végig szorong a kapcsolat alatt, hiszen azt érzi ő kevesebb, mint a választottja, és nem tud megfelelni. Tehát kevesebbnek fogja érezni magát. A másik esetben meg a kudarc kerülő fél az elutasítástól, ezért olyan személyt választ, akit a környezet valamely dimenzió mentén kevésbé tart vonzónak, mert így érzi magát biztonságban. Ideális esetben az igazi olyan személy, akiről úgy gondoljuk, hogy büszkék lennénk rá, hogy ő a társunk, és ő is büszke lenne ránk. Olyan, aki által még jobban önmagunk lehetünk, mert ahelyett, hogy megfelelési kényszert vagy szorongást éreznénk mellette, inkább feloldódunk, és megmerjük mutatni önmagunkat. Olyan valaki lehet erre alkalmas, aki valóban érdeklődik irántunk, és aki minket is érdekel. Összességében az a meghatározó, hogy ő maga a fontos az egész helyzetben, és nem pedig a helyzet. Azaz nem az a fontos, hogy vele lehetne családom, vagy vállalhatnék gyermeket, hanem hogy vele szeretnék lenni, és aztán ezeket a célokat megvalósítani, vagy megosztani. Robi, te hogy látod? Szerinted létezik ma igazi, vagy nagy ő, vagy ez inkább csak egy illúzió?
1: Én azt mondom, hogy létezik igazából, nagyon, nagyon különbözőek vagyunk, igen, tehát hogy teljesen mások az elvárásaink, teljesen más várunk igazából a társunktól. Két embert megkérdezel, biztos, hogy nem fogja ugyanazt mondani, hogy számára ki az ideális partner, és hogy milyen tulajdonságokkal legyen felvértezve. Úgyhogy éppen ezért nagyon nehéz azt a nagy ő fogalmát behatárolni, pont így, hogy mindenkinek mást jelent. Az is igaz, hogy nagyon sokan keresik, kutatják, és igazából hajszolják az igazit, és amikor már talál egy illetőt, eltelik egy-két hét, és már is abban a hitben él, és abban a reményben, hát nem is reményben szerintem, hanem már az tényként kezeli, hogy igen, hát ő lesz akkor az igazi. Mert éppen az aktuálissal, amikor összejön valaki, akkor számára ő a minden, és ő a legtermészetesebb módon egyébként az, aki az igazinak mondható. Ez ugye változhat, tehát hogyha telik, múlik az idő, és a tulajdonságaink felszínre kerülnek a másik előtt, akkor ez könnyen változhat, és akkor már úgy érezzük, hogy hát mégsem ő lesz az igazi, akkor elkezdünk vagy kifelé kacsingatni, vagy pedig lezárjuk az adott kapcsolatot. Ami egyébként utána következik, akkor az egy újabb keresés, és egy újabb kezelés, úgymond, mert keresem, és akkor megint megismerkedek valakivel, és akkor megint ő lesz az igazi számomra. Tehát egy kicsit próbáljunk meg, én azt gondolom, afelé haladni, hogyha megismertünk valakit, akkor lehet, hogy nem kell hajszolni azt, hogy én minden áron a nagy őt keresem, mert ez jön magától. Ki fog alakulni, hogy mennyire tud a két ember egymáshoz csiszolódni, ki fog alakulni az, hogy mennyire tudnak együttműködni, és az is ki fog alakulni, hogy hosszú távon együtt lakva mit produkál a két ember, tehát hogy mennyire tudják egymást elviselni. Kell azért kompromisszum hozzá, kell rengeteg olyan odaadás és saját magamból feladás valamilyen téren, hogy ez működhessen. Tehát rengeteg olyan dolog kell hozzá, amitől az illető a nagy ő lesz, és amitől számomra a nagy ő lesz. Úgyhogy ez egy nagyon összetett dolog, de létezhet, és azt mondom, hogy nem érdemes feladni. Ami talán egy jó tanács, hogy nem kell rögeszmésen keresni, és minden áron azt keresni, hogy oké, most már tényleg az igazit várom, hanem egyszerűen hagyjuk, hogy úszhassunk az árral, és hagyjuk, hogy magától történjenek a dolgok, és akkor valószínű, hogy sikeresen tudjuk akkor ezt is meglépni, ezt a feladatot.
0: Párkapcsolati témánk során arról beszéltünk, hogy létezik-e olyan, hogy igazi, de most ismételten zenével folytatjuk adásunkat, aztán pedig majd hozunk egy másik témát.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és most arról fogunk értekezni, hogy a mulandóságot hogyan tudjuk elfogadni, illetve hogy a tökéletlenség megbecsülésének mi a filozófiája. Ugye van ez a kintsugi, azaz a törött kerámia darabok helyrehozó technikája. Ugye Japánban például ez egy nagy szokás, hogy a hibás dolgokat is megjavítják, és sokszor még értékesebb is lehet ezáltal a szemükben. De beszéljünk akkor a részletekről. A kintsugi először a 15. századi Japánban jelent meg, eredetéhez több legenda is kapcsolódik. Az egyik legismertebb a japán shogun Yoshimasa története, aki törött teás csészéjét Kínába küldte megjavítani. Amikor kedvenc csészéje visszaérkezett, látta, hogy durva fémkapcsokkal állították helyre, ami egyáltalán nem volt vonzó látvány. A legenda szerint ez is közrejátszott abban, hogy a japán kézműves mesterek szebb kerámia javítási módszert keresve feltalálták a kintsugit. Számos anekdota származik a 16. században élt japán teamester Zen no Rikyu művészi szintre emelt teaszertartásainak idejéből. Sakai városában a teázók körében meglehetősen ismert és nagyra becsült volt az a csodálatos formájú mázas kínai csésze, amit Onzan Katatsuki-nak hívtak. Büszke tulajdonosa úgy döntött, vendégségbe hívja a híres teamestert, hogy megmutassa kincsét. Előre elképzelte, milyen dicsérő szavak hangzanak majd el, ám amikor eljött a várva várt nap, úgy tűnt, a mester egyáltalán nem vette észre a csészét, így a lelkendező szavak is elmaradtak. Az összejövetel végén a csalódott házigazda haragjában egy vasálványhoz vágta a kerámiát. Az utolsó vendégek azonban a darabokat összeszedték és elvitték magukkal. Néhány nappal később egy másik vendégségben az aranyszínű urusi lakkal megragasztott csésze is használatba került. Amint Rikyu meglátta, felismerte a korábban már látott darabot, és lelkesen dicsérte szépségét. Most már valóban szép és csodálatos. A tulajdonosa által oly nagy becsben tartott csésze tehát csak a javítások után vívta ki az elismerését, amikor megszűnt tökéletes megjelenése. Egy másik történet szerint Toyotomi Hideyoshi katonai vezető nagyon szerette a teás csészéjét, amit Tsutsui Jukein-től kapott. Egy teaszertartáson azonban inasa véletlenül elejtette és 5 darabra tört. Mindenki megijedt, mert ismerték a házigazda indulatos természetét, ezért feszültségoldásként az egyik vendég egy szellemes verset improvizált. A rövid költemény derültséget keltett a jelenlévők körében, és a házigazdát is visszabillentette eredeti jókedély állapotába. Attól a naptól kezdve a csészét Tsutsui Tsutsunak, azaz Tsutsui 5 darabra tört csészéjének hívták, megjavították és még nemzedékeken át használták nagybecsben tartva. Bár a fenti esemény a csésze végét is jelentette volna, nem így történt. A finom munkával összeragasztott tárgy új életre kelt, és generációkon át megőrizte az ügyetlen inas, a hirtelen haragú katona és a ragyogó elméjű költő történetét. A balesetet szenvedett csésze javítása kintsugi technikával készült, ami a restaurálás kínai-japán-koreai módja. Ennek segítségével ahelyett, hogy egy tárgy veszítene értékéből, a ragasztás nyomaival többé válik. Azt is mondhatnánk, hogy a csésze valódi élete abban a pillanatban kezdődött, amikor leesett az asztalról. A két történet bizonyos szempontból hasonlít egymásra. Az összeragasztott csésze toldozott foldozottsága, repedései az idői múlásával viszontagságait is érzékeltetik, amit az emberi élet metaforájának is tekinthetünk. A hibák és hiányosságok életünk részei, erről nem szabad megfeledkeznünk. A javított kerámia aranyszínnel emeli ki a törések nyomait, megörökítve ezzel a baleset pillanatát, de láthatja a folytonosságot és megújulást is, amit a javítás eredményez. Ez a megújulás sok munkát és tudatosságot igényel, de a repedések adják a végső karaktert, aminek megformálásában segítkeztek. Írja a Mindennapi Pszichológia magazin. Robi, neked mi az, ami átjön ebből a történetből? Akár egy abstrakció megvalósításával, te mire gondolsz?
1: Én rögtön, ahogy mondani szoktam, hát akkor most vigyük át az értelmet, és átvitt értelemben szólva egy kicsit ez a történet engem arra ösztökélt, hogy hogy beszéljünk arról, hogy mit jelenthet ez egy kicsit más értelemben a mi életünkre kivetítve. De számos olyan hétköznapi problémával állunk szemben, amit meg kell oldanunk, és hát ugye úgy, ahogy általában az üzemanyag, vagy a lelki erő az elfogy így a használat során, hát ugyanúgy ezek a pozitív és jó dolgaink is el tudnak fogyni, kicsit kevesebb türelmünk és energiánk lesz hozzá, aztán ér minket egy csalódás, és úgymond összetörik az életünk, összetörik a több darabjára az, amit mi igazából a hétköznapi küzdelmek során összeraktunk, és amik voltunk. Na most az, hogy darabjaira törik valami, az nem jelenti azt, és ugye itt egy nagyon jó példa, tehát általában így a keleti népeknél ez még inkább jellemző, és gyakran találkozunk hasonlatokkal, de hogy összetörünk lelkileg, összetörik az életünk, valami rossz történik, az nem jelenti azt, hogy akkor hozzuk a seprűt, hozzuk a lapátot, és akkor egyenesen a kukába kell azt dobni. Persze, hogyha már tényleg olyan szilánkosra is és darabjaira törik, akkor akkor sincs már, vagy akkor már nincsen úgy lehetőség, de valahogy gondoljunk arra, hogy amit lehet, ugye mi is megragasztunk, ha letörik egy bögrének a füle például, vagy valami, és az ilyen szeretett kis kedvenc volt, megpróbáljuk helyrehozni. Tehát ugyanígy kell a mi lelkünket is helyrehozni, hogy lehet, hogy szilánkosra törtünk, meg lehet, hogy megsebzette a lelkünket a csalódás, a negatív események, de meg kell próbálni ebből helyreállni. És lehet, hogy összeragasztott lesz az életünk, ilyen toldozott, foldozott, de ennek éppen ez lesz a szépsége. Tehát az lesz a szépsége, hogy valamiből mi fel tudtunk állni. Fel tudtunk állni az összetört csalódásból, az összetört életünkből. Mi újra talpon vagyunk, és újra hasznosíthatjuk magunkat, ugyanúgy az élet részei leszünk, mint ahogyan egy bögréből utána ugyanúgy tudunk inni a helyreállítást követően. Tehát én ezt valahogy egy ilyen átvitt értelemben hasonlatként a saját életünkre vetíteném rá, hogy ne, és talán a lényeg az, hogy ne adjuk fel. Mert bármilyen nehéz és rossz helyzetben vagyunk, abból van kiút. Vagy így, barátokon keresztül, vagy családon keresztül, vagy amennyiben már súlyosabb a korszak emberen keresztül. És ennek talán az egésznek a mondani valója az, hogy ne adjuk fel, mert mindenből van kiút.
0: Arról beszéltünk, hogy mi az oka annak, hogy Japánban, vagy a keleti országokban ennyire elterjedt a hibás tárgyaknak a megjavítása, és akár esetenként egy-egy ilyen váza még többet is érhet, mint az eredeti. Most viszont zene következik itt a Balaton Rádióban.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, itt a Pszichoaktívban. A következő családbeli témánkban azt fogjuk ismertetni, hogy a jó apa gyerek viszony az többek között védelmet jelenthet a kapcsolati függőség kialakulásával szemben is, legalábbis az utóbbi évtizedek kutatásai szerint. A HVG Extra Pszichológia magazin azt mondja, hogy számos szakértői vélemény megerősíti, hogy az anya és újszülött gyermekek között kialakuló túlszoros, legrosszabb esetben a külvilágot és az apát is többnyire kirekesztő érzelmi kapcsolat ártalmas, mind a gyermek fejlődésére, mind pedig a szülők párkapcsolatára. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az első, a világra nyíló kaput az apa ösztönös viselkedése, jelenléte és szeretete képviseli egy gyermek életében. A függetlenség és az önállósodás első lépéseit több kutatás szerint is elsősorban az apa garantálhatja. Különösen fontos szerepet játszik egy gyermek életében. A függetlenség és az önállósodás első lépéseit több kutatás szerint is elsősorban az apa garantálhatja. Különösen fontos szerepet játszik ebben az apai játék.

0: szerint tartalmazza azokat az elemeket, amelyek elengedhetetlenek egy gyermek sikeres társas kapcsolatainak, együttműködési képességeinek kifejlődésében. A játék az apával fejleszti ugyanis az önbizalmat, a határok és a szabályok felismerésének és betartásának képességét, a kooperáció készségét a külvilággal, és nem utolsó sorban elősegíti a független és szabad személyiség legfontosabb biztosítékát, a megfelelő és egészséges önismeret kialakulását. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermekek felkészítése a nagy utazásra, azaz a kinti életre az apás mesékben is tetten érhető. A kutatások szerint, amikor az apák a gyermekeiknek mesélnek, gyakrabban utalnak a külvilágra, a mesékbe előszeretettel beleszőnek konkrét személyeket, praktikus tanácsokat, illetve külvilági szabályokat is. Úgy tűnik, az apák mindezt kultúrától függetlenül, feltételezhetően teljesen ösztönösen teszik. Hogy ez miképp lehetséges, megmagyarázhatják azok a modern agykutatási eredmények, amelyek szerint az apaságra készülő férfiak agykérgében elsősorban azok a területek válnak aktívabbá, amelyek a szociális képességekért felelősek. Az érett és egészséges személyiség egyik legfontosabb jellemzője, hogy képes a hozzáélő barátok és társak megtalálására és az egészséges érzelmi kapcsolódásra. A függetlenség pszichológiai értelemben kizárólag belső, lélektani függetlenségre épülhet. A magát függetlennek gondoló, de kapcsolódási problémák miatt egyedül maradó személy sokszor éppen a függőségi viszony elkerülése, az alárendelődéstől való félelem miatt szeparálódik és lesz magányos. A jó apa-gyermek kapcsolat mind a fiúk, mind pedig a lányok esetében segíti a megfelelő párkapcsolat kialakítását, a sikeres szociális háló kiépítését. És sajnos mindennek az ellenkezője is igaz. Számos vizsgálat igazolta, hogy az apa vagy az jó apa nélkül felnövő kamaszlányok között sokszoros a bántalmazó kapcsolatban lévők aránya. Ehhez szorosan kapcsolódik a korai teherbeesés veszélye is. Leegyszerűsítve talán úgy fogalmazhatnánk össze, hogy a jó apa-gyermek kapcsolat védelmet jelent a kapcsolati függőség kialakulásával szemben. Ez az apai védőhatás kimutatható a fiúk esetében is, míg a lányoknál a tinédzserkori terhesség és a rizikós párkapcsolat a legnagyobb veszély, az apa nélkül felnevő fiúk a szó valódi értelmében is elveszíthetik szabadságukat. Az Egyesült Államokban a javítóintézetbe került kiskorúak 85%-a, a drogrehabilitációs központokban ellátottak 75%-a, és a nemi erőszakot elkövetők 80%-a apátlan családban nőtt fel. Az apai védőhatást kiemelik azok a kutatások is, amelyek szerint megdöbbentő módon azok a fiatalok, akik körül a saját családjukon kívül további apátlan családok élnek, még nagyobb eséllyel lesznek a drog vagy a kriminalitás áldozatai. Manapság a felnőtté válás és a független személyiségi alakulás egyik legnagyobb akadályává válik az, hogy az európai fiatalok jelentős része, köztük a magyar fiatalok is későn vagy egyáltalán nem képesek elhagyni a szülői házat. A Mama Hotel és Papa Bank számai meglehetősen riasztóak. A 2020-as években a 18 és 34 év közötti fiatalok 62%-a még a szüleivel élt. A jelenség egyrészt többféle okkal is magyarázható. A válások gyakorivá válása miatt apa nélkül felnevő generációk sokkal nehezebben válnak önállókká és függetlenekké, mint azok, akik ezt a képességet észrevétlenül sok ezer órás intenzív gyakorlással sajátíthatják el az édesapjuktól. Szóval, Robi, itt ugye szó volt arról, hogy milyen jelentős hatást gyakorol kutatások szerint az apa jelenléte a korlátok kialakításában, a különféle függőségeknek az elkerülésében, de természetesen az is az igazsághoz hozzátartozik, hogy sok ma manapság már az olyan anya, aki egyedül neveli a gyermekét egy válás miatt például. Például ezek az anyák szerinted hogyan tudnák pótolni az apa hiányát, vagy hogyan lehet ezt az apai hatást, ezt a jótékony apai hatást valahogy belemelni az egyedülálló szülőknek a világába? Te mit gondolsz erről a témáról?
1: Nagyon összetett a téma, és nagyon, nagyon sok lábon áll, mert hogy ez egyfajta felelősség, tehát az, hogy a gyereknevelést bele vittük az életünkbe, és hogy részt veszünk benne. azért

0: hatalmas nagy felelősség, és azt úgy tudni kell előre, hogy mit vállalunk, és hogy a gyerekünknek a legjobbat, a legtöbbet adjuk meg. Na most, ha történik egy ilyen affér, hogy ugye megtörténik egy válás, vagy bármi egyéb oknál fogva, ugye nem kapja meg a gyerek a közvetlen apa szerepet, akkor hát szét kell nézzünk egy kicsit a családon belül, hogy van-e olyan családtag, akár a nagyszülők például, vagy a közvetlen környezetünkben, aki egy picit valamilyen szinten részt tud vállalni a gyerek nevelésben, mármint abból a szempontból, hogy amit egy apának meg kell adnia, azt az a bizonyos illető családtag pótolja valamilyen szinten. Tehát teljes mértékben nem pótolható az apa szerep, meg az apa tulajdonságait sem fogja tudni átadni senki más a gyereknek. Viszont az, hogy oda kell figyelni arra, hogy azért meglegyen, tehát kapjon olyan nevelést is, mint amit egy apától kap mondjuk a gyerek. Persze teljesen más, ugye, hogy a fiú gyerekről van szó, vagy lánygyerekről, azért talán a szokták mondani, hogy a lánygyermekek azok ragaszkodóbbak az apához, de ez is csak egy ilyen általánosságban vett dolog. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy minden esetre próbáljuk megnézni azt, hogy mit adhat az apa a gyerek számára, és azt mi magunk próbáljuk meg alkalmazni azokat a dolgokat. Tehát gondolok én itt az önvédelmi dolgokra, tehát hogy a lányoknál próbáljuk meg felkészíteni anyaként is arra, hogy igenis lesznek nehéz pillanatok, vagy ugyanúgy a fiú gyermeket. Nem azt mondom, hogy az anya menjen el horgászni a gyerekkel, vagy csináljon olyan programokat, amit egy apával csinálna, de gondolja végig, hogy mi az, ami most hiányzik a gyereknek, és hogyan tudja ő azt pótolni, mit kell ahhoz neki tennie. Hát nem kis feladat, az biztos, mert egy személyben két személy tulajdonságát hordozni és felvértezni csak annak érdekében, hogy a gyerek ne sérüljön. Ez egy igen komoly és felelősségteljes feladat, úgyhogy egyáltalán nem könnyű így senki számára.
1: Vagy még az is eszembe jutott, hogy akár ha ő maga nem képes erre, akkor érdemes olyan tanfolyamra, kurzusra beiratni, akár egy önvédelmi kurzusra, vagy egy karate tanfolyamra, ahol igen, megkapja azt az apaképet, ami által el tudja sajátítani ezeket a korláttartó vagy eredményes működéseket. Most viszont zenével folytatjuk az adásunkat.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Összeállított a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság. Magyarország tűzoltókat küld Szerbiába. Már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Összeállított a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választotta ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők gondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Magyarország tűzoltókat küld Szerbiába. 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segítjük a szerbiai erdőtüzek oltását. A magyar egység kedd este indult el Kecskemétről a tűzsojtotta térségbe. A delibláti homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. Súlyos a helyzet Kraljevo közelében is, ahol az erős szél, a sűrű füst és a nehéz terep akadályozza a védekezést. Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül cseh, román, szlovák és német egységek is bekapcsolódtak az oltásba. A meteorológiai szolgálat szerint a tartós meleg és a csapadék hiány továbbra is kedvez a tüzek terjedésének. A honvédelmi miniszter szerdán videóban számolt be arról, eddig 51-en jelezték, hogy vissza akarnak térni a magyar honvédséghez. Ruszin Szendi Romulus még júniusban beszélt arról, hogy sok kiváló katona kényszerült szerinte méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból az Orbán kormány alatt, és szeretnék megadni nekik a lehetőséget arra, hogy újra szolgálhassanak. Módosították is a honvédek jogállásáról szóló kormányrendeletet. A visszaszerelni vágyók július végéig jelentkezhettek, a kérelmeik elbírálása a honvédelmi miniszter feladata. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, minden jelentkező esetében megvizsgálják az egyéni alkalmasságot, a szakmai tudást és a honvédség valós szükségleteit is figyelembe veszik. Robbanás történt kedden délután Mohácson egy ipari telephely fatárolójában. A baleset során három dolgozó súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, ketten később a kórházban életüket vesztették. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított nyomozást, közölték szerdán. A jelenlegi adatok szerint valószínűleg az üzemanyagellátó rendszer tövében lévő fűrészpor robbant be, majd vetett 15 méteres lángcsóvát. A Bama hírportál információja szerint a baleset karbantartási munkálatok közben történt, a sérülteket pedig mentőhelikopterrel szállították kórházba.
2: Időjárás.
3: Csütörtökön a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a régió legnagyobb részén azonban száraz időben lesz részünk. Mérsékelt marad a keleti szél, kora reggel 19, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.

0: kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak, és a következő témánk, amivel foglalkozni fogunk, az az, hogy az öltözködésünk az hogyan hat ki, vagy egyáltalán kihat-e a mentális állapotunkra. Tehát ugye azt tudjuk, hogy aki boldog, annak a külső megjelenésén is látszik, merész, színes, nagyívű, lobogó. A mentális állapot új lenyomatot hagy a külsőn, aki szomorú, a szürke, jelentéktelen és eltűnő. A Mindennapi Pszichológia magazin szerint izgalmas kérdés az, hogy működik-e visszafelé is. Tehát tudom-e az öltözködésemmel emelni a hangulatomat? Változtatni az én képemen, befolyásolni a döntéseimet. A jelenséget jelmez hatásnak nevezzük. Egy kutatásban egyetemistákkal töltettek ki figyelemtesztet, majd fehér köppenyt kaptak, és három csoportra osztották őket. Az első csoport úgy tudta, a fehér köppeny orvosi köppeny, és fel kellett venniük. A második csoport is orvosi köppenyt kapott, de ők nem bújtak bele. A harmadik csoportnak azt mondták, festőmázoló munkaruha, vegyék fel. Ezután megismételték a figyelemteszteket. Az orvosi köppenyt viselő csoport eredményjavulása messze felülmúlta a többiekét. Az orvos léthez megbízhatóságot, precizitást, gondoskodást, odafigyelést és koncentrációs képességet asszociáltak, ami megjelent a vizsgálat eredményében is. De ehhez bele kellett bújni a köppenybe, nem volt elég, ha a fogason lógott, mint a második csoportnak. A felvett ruha hatással van ránk, arra, hogy mit gondolunk magunkról, milyen tulajdonságot érzünk magunkénak, merre mozdítjuk a hangulatunkat. A színeket jelentéssel ruházzuk fel, és viselésükhöz asszociációkat kapcsolunk. Jelmezbában mindenki átélte már ezt. Ha királynőnek öltözünk, kihúzzuk magunkat, szépen lépkedünk, finoman fogalmazunk. Ha boszorkánynak hátat görbítünk, megsimogatjuk a macskát, és gúnyos, reszelős a hangunk. Nem is kell erőltetni, jön magától, kihozza a jelmez. Itt van még a dopamin dressing, az örömöltözködés jelensége. Karantén alatt mindenki megtapasztalta, a nem öltözést nem sokáig bírjuk, egy-két hét után muszáj felöltözni ahhoz, hogy tartásunk legyen. Sőt, egyre gyakrabban választunk olyan ruhát, aminek örülünk. Dédelgetett holmik kerültek elő, alkalomra eltett darabok kaptak új életet. Háttérbe szorultak a dresszkódok, a mi illik és mi nem illik elvárások. Egyre tudatosabban választottunk színes, mintás, szinte kalandvágyó szetteket. A jelenség a dopaminról kapta a nevét, ami az agyban az idegsejtek közötti ingerület átviteli anyag, kémiai üzenet. A köztudatban motivációs molekulaként ismerjük. Az agyi jutalmazó központ sztár figurája, ami arra ösztökél, hogy örömet okozó tevékenységet, érzést keressünk és találjunk. Ez fontos része az emberi viselkedés szervezésnek, gondolkodásnak, tervezésnek, összpontosítási funkciónak. Ha érdeklődést és sikert aratunk a megjelenésünkkel, akkor beindul a dopamin, ami arra ösztönöz bennünket, hogy megismételjük az élményt. Az agy ezt megjegyzi, és újra aktívan keressük az érzést. A helyzet az, hogy nem a ruhának van ereje, nekünk áll hatalmunkban örülni neki. Ha nem jó a kedvünk, akkor nem foglalkozunk vele, mibe bújunk. A cél, hogy túljussunk valahogy az adott napon. Egy kutatás szerint a bő felső részre a nők több mint fele voksolt rossz kedv esetén, miközben boldog állapotban ez a szám csak 2%. Mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy testünket túlméretezett ruhákba rejtsük, amikor rosszul érezzük magunkat. Vizsgálatok viszont azt mutatják, ha emelni szeretnénk a hangulatunkon, ez bizony nem a legjobb ötlet. A megoldás a testre simuló, szűk, szinte szoros ruhadarab. Van egy rész ugyanis bennünk, ami mindig szoros ölelésre, biztonságra vágyik. Fenyegetettségérzésben, bizonytalanságban erre vágyunk, ezt szeretnénk. Ha a környezet szorongató, ez a részünk előtérbe kerül és követelni kezdi az ölelést, mert a test szorításának terápiás, nyugtató hatása van. Autizmus kutatásokból tudjuk, hogy a mély érintést közvetítő úgynevezett proprioceptív receptorok ingerlése stresszoldó hatású. Mit gondolsz, Robi? Mennyire alkalmazható lehet ez a mindennapi életünk során ez a kutatási eredmény, hogy az öltözködésünk, a színes ruhák, a testhez simuló ruhák alkalmazása emelheti a boldogságérzésünket, illetve jobb kedvet okoz.
1: Igazából maga az öltözködés az inkább talán az, hogy az öltözködésünkről valahogy lejön a mi hangulatunk, leria mi hozzáállásunk dolgokhoz. Tehát mondjuk, ha sötét ruhát veszünk fel, akkor az egy ilyen komorabb kedélyállapotot fog tükrözni, bár mondjuk ettől ezt sem általánosítanám, mert nagyon sokan szeretik például a feketét, nagyon sokan hordanak ilyen fekete és sötét ruhákat, szóval igazából nem tudnám azt mondani, hogy nagyban befolyásolja, bár hogyha ezt kutatások is alá tudják támasztani, akkor gondolom, hogy van benne ráció, de igazából talán én egy picit azt tapasztalom magamon is, hogy inkább a fordítottja az, ami észrevehető, tehát az, hogy én reggel milyen ruhához nyúlok, akkor valószínűleg valami olyasmi a hangulatom, tehát én mondjuk a kék szín nagyon szeretem, a világos kéket, világos zöldet, minden, ami ilyen világosabb szín, de minél jobb kedve van az embernek, szerintem annál inkább tud úgy öltözködni, hogy az úgy látszik is azon, hogy éppen milyen a hangulata. Az, hogy éppen szorosabb, vagy szűkebb, vagy éppen lazább ruhát veszünk fel, az megint inkább az, hogy ha lazább ruhát hordunk, akkor az egy kicsit azt tükrözi, hogy tényleg jó kedvünk van, és tényleg nagyon, nagyon vidámak vagyunk, mert hogy lazán, olyan könnyedén, ahogyan a ruha áll rajtunk, úgy visszük mi is az adott napot. A ruhaválasztás tehát azért mindig szorosan kapcsolódik a kedélyállapothoz, de minden esetben érdemes azt megfigyelni, hogy mondjuk egy héten belül milyen az öltözködésem, milyen ruhákat hordok, és hogy a mellette milyen volt a kedélyállapotom. Tehát ezt azért úgy, akinek úgy van hozzá úgy kedve vagy ideje, azt érdemes megnézni, fogni egy papírt hétfőn reggel, vagy hétfőn este, és akkor írni így napokra lebontva, hogy akkor nem tudom, most ilyen színű ruhát viseltem, lehet a színre, és lehet a ruha szorosságára, vagy szűkségére, ugye, az pontosítani, és akkor hétvégén csinálni egy ilyen általános statisztikát, hogy ez valóban mennyire tud működni, tehát mi magunknak is készíthetünk egy ilyen kutatást, egy kis ilyen homemade igaz, de meglátjuk, hogy ez ránk éppen mennyire igaz.
0: Arról beszéltünk, hogy az öltözködésünk az kihathat a hangulatunkra, illetve mások is másképp láthatnak minket bizonyos ruhadarabokban. Hamarosan a színes hírek következnek a pszichológiai kutatások világából, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.

0: Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsora. Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatóknak. Most elérkeztünk ahhoz a részhez, ahol a színes pszichológiai információk fognak következni kutatások világából.
1: A mediterrán diéta lassíthatja agyunk öregedését. Habár számos diétás irányzat napvilágot látott az elmúlt években, mégis keveset tudunk ezek agyi funkcióra gyakorolt hatásáról. Dr. Alan Kaplan és munkatársai ezt vizsgálták az izraeli Ben Gurion Egyetemen, amikor 18 hónapon át emeri vizsgálatokkal követtek 284 egészséges, mediterrán és zöld mediterrán étrendet folytató szemét. Az egészséges irányzat a kiegyensúlyozott tápanyagbevitelre utal, míg a zöld mediterrán diétát polifenolban gazdag növényi komponensekkel dúsították, például 3-4 csésze zöldtea, mankai turmix, és emellett a vörös és feldolgozott húsok fogyasztását minimalizálták. Mindkét típusú mediterrán étrend követése mellett lassult a szürke állomány korral fokozódó zsugorodása a hagyományos étrendhez képest. A zöld mediterrán diéta mellett tapasztaltak egy eredeti térfogattól való legkisebb eltérést is.
2: Írja a Mindennapi Pszichológia magazin.
0: Nyugdíj után is feladat vezérelten. Korábbi kutatásokból ismert tény, hogy a nyugdíjba vonulás elindíthat minket a lejtőn az agyi leépülés szempontjából. Az Amerikai Pszichológiai Társaság által közzétett kutatás a hanyatlás mögötti befolyásoló tényezőket kereste, amelyekről eddig keveset tudtunk. A Midlife in the United States névre hallgató nagyszabású vizsgálatban az idősödés és az egészség kapcsolatát járták körül a kutatók. A vizsgálathoz 732 fő adatait használták fel a több ezer fős mintából, valamint telefonos tesztet is végeztek, összehasonlítva a nyugdíjba vonulást választók és a tovább dolgozók mentális állapotát, például memória, érvelés, feldolgozási sebesség, célkitűzések témában. A Psychology and Aging labban részletesen beszámoltak arról, hogy eredmények szerint nem önmagában a nyugdíj, hanem a kihívásnak számító feladatoktól és céloktól elszakadás jelent kockázatot az egészségre. Ez a veszély is leginkább a nőkre leselkedik. A csökkent ambíciók, a lemondás a célokról és stimuláló elfoglaltságokról kevesebb ingert okoz az agy számára, és ez fokozza a leépülés kockázatát. Nyugdíj után az egyéni kezdeményező készség és motiváció előtérbe kerül. Azaz, hogy valaki fenntartja ezeket a tényezőket az életében, például olvasás vagy szójátékok révén, vagy a nagyobb kényelmet választja. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Az érdekes pszichológiai kutatási információk után ismét zene fog következni itt a Pszichoaktívban.
3: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
4: Csak neked.
3: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
4: Balaton. Balaton rádió.

0: akarja!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez volt a Pszichoaktív, a Balatonrádió pszichológiai magazin műsora. Az elmúlt órákban különböző pszichológiai témákat jártunk körbe. A műsorvezetők Ivánkovics Kristóf, Szabó Laura és jó magam Szabó Ferenc nevében búcsúzom most tőletek.
3: A Balatonrádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
6: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
7: www.kaszanap.hu
8: Jogomvan.hu
9: Jogomvan.hu
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
8: Jogomvan.hu
9: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu
10: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
9: Reklámot hallottál.
11: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
12: A Bayer Construct csődeljárást kezdeményezett maga ellen. A CETL vizsgálja a dolgozóknál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-i tűzijátékkal kapcsolatban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerdán csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a bíróságon a Bayer Construct ZRT, jelentette be a cég tulajdonosa Balázs Attila. A Telex kérdésére a Bayer csoport tulajdonosa és Tiborcz István üzlettársa is megerősítette, hogy csődeljárást kért maga ellen a Bayer Construct. A lap által megismert a dolgozóknak küldött levélben az áll, hogy a cég az elmúlt hónapokban bekövetkezett komoly pénzügyi kitettséget eredményező fejleményekre, azon belül egyes konkrét előkészítés alatt álló beruházásokat érint szabályozási háttér jelentős változására, a zuglói irodakomplexummal kapcsolatos kormányzati döntésre, valamint a kedvezőtlen piaci tendenciákra tekintettel hozta meg a döntést. A kormány augusztus 3-án jelentette be, hogy eláll a beruházás megvásárlásától. A CETL vizsgálja a dolgozóknál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását. Három üzemben felfüggesztették a munkát. A vállalat a munkavédelmi szabályok szigorítását is bejelentette. A hatóságok augusztusban háromszor ellenőrizték a létesítményt, és néhány esetben hiányosságokat találtak a védőeszközök használatánál. A cég közlése szerint ezeket rövid időn belül megszüntették. A munkavédelmi hatóság ugyanakkor három üzemben felfüggesztette a munkát a szabálytalanságok rendezéséig, a cellagyártó üzem használatba vételi kérelmét pedig elutasította. A vállalat szerint a gyártás még nem kezdődött el, a berendezések üzembe helyezését pedig a vizsgálatok idejére leállították. A CETL korábban környezetvédelmi szabálysértések miatt 10 millió forintos bírságot is kapott. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-i ünnepségsorozat előkészületeinek és közbeszerzéseinek kapcsán, közölte szerdán a minisztérium. A folyamat hátteréről augusztus 20-án írt cikket a G7, amely szerint ugyan a kormányváltás utána még a Fidesz kormány által levezényelt és a Balázsi cégcsoport által kapott rendezvényszervezési munka végül az új eljárás során alig negyed annyiba került, de az egész beszerzési folyamat úgy zajlott, mint a Fidesz idején, fenntartva az eddigi urambátyám rendszert. A G7 cikke szerint a jelek előre lejátszott tenderre utalnak. Az ügyben Hatházi Ákos korábbi független képviselő feljelentést fontolgatott, a Mi Hazánk pedig meg is tette azt. A magyar határtól mindössze 500 méterre a szlovéniai Pince település melletti autópálya pihenőhelyen fogtak egy japán cserebogarat, adta hírül korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébih kiemelte, a japán cserebogár kiemelt zárlati károsító, ami azt jelenti, hogy olyan fajról van szó, amelynek az elterjedése súlyos gazdasági és környezeti kárt okozhat. Ezek megjelenését az Európai Unió területén haladéktalanul be kell jelenteni. Mint a Nébih írja, a japán cserebogár a növények széles körére jelent veszélyt. Szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos díszfán táplálkozik, a talajba rakott lárvák pedig a növények gyökereit károsítják. Csoportos táplálkozás esetén akár teljes tarrágásra is képesek.
0: Időjárás.
12: Csütörtökön a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar, a régió legnagyobb részén azonban száraz időben lesz részünk. Mérsékelt marad a keleti szél, kora reggel 19, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
5: Balaton Rádió.
11: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora. Minden hétköznap reggel hozunk érdekes és változatos témákat nektek a pszichológia világából. Az új tudományos eredmények bemutatása révén szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az életviteletekben akár ti is hasznosítani tudjátok ezeket az új információkat. Most zene következik, aztán pedig hozzuk az érdekes témákat nektek.
5: Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7.

0: legjobbakkal itt a Pszichoaktívban. Üdvözöljük a kedves hallgatókat, és műsorvezető társam Erdős Róbert is itt van mellettem. Szia Robi!
1: Szia Feri, és sziasztok!
0: Első témánk párkapcsolati jellegű lesz, és arról fog szólni, hogy a szüleinknek milyen hatása van a párkapcsolatunkra.
1: Ez egy nagyon jó téma, és érdekes lesz, mert úgyhogy érdemes lesz figyelni mindenkinek. Hát ha egy-két olyan jó tanácsot el tudtok majd csípni belőle, amit úgy az élet során azért tudtok alkalmazni saját párkapcsolataitokra vonatkozóan is.
0: Meglátjuk, reméljük, hogy lesz újdonság jellegű információ a hallgatók számára. Az biztos, hogy gyermekként úgynevezett reflektív kapcsolatokban fejlődünk, vagyis fontos, hogy szüleink, a felnőttek hogyan reagálnak a kezdeményezéseinkre. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a figyelem, az elfogadás és a szeretet egy életre kialakítja azt az érzést, hogy fontosak és szerethetők vagyunk, ami nélkül örök hiány maradna a lelkünkben. És ilyenkor a legnagyobb probléma az, hogy a szülői reakciókat, illetve azok hiányát önmagunkra vonatkoztatva rögzítjük egy életre. Nem azt érezzük, hogy szegény anyám nem tudta kimondani az érzelmeit, hanem hogy én nem vagyok szerethető. És az érzést tudatlanul vetítjük a társunkra, és a legkisebb konfliktusnál is mélyről feltör a szorongás, hogy neki sem vagyok fontos. Ha a szüleink csak a teljesítményeinkért dicsértek minket, akkor úgy érezzük, szerethetőségünket sok munkával, magas fizetéssel kell bizonyítanunk a társunknak, mert ő ezt várja tőlünk. Ha a szülő figyelméért versengenünk kellett a testvéreinkkel, a másik szülővel, akkor a párkapcsolatunkban is versengünk, még ha a tudattalanul választott versenytárs, barát, rokon vagy az előző házasságból származó ártatlan gyermek. Párkapcsolatunkban tehát rendszerint újra élünk olyan nem tudatos, korábban elfojtott érzelmi sérüléseket, amelyekhez a párunknak nem sok köze van. Negatív élményeinkért azonban legtöbbször őt hibáztatjuk. Rávetítjük gyermekkori élményeinket, érzelmi hiányainkat. Ezáltal tudattalanul befolyásoljuk, mert reakcióink hatására ugyanúgy kezd viselkedni, mint annak idején a szüleink, ami tovább fokozza indulatainkat, szorongásainkat. A család mint rendszer működésének hibái is hatással vannak a párkapcsolatokra. Az úgynevezett rugalmatlan, merev családok ellenállnak a változásoknak, kevés a külső kapcsolatuk. Nehezen alkalmazkodnak a körülmények változása, tehát mondjuk egy költözés vagy egy új munkahely esetén is. Konfliktusokra a családtagok mindig ingerülten egymás hibáztatásával és nem a megoldások keresésével reagálnak. A gyermekek pedig mindezt megismétlik felnőttkori párkapcsolatukban, amikor a társukat hibáztatják minden nyomorukért. A negatív példák közben nem feledhetjük, aki a szüleit nem fogadja el, az önmagával és a társával sem lehet békében. Ha valaki nőként elutasítja az anyját, a saját nőiességét tagadja meg, tehát lélekben kislány marad. Ha a férfi elutasítja az apját, lélekben kisfiú marad. Ha pedig az anyját, akkor a nőkkel való kapcsolata lesz problematikus. Felnőttként már felismerhetjük, ha a párkapcsolatunkban, a gyermekkorunkban elfojtott érzéseink jönnek elő, helytelenül berögzült reakcióink lépnek működésbe. Önismeretünk fejlődésével ezeket a korai tapasztalatokat, érzelmeket és megküzdéseket átírhatjuk magunkban. Abból vehetjük észre, hogy egy-egy szituációban a korábbi sérüléseink kattantak be, hogy aránytalanul heves érzelmeket vált ki belőlünk. Ilyenkor nem csak az adott helyzetre válaszolunk, hanem életünk valamennyi hasonló szituációjára. Akkor jutunk előbbre, ha ilyenkor önmagunk vagy társunk szidalmazása helyett megválaszoljuk magunknak az oly fontos önreflexiót, önismeretet mélyítő kérdéseket. Például, hogy mi dühített ennyire, mi zavart vagy mi fájt. És ha bátrak vagyunk, akkor ezekkel a kérdésekkel elérhetjük és átdolgozhatjuk a mélyebb, gyakran tudattalan gyermekkori tartalmakat. Például, hogyha feltesszük azt a kérdést magunknak, hogy honnan ismerős ez a helyzet. Társunktól ugyanis bármikor elköltözhetünk, önmagunktól soha, így változás hiányában, mint megakadt lemezjátszó, életünk végéig ismételhetjük rosszul rögzült mintáinkat, és követeljük társunktól a teljesíthetetlent. A korai érzelmi hiányaink feltöltését, és felnőttként elismerjük ugyan szüleink hatását, már nem hivatkozunk a gyermekkorunkra, és nem hibáztathatjuk őket. Ők ugyanis csak azt adták tovább, amit adni tudtak, amit ők is tanultak, kaptak az előző generációktól. Robi, te hogy látod, szerinted egy ilyen berögzült spirálba, ha kerül valaki, hogy a szüleit hibáztatja, vagy akár a meglévő párkapcsolatában van elakadása, ami a rossz szülői kapcsolatnak lehet az eredménye. Szerinted hogyan tud ebből kilépni, vagy mit tehet, mit érdemes tenni egy ilyen személynek?
1: Igazából ez egy nagyon komplikált és komoly élethelyzet, életszituáció. Az, hogy ezt hogyan tudjuk kezelni, azt azért nagyon nehéz kitaláljuk, mert nem mindig ismerjük fel azt, hogy hol rejtőzik az adott probléma. Tehát csak egy kapcsolatban is azt vesszük észre, akár a szülői és a gyerek, a szülő-gyerek kapcsolatban, vagy akár a párkapcsolatban is azt vesszük észre, hogy valami nem stimmel, valami nincs a rendjén, valamit meg kell oldanunk a viszonyunkban, de magát, az okát azt csak akkor fogjuk megtalálni, hogyha elkezdünk ezzel foglalkozni. Tehát az, hogyha ugye ez egy ilyen kicsit tüneti kezelésnek tűnik, hogy próbáljunk meg bizonyos olyan tevékenységeket elvégezni, akár közösen is, akár együtt is, amik segítenek azon, hogy amely egy megromlott szülő-gyerek viszony például megjavuljon, vagy jobb legyen, jobbá váljon, de ha megtaláljuk azt, hogy miért alakult ki ez a viszony, és azt próbáljuk egy kicsit orvosolni, akkor talán még inkább hatni fognak ezek a tüneti kezeléseknek tűnő megoldások, vagy igen, végül is probléma megoldások. Az, hogy hibáztatom a szüleimet, változunk egyébként, tehát folyamatosan gyerekként, meg 20 évesként teljesen más szemmel néztem a szüleimet, mint nem tudom, 30-40 évesként. Látom a hétköznapjukat, láttam, sokkal jobban át tudom értékelni felnőtt fejjel azt, hogy ők mind mennek keresztül, miket kell igazából átélni, és azt mondom, hogy talán felnőtté válás során még jobban kezdem megérteni a szüleimet és az ő tevékenységeiket. Úgyhogy én összességében csak annyit szeretnék erről mondani, hogy mi mindenképpen lássuk meg azt, hogy hogyan tudunk ezen változtatni, mi az oka, és az okot próbáljuk meg megszüntetni. Legyünk egy kicsit azért megértőek, és hát ugye minden oda-vissza alapon működik, tehát azért ezt a szülői oldalról is érdemes alkalmazni, és mindig az legyen a cél, hogy a problémákat amennyire lehet meg kell oldani, mert egyébként akkor ezt visszük tovább a párkapcsolatunkba, és egy nagyon rossz minta lesz majd a gyerekünk előtt is, hogyha a gyerekvállalásra kerül a sor.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy a szüleink párkapcsolata hogyan hatott, illetve hogyan hat manapság is a mi kapcsolatunkra, és ha egy rossz minta volt előttünk, akkor hogyan és mit érdemes tennünk. Most pedig zenével folytatjuk adásunkat.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. És a következő témánkban annak fogunk utána járni, hogy az egyéni terápia a létjogosultsága mellett a csoportos forma az mennyire hatékony, vagy lehet-e akár előnyösebb is olykor. Egy csoportban emberek vannak, akik lehet, hogy nem bírnak, beleütik az orrukat a dolgainkba, és megszegjük a szülőnk parancsát, hogy ne tegyük ki a saját nyavajánkat más emberek piszkálódásának. Sokszor azt gondolják az emberek, mi lesz, ha nem tudunk mit mondani, ha nem értjük a többiek vicceit, ha rájönnek, hogy mi nem is vagyunk olyan gazdagok, vagy menők, vagy boldogok, és egyáltalán hogyan tudna minden egyes héten valaki ugyanazokkal az emberekkel folyamatosan együtt lenni mondjuk egy napon keresztül. A pszichoterapeuta klinikus páros által vezetett kifejezetten gyógyító terápiás célú csoportok mellett napjainkban számos nem terápiás célú önismereti csoporthoz csatlakozhatunk, amelyek a legkülönfélébb technikákkal és módszerekkel kínálnak lehetőséget mindenféle élethelyzetben. Ezekben a személyiségfejlesztő, de saját élményként és készségfejlesztő csoportokként is emlegetett közösségekben általában 8 és 16 fő közötti résztvevők vannak. Szakmai vezető nélkül, de az önismereti csoportokhoz hasonló céllal működnek a közös probléma mentén szerveződő önsegítő csoportok. Az első ilyen a névtelen alkoholista csoport, amely az Egyesült Államokban indult alkoholfüggők számára még 1935-ben. Ennek mintájára később szerte a világon szerveződtek hasonló sorstárs közösségek. Magyarországon például működik csoport anonim túlevők, névtelen érzelemfüggők, alkoholisták felnőtt gyermekei, munkaalkoholisták, szociális fóbiával küzdők, különféle mentális betegségekben szenvedők hozzátartozói számára. Irvin D. Yalom, amerikai egzisztenciális pszichiáter, pszichoterapeuta, számos magyarul is népszerű könyv szerzője, 11 csoportterápiás tényezőt határozott meg a változás fejlődés mechanizmusaiként. Ezek a reménykeltés, az egyetemesség, az információ átadás, az altruizmus, az elsődleges családi közeg élményeinek korrekciója, a társas technikák fejlesztése, az utánzás, az interpersonális tanulás, a csoportkohézió, a katarzis és az egzisztenciális tényezők, amelyek mértéke, hatása, szerepe csoportonként és egyénenként változhat. A legtöbb ember azzal a vélekedéssel érkezik a csoportba, hogy kizárólag neki vannak félelmei, szorongásai, vágyai. A folyamat első részében aztán nagy megkönnyebbülést hoz és löketet ad a változásnak annak megtapasztalása, hogy mások is hasonló gondokkal, problémákkal küszködnek. Ha nem vagyok egyedül, az egyetemesség érzése pedig feloldja a szorongásokat, közelebbi kapcsolatba hoz a világgal. Egy másik alapfeltevés, amelyel a legtöbb ember él, hogy az ő világ vagy életszemlélete az általános, a normális. És gyakorta elutasítók vagyunk a miénktől eltérő szemlélettel, viselkedéssel szemben. A csoportban olykor katartikus élmény lehet annak megtapasztalása, hogy mások a miénktől különböző tulajdonságaik és történetük ellenére normálisak, elfogadhatók. Ez pedig toleránsabbá, empatikusabbá teheti a tagokat. Mindemellett mást hallani, nyíltan beszélni az érzéseiről, a többiek önfeltárását is segíti. Bizonyos kérdések és élethelyzetek esetén nagy segítséget nyújthat, ha olyanok között boncolgatjuk a témát, akikkel egy cipőben járunk, és akik saját személyiségük és élettörténetük miatt esetleg más szemszögből néznek ugyanarra. Az önismereti csoportok főképp változást hozhatnak a növekvő személyközi nyitottságban, az énazonosságban, az önértékelésben, az autonómiában, a tolerancia és elfogadás, a problémakezelő módok átalakulásában, a humanista értékek felé fordulásban. Ha egy támogató, inspiráló közegben megosztjuk dilemmáinkat, bizonytalanságainkat, egyre jobban megértjük önmagunkat, és egyre jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, te hogy látod, mi az a plusz, vagy mi az a más perspektíva, amit egy csoport tud nyújtani valakinek, aki problémákkal küzdik, és aki szeretne megkönnyebbülni, vagy megoldást találni a problémájára. Te hogy látod ezt?
1: Igazából egy csoporton belül ahány ház, annyi szokás, szokták mondani, és hát ahány ember, annyiféle probléma megoldó képesség és probléma megoldás, és nagyon jó az, amikor hallunk egy példát egy másik embertől, és az megtetszik nekünk, és lehet, hogy mi nem is gondoltunk arra, tehát új ötleteket, új dolgokat ismerhetünk meg akár egy csoporton belül, pontosan azért, mert hogy különbözőek vagyunk, és másként reagálunk az adott problémákra, és másképp oldjuk azt meg. Tehát az, hogy egy csoporton belül, akár ez egy ilyen baráti beszélgetésre is igaz, hogy ha többen vagyunk, és beszélgetünk egy adott témáról, akár ez az adott téma, ez lehet egy olyan probléma, amit én elmesélek, hogy velem ez megtörtént, és akkor lehet, hogy a baráti társaság valamelyik tagja fog tudni erre reflektálni, hogy ó, nekem is volt egy ilyenem, de én ezt így megoldottam, nálam ez bevált trükk. Tehát, hogy tudnak segíteni egymásnak, megvan az a segítő készség, és nagyobb eséllyel lehet megoldani és túllépni egy adott problémán, illetve hát a közösség ereje, hogyha én látom, hogy neki sikerült, akár legyen ez egy ilyen drogprevenciós foglalkozás, ha látom, hogy neki sikerült, és ő túl tudott rajta lépni ezen a függőségen, akkor én is azt fogom mondani, hogy akkor lehet, hogy nekem is sikerülhet. Tehát, és akkor elmondja az illető, hogy ő mit csinált, ő neki ez hogyan sikerült, akkor én is azt fogom mondani, hogy akkor lehet, hogy nekem is sikerülhet. Tehát, és akkor elmondja az illető, hogy ő mit csinált, ő neki ez hogyan sikerült, és

0: csinálni dolgokat, hogy kézzel fogható, szereti azt látni, hogy igen, az ott van, és nem csak úgy elképzelni, meg elgondolni, és beszélgetni róla, akkor annak az embernek inkább azt mondom, hogy a csoportterápia az, ami előnyös, de hát az egyéni terápia is jó, tehát ott is azért nagyon sok hasznos dolgot szedhetünk fel magunkra, mégpedig azért, mert ott egy kicsit megtornáztatjuk saját magunkat, az akaraterőnket, és megtornáztatjuk azt a fajta képzeletvilágot, vagy képzelővilágot, amit nekünk, vagy amin keresztül nekünk gyógyulnunk kell egy adott terápia során. Úgyhogy pro és kontra, tehát mind a kettőnek van előnye és hátránya is, de én azt mondom, hogy ha erősnek érzem magam, akkor az egyéni terápia is nagyon jól működik, de ha érzem, hogy nem megy, inkább feladnám, inkább úgy állok a probléma megoldásához, hogy adok neki egy esélyt, aztán lesz, ahogy lesz, akkor talán a csoportterápia az, ami sokkal jobban működhet. Tehát ez a közösség ereje, a társaság ereje, és az, hogy látsz más példákat is, és nem csak a sajátodat.
1: Az elmúlt percekben arról beszéltünk, hogy az egyéni terápia mellett, vagy helyett akár a csoportterápia is milyen fontossággal bírhat, illetve milyen előnyökkel rendelkezhet, ha valaki ezt az önismeret fejlesztési formát választaná. Hamarosan majd egy újabb témával jövünk itt a Pszichoaktívban.

0: Ez a Pszichoaktív, a Balatonrádió pszichológiai tematikus magazinműsora, és a következő téma, amit át fogunk beszélni Robival, az arról fog szólni, hogy mit bizonyít a bizonyítvány, illetve mi az a visszajelzés, amit egy bizonyítványra egy szülő adhat. A Mindennapi Pszichológia magazin szerint az értékelés hozzájárul az önmagunkról kialakított képhez, ezért nem mindegy, hogyan viszonyulunk hozzá. A gyerekek esetében azért is tényező, mert tudják, hogy a jegyek a szüleik rájuk vonatkozó véleményét és velük való kapcsolatát is befolyásolhatják. Így azok számára, akiknek az iskola fontos szerepet játszik az önértékelésben, céljaik elérésében, a félévi bizonyítvány nagyobb jelentőséggel bír, mint azoknál, akik nem tartják fontosnak a tanulmányi eredményességet. A siker motiváló hatása egyértelmű. Szívesen foglalkozunk olyan dolgokkal, amelyekben eredményesek vagyunk, amelyek örömet és elégedettséget jelentenek a számunkra. Persze van, akit egy kisebb kudarc is motivál, míg egy másik embert kifejezetten elkeserít és elveszi a kedvét a további erőfeszítéstől. A hazai pedagógiai gondolkodásban még mindig viszonylag erősen tartja magát az a nézet, hogy fél évkor inkább lefelé kerekítik a jegyeket, hogy ezzel motiválják a diákokat jobb teljesítményre. Ez a stratégia azonban sokkal ritkábban válik be, mint ahogy a tanárok szeretnék. A diákok, akik minden erőfeszítés ellenére sem kapják meg a jobb jegyet, alapvetően csalódottak lesznek, haragot és igazságtalanságot élnek át. És a lefele kerekítés legfontosabb üzenete az lesz számukra, hogy nem érdemes erőlködni, úgysem érik el a céljukat. A tanulási motiváció egyik első kutatója, Bernard Weiner rámutatott, hogy a siker és a kudarc motivációra gyakorolt hatása elsősorban attól függ, hogy az ember mivel magyarázza az elért eredményt. Ha úgy gondolja, hogy a teljesítmény valamilyen rajta kívülálló, számára kevésbé vagy nem befolyásolható tényező múlik, akkor elveszíti a motivációját. Az iskolai értékelés nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogyha egy diák úgy gondolja, hogy a jegy alapvetően a tanár jó indulatától, a szerencsétől, vagy az ő genetikai adottságaitól függ, akkor kevésbé lesz motivált javítani, mintha úgy látja, hogy a jegy elsősorban saját erőfeszítéseit, a befektetett időt és munkát tükrözi. Carol Zweck, amerikai kutató, kutatásaival azt bizonyította, hogy azok az emberek, akik képességeiket és teljesítményüket fejleszthetőnek tartják, még kudarc esetén is több erőfeszítést tesznek céljaik elérése érdekében, mint akik úgy vélik, hogy a sikerességüket elsősorban adottságaiknak, öröklött tulajdonságaiknak köszönhetik. A gyerekek számára a különböző életkorban más-más mértékben van jelentősége a tanári értékelésnek. A legerősebb hatást a kisdiákok és a végzősök esetében tapasztaljuk. Az elsősök számára az iskolai eredmények főként azért fontosak, mert ebben a korban a tanító visszajelzése, értékelése meghatározza önmagukról kialakított képüket, elsősorban a jó tanuló, rossz tanuló dimenzió mentén. Ez a besorolás nagy mértékben befolyásolja a későbbi tanulási motivációt, mivel az én kép egy olyan vezérlő eszköz, amelyhez később is igazodunk. A leghatékonyabb az a követelmény, amely a gyerek számára megfelelő erőfeszítéssel, de reálisan elérhető célokat jelöl ki. A kutatások azt bizonyítják, hogy azok a feladatok a leginkább motiválóak, amelyek esetében a siker valószínűsége meghaladja az 50, de nem éri el a 100%-ot. Fontos tehát, hogy a szülő ismerje gyermeke képességeit, érdeklődését, beállítottságát, és ehhez mérten fogalmazzon meg teljesíthető elvárásokat. Az idősebb diákok számára abban az esetben fontos a bizonyítvány, ha az osztály normájában jelentős szerepe van a tanulmányi sikerességnek. Ilyenkor a diákok közötti rangsor, amit a bizonyítvány is megerősít, nagy mértékben kihat a kapcsolatokra és a diákok önbecsülésére. Számukra a gyenge teljesítményt tükröző osztályzatok negatív énképük megerősítéjévé válnak, egyfajta bizonyítékává, hogy nem elég jó. A szülők és a tanárok kommentárja gyakran lényegesebb, mint maga a jegy. Ez alakítja ugyanis a diákok szemléletét, mutat utat számukra a teljesítményük megítélésében, céljaik kijelölésében. A szülők reakciója tehát nagyon fontos, sokan jutalmat vagy büntetést kapcsolnak a jegyekhez, remélve, hogy a kilátásba helyezett következmény motiválni fogja a gyereket. Ez eredményesnek is tűnhet, hiszen a külső motiváció is jobb, mint a semmilyen. Ugyanakkor a belső motiváció ennek nyomán nem fejlődik. Sőt, csökkenhet is, ha a büntetés lebeg a gyerek szeme előtt. Pénz vagy játék ígérete sok esetben átmeneti lelkesedést eredményez. A rosszabb teljesítmény után kapott büntetés pedig kifejezetten káros a szülő-gyerek kapcsolatra, épp úgy, mint a tanulás iránti attitűdre. A gyereknek éreznie kell, hogy a félelem nélkül is beszélhet, és rendkívül lényeges, hogy meg is hallgassuk, mit gondol a bizonyítványával kapcsolatban. Szülőként segítsünk fókuszálni a megváltoztatható, az eredmény befolyásoló tényezőkre, mint például a gyakorlás, az idő és energiabefektetés, a tanulási módszer. Vagy tűzzenek ki elérhető célokat, ez a javaslat. De Robi, te hogy látod, azért mégsem biztos, hogy olyan egyszerű ez szülőként, mert nagyon sokszor lehet hallani, hogy mennyire fontos pillanat az, amikor megkapják a diákok a bizonyítványt, és sokan a szerethetőséget is ezzel kapcsolják össze. Te mit gondolsz erről? Hogy ilyen érdemes egy szülőnek reagálni? Mit érdemes reagálni? Jó jegyek esetén például, ha valaki kiváló, és mit, hogyha valaki például elmaradt teljesítményt nyújt, mondjuk a többi diákhoz képest?
1: Igen, szülőként arra figyelünk, és azt arra összpontosítunk, hogy a gyerekünk olyan biztos megélhetési helyzetbe kerüljön majd az iskola elvégzését követően, hogy egyrészt magabiztosan állhatunk majd ott mögötte, és tényleg nyugodt szívvel tudjuk elengedni az élet hatalmas nagy útján. Tehát feltalálja magát, és el tud helyezkedni, meg van a megfelelő mennyiségű vagy minőségű bizonyítvány, amivel az élet útján el fog tudni majd indulni. Az, hogy nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk a gyermekeink képességével. Tehát el lehet várni szülőként a kitűnő bizonyítványt, a színötös, esetlegesen becsúszó 1-1-4-essel meglévő bizonyítványt, de nagyon fontos az, hogy legyünk tisztában a képességekkel. Az, hogy a mi gyerekünk éppen milyen képességekkel van felruházva, és ahhoz mérten próbáljuk meg az elvárásainkat felé letenni. Tehát gondolok én arra, hogyha valaki, nem tudom, szülőként arra gondol, hogy oké, hát én se voltam jó matekból, hát akkor a gyerek mit örökölt volna, ha ugyanezt, hogy inkább a reál tantárgyak azok, amik nehezebben mennek, és vannak a humán beállítottságú tárgyak, amik pedig a gyerek erőssége. Tehát akkor próbáljunk meg arra összpontosítani, hogy igen, amiben jó vagy, azt próbáld meg, nem azt mondom, hogy maximálisan, de a lehető legjobban megoldani. Amiben pedig nehézségeid vannak, abban pedig segítünk, hogy el tud érni azt a szintet, amit el kell érni ahhoz, hogy az élet során igazából tudjál alkalmazkodni, és megáld a helyed. Úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, hogy megpróbáljuk minden esetben a gyerek képességeihez mérten az elvárásainkat viszonyítani.
0: Arról beszéltünk, hogy a bizonyítvány esetében milyen szülői hozzáállás az, ami segíthet egy diáknak abban, hogy még motiváltabb legyen a későbbiekben. Hamarosan a színes hírek következnek, itt a Pszichoaktívban.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: A Bayer Construct csődeljárást kezdeményezett maga ellen. A CETL vizsgálja a dolgozóknál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-i tűzijátékkal kapcsolatban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerdán csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a bíróságon a Bayer Construct ZRT, jelentette be a cég tulajdonosa Balázs Attila. A Telex kérdésére a Bayer csoport tulajdonosa és Tiborcz István üzlettársa is megerősítette, hogy csődeljárást kért maga ellen a Bayer Construct. A lap által megismert a dolgozóknak küldött levélben az áll, hogy a cég az elmúlt hónapokban bekövetkezett komoly pénzügyi kitettséget eredményező fejleményekre, azon belül egyes konkrét előkészítés alatt álló beruházásokat érint szabályozási háttér jelentős változására, a zuglói irodakomplexummal kapcsolatos kormányzati döntésre, valamint a kedvezőtlen piaci tendenciákra tekintettel hozta meg a döntést. A kormány augusztus 3-án jelentette be, hogy eláll a beruházás megvásárlásától. A CETL vizsgálja a dolgozóknál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását. Három üzemben felfüggesztették a munkát. A vállalat a munkavédelmi szabályok szigorítását is bejelentette. A hatóságok augusztusban háromszor ellenőrizték a létesítményt, és néhány esetben hiányosságokat találtak a védőeszközök használatánál. A cég közlése szerint ezeket rövid időn belül megszüntették. A munkavédelmi hatóság ugyanakkor három üzemben felfüggesztette a munkát a szabálytalanságok rendezéséig, a cellagyártó üzem használatba vételi kérelmét pedig elutasította. A vállalat szerint a gyártás még nem kezdődött el, a berendezések üzembe helyezését pedig a vizsgálatok idejére leállították. A CETL korábban környezetvédelmi szabálysértések miatt 10 millió forintos bírságot is kapott. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-i ünnepség sorozat előkészületeinek és közbeszerzéseinek kapcsán, közölte szerdán a minisztérium. A folyamat hátteréről augusztus 20-án írt cikket a G7, amely szerint ugyan a kormányváltás után még a Fidesz kormány által levezényelt és a Balázsi cégcsoport által kapott rendezvény szervezési munka végül az új eljárás során alig negyed annyiba került, de az egész beszerzési folyamat úgy zajlott, mint a Fidesz idején, fenntartva az eddigi urambátyám rendszert. A G7 cikke szerint a jelek előre lejátszott tenderre utalnak. Az ügyben Hatházi Ákos korábbi független képviselő feljelentést fontolgatott, a Mi Hazánk pedig meg is tette azt. A magyar határtól mindössze 500 méterre a szlovéniai Pince település melletti autópálya pihenőhelyen fogtak egy japán cserebogarat, adta hírről korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébih kiemelte, a japán cserebogár kiemelt zárlati károsító, ami azt jelenti, hogy olyan fajról van szó, amelynek az elterjedése súlyos gazdasági és környezeti kárt okozhat. Ezek megjelenését az Európai Unió területén haladéktalanul be kell jelenteni. Mint a Nébih írja, a japán cserebogár a növények széles köré jelent veszélyt. Szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos díszfán táplálkozik, a talajba rakott lárvák pedig a növények gyökereit károsítják. Csoportos táplálkozás esetén akár teljes tarrágásra is képesek.
2: Időjárás.
3: Csütörtökön a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar, a régió legnagyobb részén azonban száraz időben lesz részünk. Mérsékelt marad a keleti szél, kora reggel 19, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ilyen napon a legjobbakkal itt a Pszichoaktívban és a pszichológiai tematikus magazinműsorunkban most a testképzavarról fogunk beszélni. A pszichoanalitikus Paul Schilder használt először a kifejezés definíciójában, pedig az szerepel, ahogyan számunkra a saját testünk megjelenik. Később ez kiegészült olyan tényezőkkel, mint a saját testünk megtapasztalása, élménye. A testünk érzékelését összevetjük a saját testünkről kialakított attitűddel, és gyakrabb az utóbbi kerül ki győztesen. A legegyszerűbb a gondolat és az ítélet befolyásoló erejének megértése. Tegyük fel, hogy szélsőségesen negatív gondolatok élnek a fejünkben a saját kinézetünkről, például, hogy csúnya vagyok, kövér vagyok, undorító vagyok. Ami ilyenkor történik, hogy érzékeljük a test körvonalait a tükörben, végig is tapogatjuk magunkat, felpróbálhatunk különböző ruhákat, de mindez végül találkozik ezekkel az ítéletekkel, amelyek eltorzítják a konkrét képet. Mintha tényleg görbe lenne az a tükör. Ilyen esetben lehet, hogy érzékszerveinkkel vékonynak látjuk magunkat. De az nem lehet, hiszen csúnyák és kövérek vagyunk az ítéleteink szerint. A gondolatokhoz tartozik még kinézetünk észlelt fontossága. Minél nagyobb hangsúlyt fektetünk rá, annál elégedetlenebbek lehetünk vele, és így az ítéletünk is negatívabb lesz. Az érzelmek hasonlóképpen működnek. Ha negatív érzelmeket élünk meg a kinézetünkkel kapcsolatban, az ugyanúgy befolyásolhatja, torzíthatja a testünkről kialakított képet. Fontos, hogy a testkép teljesen valóságos az észlelő számára, nem lehet érvényteleníteni, de meg kell érteni azokat a tényezőket, amikből felépül a végleges kép. Testképzavarnak azt fogjuk hívni, ha túl nagy az eltérés, és az objektív testkép és az ideális testkép között. Amikor az objektív és az észlelt testkép között nagy az eltérés, azt az angol szakirodalom Body Image Distortion jelenségnek hívja, azaz testképzavarnak. A testünk torzított érzékeléséről és nem torzított észleléséről van tehát szó, a fizikai ingerek érzékelésébe hiba csúszik. Szinte senki nem tudja 100%-os pontossággal megbecsülni a test méreteit. A legnagyobb torzítás nők esetében a derék környékén jelentkezik. Amennyiben a saját magunkról kialakított gondolatok és érzések többnyire pozitívak, még ha van is torzítás az érzékelésben, nagy gondot ez nem fog okozni. A test torzított érzékelése lehet súlyos korképek, például az anorexia tünete, de önmagában nem elégséges feltétele. Ugyanakkor a szakirodalomban ellentmondó eredményekkel találkozhatunk. Egyes anorexiás kliensek ijesztő pontossággal tudják megbecsülni saját méreteiket, míg mások szélsőségesen torzultan látják magukat. Az viszont általánosságban elmondható, hogy a test változására különbözően reagálunk, terhesség alatt vagy után gyakori, hogy a test alakulását torzan érzékelik. Az evészavarok szempontjából jelentősebb probléma, ha az észlelt és a vágyott testkép között van túl nagy eltérés. Ilyenkor nem játszik szerepet az objektív valóság, az a kép van nagyon távol a számunkra ideális állapottól, ahogyan látjuk magunkat. Meghökkentő, de a saját magunkkal való elégedettségünk közvetlenül nem függ attól, hogyan nézünk ki. Az észlelt és a vágyott alakunk különbségét ugyancsak testképzavarnak nevezzük, specifikusabban testi elégedetlenségnek. Talán furcsa, de a legtöbb ember pontosan úgy néz ki, vagy akár még jobban, mint ahogy szeretne. Ha ugyanis összevetjük az objektív valóságot és a vágyott állapotot, azt láthatjuk, hogy a kettő közel van egymáshoz. Erről azonban az észlelő nem tud, sőt, meg van győződve az ellenkezőjéről, hiszen a kettő között ott van az észlelt testkép, ami mindkettőhöz képest negatív irányba torzít. Írja a Mindennapi Pszichológia magazin. Robi, te hogy látod a testképzavarnak, mennyire lehet táptalaja a média, a marketing, a reklámok? Milyen összefüggés lehet szerinted ezek között?
1: Hát elég nagy, szerintem. Már csak azért is, mert hogy a közösségi oldalakon, felületeken olyan minta jön velünk szemben, ami igazából nagyon szép és nagyon jó, de elérni azért lehetetlen. És hát nem lehetetlen, lehetséges, csak ugye mindenkinél más a napi beosztás és a napi menetrend, és nem biztos, hogy belefér az a megfelelő mennyiségű edzés és kondíció megtartása. Tehát igazából, ha felmegyünk a közösségi média a felületre, akkor tényleg olyan testalkatokkal találkozunk többnyire, ami már bár a modell pályának az alapja, és azért megpróbáljuk beleképzelni magunkat ebbe a szerepbe, hogy igen, hát ha mi is így néznénk ki, kockahas, és nem tudom, akár 6 kockát is már meg tudunk számolni, akkor az már egy magabiztos és jó eredménynek számít. Tehát az, amit a média sugároz felénk nagyon sokszor, az a tökéletességnek a tükörképe, tehát az, hogy legyél izmos, legyél sportos, legyél szálkás, és ha megnézzük, akkor a médiában a műsorvezetőket, akár bármilyen műsor van, akkor azért megpróbálják úgy egy-egy reality show-nál is például úgy kialakítani a játékosokat, versenyzőket, hogy valamilyen szinten odavonza a képernyő elé a nézőt. Pontosan egy jó testalkattal, egy szimpatikus, egy modell kinézetű arccal. Tehát, és akkor ezt látod folyamatosan, és akkor még nem is beszéltem a felnőtt filmekről, ahol pedig meg van játszva az adott szerep, és megjátszott szituációkról beszélünk, ami alapján megpróbálunk mi is teljesíteni otthon a négy fal között, de hát nem minden esetben sikerül. Tehát akkor ez a másik része, hogy ezt is figyelembe kell venni, és nem feltétlenül az a minta, amit a médiában látunk, hanem ha egy kicsit visszanézünk afelé, hogy mi magunkkal meg vagyunk elégedve, mi mit szeretnénk elérni, akkor egy kicsit a realitás talaján mozogva azt kell lássuk, hogy jó vagyok-e így magamnak, illetve hát, hogy kapok-e visszacsatolást azoktól, akik körülöttem vannak, akár csak abból a szempontból, hogy na most neked akkor így meg így kell kinézned, és akkor tökéletes vagy számomra, vagy azt mondja a körülötted élő emberek nagy része, hogy ha te így jól érzed magad, akkor mi is így elfogadunk, és így szeretünk, és így vagy a legjobb. Tehát számunkra ugye tökéletes vagy, és nem várod el a másiktól azt, hogy változtasson az alkatán, vagy a kinézetén. Úgyhogy igazából önismeret is, párkapcsolat is van ebben, illetve van ebben az is, hogy mennyire hagyatkozunk arra, amit a médiában látunk, mert hogyha nagyon, nagyon nem figyelünk oda, akkor igen, el tud vinni minket egy rossz irányba, hogy számunkra az a tökéletes, amit ott látunk, és nem az, amitben élünk, mert hogyha ezt az utat itt eltévesztjük, akkor elvisz minket egy olyan irányba, hogy elégedetlenek leszünk, rossz lesz a hangulatunk, közérzetünk, nem látjuk meg semmiben sem a jót, mindenben csak azt, hogy nem vagyok jó, és akkor ez egy idő után egy olyan depresszív hangulatba fogja lehúzni az egyént, amiből aztán tényleg nagyon nehéz lesz kimászni, és ilyenkor nagyon sokszor orvos segítségére is szükség van, úgyhogy ezt próbáljuk meg megelőzni, és próbáljunk meg elégedettek lenni magunkkal. Minimális változtatásokat azt lehet egyébként végezni.
0: Arról beszéltünk, hogy hogyan hat a mai média környezet a testképzavarra, illetve mit érdemes tennünk egy ilyen esetben. Hamarosan egy újabb témát hozunk itt a Pszichoaktívban.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. Most pedig színes pszichológiai hírek jönnek a kutatások világából.
1: Okoz-e a marihuána pszichózist? Az American Journal of Psychiatry-ben nemrég megjelent tanulmányban arra keresték a választ, hogy a cannabis összefüggésbe hozható-e a pszichózissal, amit hallucinációk, érzéki csalódások, értelmetlen beszéd, furcsa mozgások jellemezhetnek. 1896-ban állapították meg először, hogy összefüggés van a cannabis fogyasztása és a pszichózis, illetve a skizofrénia kialakulása között. Ezt azóta több kutatás is megerősítette, bár ezek a felfedezések csupán összefüggést mutatnak a marihuána és a skizofrénia között. Azt semmi sem bizonyítja, hogy a kiváltó ok a drog használat lenne. A kérdés az, hogy a cannabis okozhat-e skizofréniát, vagy a skizofrének nagyobb valószínűséggel használnak-e cannabiszt, esetleg egy még nem ismert genetikai tényező növeli mind a marihuána fogyasztás, mind a skizofrénia kockázatát. Egy friss amerikai tanulmány, amelyben 80 ezer főt vontak be, azt mutatja, hogy azoknál, akiknél az előző évben kanabisz használati zavar fordult elő, közel 2,5-szeresére nőtt a hivatalosan diagnosztizált skizofréniára jellemző pszichotikus zavarok aránya. Habár hitelt érdemlő ok-okozati bizonyíték továbbra sincs, a felfedezés és ennek tudományos bizonyítása közötti szakadék egyre jobban szűkül.
2: Írja a Mindennapi Pszichológia magazin.
0: Mégsem értjük a mindfulness lényegét. A kanadai Waterloo Egyetem közzétett vizsgálata szerint hiába érti az emberek többsége a tudatos jelenlét módszerét elméletben, mégsem sikerül ezt helyesen átültetniük a gyakorlatba. A mindfulness alapvetése a nehézségek felismerése és elfogadása, ám ez nem valamiféle passzív belenyugvást, önalávetést jelent, hanem aktív elmerülést a kihívásokkal megküzdés során. A laikusok ezt trendre elfelejtik, amikor hétköznapi helyzetekben gyakorolhatnák a tudatos jelenléttel kapcsolatos ismereteiket. A kutatók empirikus vizsgálatukban felmérték, hogyan értelmezik és alkalmazzák az emberek a mindfulness fogalmát a mindennapi életükben. Eredmények szerint a legtöbben értik, hogy a tudatos jelenlét magában foglalja az aktív elmerülést, ám a gyakorlatban mégis összekeverik az elfogadást a passzivitással vagy az elkerüléssel. A stresszoldás ugyanakkor nem magától jön létre, hanem a stresszorral kapcsolódás és probléma megoldó készségek bevetése révén. A pontos megvalósítás és a kívánt eredmény tehát még sokaknál várat magára. Olvasható a HVG Extra Pszichológia magazinban. Az elmúlt percekben olyan kutatási információkat hallhattatok a pszichológia világából, amelyek remélhetőleg a hétköznapi életetekben is hasznosítható tudást biztosítanak számotokra. Most pedig ismételten zenével folytatjuk a pszichológiai magazin műsorunkat.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: egy kaland voltam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez volt a Pszichoaktív, a Balatonrádió pszichológiai magazin műsora. Az elmúlt órákban különböző pszichológiai témákat jártunk körbe. A műsorvezetők Ivánkovics Kristóf, Szabó Laura és jó magam Szabó Ferenc nevében búcsúzom most tőletek.
3: A Balatonrádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad. Friss információk itt a Balatonrádióban.
4: A Bayer Construct csődeljárást kezdeményezett maga ellen. A CETL vizsgálja a dolgozóknál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-i tűzijátékkal kapcsolatban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerdán csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a bíróságon a Bayer Construct ZRT, jelentette be a cég tulajdonosa Balázs Attila. A Telex kérdésére a Bayer csoport tulajdonosa és Tiborc István üzlettársa is megerősítette, hogy csődeljárást kért maga ellen a Bayer Construct. A lap által megismert a dolgozóknak küldött levélben az áll, hogy a cég az elmúlt hónapokban bekövetkezett komoly pénzügyi kitettséget eredményező fejleményekre, azon belül egyes konkrét előkészítés alatt álló beruházásokat érint szabályozási háttér jelentős változására, a zuglói irodakomplexummal kapcsolatos kormányzati döntésre, valamint a kedvezőtlen piaci tendenciákra tekintettel hozta meg a döntést. A kormány augusztus 3-án jelentette be, hogy eláll a beruházás megvásárlásától. A CETL vizsgálja a dolgozóknál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását. Három üzemben felfüggesztették a munkát. A vállalat a munkavédelmi szabályok szigorítását is bejelentette. A hatóságok augusztusban háromszor ellenőrizték a létesítményt, és néhány esetben hiányosságokat találtak a védőeszközök használatánál. A cég közlése szerint ezeket rövid időn belül megszüntették. A munkavédelmi hatóság ugyanakkor három üzemben felfüggesztette a munkát a szabálytalanságok rendezéséig, a cellagyártó üzem használatba vételi kérelmét pedig elutasította. A vállalat szerint a gyártás még nem kezdődött el, a berendezések üzembe helyezését pedig a vizsgálatok idejére leállították. A CETL korábban környezetvédelmi szabálysértések miatt 10 millió forintos bírságot is kapott. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-i ünnepségsorozat előkészületeinek és közbeszerzéseinek kapcsán, közölte szerdán a minisztérium. A folyamat hátteréről augusztus 20-án írt cikket a G7, amely szerint ugyan a kormányváltás utána még a Fidesz kormány által levezényelt és a Balázsi cégcsoport által kapott rendezvény szervezési munka végül az új eljárás során alig negyed annyiba került, de az egész beszerzési folyamat úgy zajlott, mint a Fidesz idején, fenntartva az eddigi urambátyám rendszert. A G7 cikke szerint a jelek előre lejátszott tenderre utalnak. Az ügyben Hatházi Ákos korábbi független képviselő feljelentést fontolgatott, a Mi Hazánk pedig meg is tette azt. A magyar határtól mindössze 500 méterre a szlovéniai Pince település melletti autópálya pihenőhelyen fogtak egy japán cserebogarat, adta hírül korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébih kiemelte, a japán cserebogár kiemelt zárlati károsító, ami azt jelenti, hogy olyan fajról van szó, amelynek az elterjedése súlyos gazdasági és környezeti kárt okozhat. Ezek megjelenését az Európai Unió területén haladéktalanul be kell jelenteni. Mint a Nébih írja, a japán cserebogár a növények széles köré jelent veszélyt. Szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos díszfán táplálkozik, a talajba rakott lárvák pedig a növények gyökereit károsítják. Csoportos táplálkozás esetén akár teljes tarrágásra is képesek.
3: Időjárás.
4: Csütörtökön a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a régió legnagyobb részén azonban száraz időben lesz részünk. Mérsékelt marad a keleti szél, kora reggel 19, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Sziasztok, én Szabó Ferenc vagyok, ma ismét velem találkozhattok a maratoni balatoni zenefolyam 5 órás zenei válogatásában itt a 88.7-es frekvencián. Érdemes lesz velünk tartani, mert a legfrissebb balatoni slágerek mellett helyi információkkal, tudományos és zenei hírekkel megyünk majd tovább. De most jön a Balaton egyik legnagyobb slágere itt a 88.7-en.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Hello Vidék információi szerint uniós támogatásból elkezdték felújítani a Keszthelyi óvodát, de végül elbontják. A meghiúsult projekt miatt a városnak közel 200 millió forint uniós támogatást kell visszafizetnie. Ruzsics Ferenc, Keszthely akkori polgármestere, még 2018-ban arról számolt be, hogy a keszthelyi önkormányzat 199 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással fogja bővíteni és felújítani az Életfa óvoda kísérleti utcai tagóvodáját. A tervekből viszont nem lesz semmi egy friss előterjesztés szerint, ugyanis már az óvoda bontását tervezik. A Ruzsics által vezetett önkormányzat egy akkor még budapesti, ma már keszthelyi székhelyű céget, az Invest Mondi System építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft.-t bízta meg, hogy több mint 1 milliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reischl sörházat. Az Invest Mondi System Kft.

minden esetben a legolcsóbb ajánlatot adta. De a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület már 2019-ben felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a KFT ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt. Emellett az egyesület szerint irreálisan alacsonyan tartotta a vállalási árat. A becslések szerint az óvodafelújítás jelenleg 75%-os állapotban van, de a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre tekintettel az önkormányzat nem valósítja meg a projektet. A szakértői vélemény szerint ugyanis az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázás okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45%-os. A testület ezért felkérte a polgármestert a szükséges bontási munkálatok előkészítésére, valamint a jogi intézkedések megtételére. Az óvoda bontási műszaki leírásban arról írnak, hogy a kivitelezett állapot számos szakmai hibát tartalmaz, és alaposan meg is csúsztak az építkezéssel, ami elmondható a strand és a sörház beruházásról is. A sörház és az óvoda felújítása ügyében az OLAF és rendőrségi vizsgálat is indult. Az utóbbi a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál kötött ki. Végül az önkormányzat felbontotta a szerződéseket a kivitelezővel. A továbbiakban ismételten a zenék kapnak nagyobb teret itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

kellemes napsütötte napot kívánok mindenkinek, na meg természetesen azt, hogy a lehető legjobban érezzétek magatokat. Egy olyan témával megyünk most tovább, amely pszichológia is, meg egy kicsit öltözködés is. Azt fogjuk megnézni, hogy milyen hatással van ránk az öltözködésünk. Számtalan modern kutatás támasztja alá, hogy amit viselünk, nem csak arra van befolyással, mások hogyan látnak bennünket, milyen első benyomást formálnak rólunk, hanem arra is, ahogy érezzük magunkat és ahogy gondolkodunk. Az utóbbi időben egyre több kutatás foglalkozik a divat, öltözködés pszichológiájának megértésével. A témát megközelíthetjük az észlelés felől, de az érzelmek és gondolkodás felől is. Napjainkra már régen túlléptünk azon az időszakon, amikor a ruhák csupán praktikus célokat szolgáltak. Már a társadalmi és evolúciós szempontok vezérlik, mit, mikor és hogyan viselünk. Az amerikai Northwestern University kutatásában azzal kísérleteztek, hogy a résztvevőkre az orvosokéhoz hasonló fehér köppenyt adtak. Akik ilyen ruhában voltak, gyorsabban és kevesebb hibával hoztak döntéseket, azonban ez nem volt érvényes akkor, ha azt mondták nekik, a fehér köppeny egy festői. Egy másik kutatásban azt figyelték meg, hogy azok a nők, akiknek fürdőruhában kellett matematikai feladványokat megoldaniuk, lényegesen rosszabbul teljesítettek, mint azok, akik melegítőt viseltek. Karen Pine, az angol Hertfordshire-i egyetem professzora kutatásában Superman emblémával ellátott pólóba öltöztette vizsgálata résztvevőit, és azt találta, hogy így felsőbbrendűnek és fizikailag erősebbnek tartották magukat a többi egyszerű pólóba öltözött diákhoz képest. Szintén ő volt az, aki kimutatta, hogy a nők kétszer olyan gyakran vesznek fel farmert, amikor lehangoltak, mint amikor boldognak érzik magukat. Boldogság esetén nagyobb eséllyel választják ugyanis a kedvenc ruhájukat. Az evolúciós pszichológiai kutatások szerint a nők kihívóbban öltözködnek a menstruációs ciklus ovulációs szakaszában. Ezt az eredményt az indokolja, hogy ilyenkor a legnagyobb a teherbeesés esélye, ezért tudattalanul is igyekeznek a nők az öltözködésükkel növelni esélyeiket. Roberts és munkatársai a színek hatását vizsgálták, és találtak egyet. Ami kiemelkedett a többi közül, ez pedig a piros szín volt. A férfiak sokkal vonzóbbnak ítélték meg azokat a nőket, akik pirosat viseltek, de ez nem érvényesült a nők egymás iránti megítélésében. Pont ide tartozik egy másik kutatás is. Itt azt mutatták ki, hogy azok a pincérnők, akik piros színű felsőben szolgálnak fel, több borravalót kapnak, mint akik bármilyen más színben. Munkahelyi környezetben kompetensebbnek ítélik meg azokat a nőket, akik visszafogottabban öltözködnek, mint akik kihívóan, illetve egy állásinterjúnál nagyobb eséllyel választják azt a női jelöltet, aki kicsit maszkulinabb ruhákban van, mint aki nagyon hangsúlyozza a nőiességét. Ezt már Karen Pine állapította meg Mind What You Wear című könyvében. Ugyanebben a könyvben megemlíti azt a kutatási eredményt is, hogy az emberek megbízhatóbbnak találják és szívesebben adnak kölcsönpénzt annak, aki hozzájuk hasonlóan öltözködik. Sőt, aki a munkahelyén a főnökhöz hasonló ruhákat visel, hamarabb kaphat előléptetést és komolyabb feladatokat bíznak rá. Írja a mindset.co.hu weboldal. A ruhapszichológia után azt gondolom, most már csak az alkalmazáson van a hangsúly, úgyhogy aki kedvet kapott ezen kutatási eredmények alapján, nyugodtan bevetheti őket munkahelyen vagy akár szabadidejében. Mi most pedig más jellegű bevetésre indulunk, jöjjenek a slágerek!

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolod?

0: Reklám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A Bayer Construct csődeljárást kezdeményezett maga ellen. A CETL vizsgálja a dolgozóknál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-i tűzijátékkal kapcsolatban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerdán csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a bíróságon a Bayer Construct ZRT, jelentette be a cég tulajdonosa Balázs Attila. A Telex kérdésére a Bayer csoport tulajdonosa és Tiborcz István üzlettársa is megerősítette, hogy csődeljárást kért maga ellen a Bayer Construct. A lap által megismert a dolgozóknak küldött levélben az áll, hogy a cég az elmúlt hónapokban bekövetkezett komoly pénzügyi kitettséget eredményező fejleményekre, azon belül egyes konkrét előkészítés alatt álló beruházásokat érint szabályozási háttér jelentős változására, a zuglói irodakomplexummal kapcsolatos kormányzati döntésre, valamint a kedvezőtlen piaci tendenciákra tekintettel hozta meg a döntést. A kormány augusztus 3-án jelentette be, hogy eláll a beruházás megvásárlásától. A CETL vizsgálja a dolgozóknál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását. Három üzemben felfüggesztették a munkát. A vállalat a munkavédelmi szabályok szigorítását is bejelentette. A hatóságok augusztusban háromszor ellenőrizték a létesítményt, és néhány esetben hiányosságokat találtak a védőeszközök használatánál. A cég közlése szerint ezeket rövid időn belül megszüntették. A munkavédelmi hatóság ugyanakkor három üzemben felfüggesztette a munkát a szabálytalanságok rendezéséig, a cellagyártó üzem használatba vételi kérelmét pedig elutasította. A vállalat szerint a gyártás még nem kezdődött el, a berendezések üzembe helyezését pedig a vizsgálatok idejére leállították. A CETL korábban környezetvédelmi szabálysértések miatt 10 millió forintos bírságot is kapott. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-i ünnepség sorozat előkészületeinek és közbeszerzéseinek kapcsán, közölte szerdán a minisztérium. A folyamat hátteréről augusztus 20-án írt cikket a G7, amely szerint ugyan a kormányváltás utána még a Fidesz kormány által levezényelt és a Balázsi cégcsoport által kapott rendezvény szervezési munka végül az új eljárás során alig negyed annyiba került, de az egész beszerzési folyamat úgy zajlott, mint a Fidesz idején, fenntartva az eddigi urambátyám rendszert. A G7 cikke szerint a jelek előre lejátszott tenderre utalnak. Az ügyben Hatházi Ákos korábbi független képviselő feljelentést fontolgatott, a Mi Hazánk pedig meg is tette azt. A magyar határtól mindössze 500 méterre a szlovéniai Pince település melletti autópálya pihenőhelyen fogtak egy japán cserebogarat, adta hírül korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébih kiemelte, a japán cserebogár kiemelt zárlati károsító, ami azt jelenti, hogy olyan fajról van szó, amelynek az elterjedése súlyos gazdasági és környezeti kárt okozhat. Ezek megjelenését az Európai Unió területén haladéktalanul be kell jelenteni. Mint a Nébih írja, a japán cserebogár a növények széles jelent veszélyt. Szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos díszfán táplálkozik, a talajba rakott lárvák pedig a növények gyökereit károsítják. Csoportos táplálkozás esetén akár teljes tarrágásra is képesek.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a régió legnagyobb részén azonban száraz időben lesz részünk. Mérsékelt marad a keleti szél, kora reggel 19, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül,
1: reklám nélkül.
3: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Megint egy nagyszerű zenei slágert hallhattunk itt a maratoni balatoni zenefolyamban. Mindannyian ismerhetünk olyan embereket, akik egy bizonyos téma kapcsán tévedhetetlennek hiszik magukat. Álláspontjukat a legjobbnak, sőt, talán az egyetlen igaz véleménynek gondolják. Ezek az emberek többnyire úgy vélik, hogy az adott témában ők a legjobban informáltak, de vajon tényleg így van? Az a legjártasabb egy kérdésben, akitől a sziklaszilárd és megkérdőjelezhetetlen állítások származnak? Ezt vizsgálta meg Michael Hall és Caitlin Ramey, eredményeket pedig közzé is tették a Journal of Experimental Social Psychology nevű folyóiratban. A kutatók különbséget tettek az szerint, hogy valaki az álláspontját mások felett állónak érzi, vagy csupán csak helyesnek. Előbbi magában foglalja azt a meggyőződést, hogy a véleményünk jobb, mint másoké. Ennek a szélsőséges megnyilvánulása az, amikor azt gondoljuk, hogy miénk az egyetlen létező és elfogadható álláspont. A kutatók igyekeztek olyan embereket bevonni a vizsgálatba, akik különféle jellemzően megosztó és vitatott politikai kérdések kapcsán úgy nyilatkoznak, hogy a véleményük megkérdőjelezhetetlen és más vélemények felett álló. Ezt követően tesztelték, hogy valójában mennyire is tájékozottak az adott témában. Az eredmények tanúsága szerint ezeknek az embereknek a valóság észlelése nem volt túl közeli kapcsolatban a valósággal. Jelentős szakadék tátongott a vélt és a tényleges tudásuk között, vagyis túlbecsülték a tájékozottságukat. Ezzel szemben azok, akikre ez a fajta beállítódás kevésbé volt jellemző, hajlamosabbak voltak alábecsülni a témával kapcsolatos tudásukat. Úgy tűnt továbbá, hogy a tévedhetetlenség illúziója önfenntartásra törekszik. Az önmagát tévedhetetlennek gondoló ember aszerint szelektálja a környezete felől jövő információkat, hogy melyek azok, amik megerősítik az álláspontjában, ezeket beengedi a szűrőjén, azokat pedig negligálja, melyek alapján újra kellene értékelnie addigi véleményét. Ez azért egy szerencsétlen felállás, mert ezáltal pont annak a lehetőségétől esik el, hogy tájékozottabb legyen az adott témában. Örömteli ugyanakkor, hogy nem bizonyultak reménytelennek ezek az emberek abban az értelemben, hogy nyitottak voltak a kritikus feedbackre. Ha a kutatók visszajelezték nekik, hogy bár a sziklaszilárd véleményük ellenére alacsony pontszámokat értek el a témában, birtokolt tudás tekintetében, és hogy ez a tendencia elmondható általában arról a csoportról, akik tévedhetetlennek hiszik magukat, akkor ezek az egyének befogadóbbá váltak addig negligált információ forrásokra is. Tehát összességében véve a kutatás nem hozott megdöbbentő eredményeket, már régóta ismert jelenség, hogy a képzettebb emberek hajlamosak alábecsülni tudásukat. Még azok, akik kevesebb jártassággal rendelkeznek, túlbecsülik azt, írja a Mindset Pszichológia szaklap. Ezek után csak annyit mondhatok, hogy laikus, zenei, érdeklődőként remélhetőleg egy jó slágert fogok nektek játszani.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Szép napot kívánok mindenkinek! Ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő, nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatchból ismert izmos, sportos hölgyek és urak, akik Ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 méterre, ez alatt a szellő 100 méterre is elviheti a biztos pontot. És már is 150 méteres távolságról beszélünk. A szeles idő egy újabb komoly veszélyforrás. A hullámzás nagyon sokféle lehet, benne küzdve eltéveszthetjük a megfelelő irányt. Nem akkor veszünk levegőt, amikor akarunk, hanem amikor a hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejes ugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte jég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van, vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az önmentést tanulják, hogy elkerüljék a dupla tragédiát. Még a félprofi szörfösöknél is alapszabály, hogy lehetőleg ne menjenek be egyedül a vízbe. Náluk is előfordulhat egy szerencsétlen esés, amelyben beüti a fejét és elájul. Sajnos a mentőmellény használatát sem veszik igazán komolyan, pedig minden körülmények között erősen ajánlott. Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz, ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja.
A délén akár a Mólószár végénél is csak mellmagasságig ér. Viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen, szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk. És mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont. Mi pedig igazi 21. századi balatoni dalokkal megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Kellemes rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. Az infokommunikációs eszközök mindennapos használata, oktatásban való rohamos elterjedése feladja a leckét a 21. század emberének. A közösségi média hatása a gyermekek és főként a serdülők érzelmi fejlődésére nem elhanyagolható. Fontos valóban foglalkozni azokkal a bizonyos nagy kérdésekkel. Manapság szinte bárhol, bármikor elérhető szociális média jelentős befolyással van mindenki életére. Temérdek kutató foglalkozik a jelenséggel, különböző aspektusokból, más-más hatásmechanizmust vizsgálva, feltárva ezzel olyan veszélyforrásokat, melyek a tudatos világháló használattal könnyedén elkerülhetőek lennének. Egy 2016-os a Glasgow-i Egyetemen folytatott kutatás szerint a 11 és 17 év közötti korosztálynak több mint 90%-a folyamatosan használja a közösségi média bizonyos csatornáit. A felmérés alátámasztotta azt a korábban is vizsgált teóriát, hogy a késő esti fokozott aktivitás a szociális hálón rosszabb alvás minőséggel párosul. A tudat, hogy ezekben az offline órákban lemaradunk valamilyen lényeges információról, frusztrációt kelt, ami megnehezíti a testünk és agyunk számára elengedhetetlen, relaxált állapot elérését. Azok a sertőlők, akik emocionálisan jobban függnek a szociális hálótól, gyakrabban küzdenek szorongással és depresszióval is. Az ezekbe a platformokba befektetett energia, a társadalom folyamatos negatív vagy pozitív visszacsatolása jelentősen befolyásolja az önértékelést. Nem meglepő, hogy a kutatók jóval alacsonyabb önbecsülési szintet mértek fel a közösségi médiától érzelmileg erősen függő fiataloknál. A kutatások bebizonyították azokat a rizikófaktorokat, negatív hatásokat, amelyek kialakulásában döntő szerepet játszhat a helytelen közösségi média használat. Az ártalmaknak érzelmi fejlődésre gyakorolt hatása azonban oda-vissza elven működik. Nem lehet pontosan megmondani, hogy a tyúk vagy a tojás volt-e hamarabb. A tiltás helyett érdemes más megoldási lehetőségekkel élni, melyeknek fókuszában nem az idő áll. Gondoljunk csak bele a saját szemszögünkből. 30 perc céltalan timeline görgetés nem egyezik meg 30 perc idegen nyelvű cikk olvasásával, ahogyan nem hasonlítható például fél óra zenehallgatáshoz sem. A gyermekek, serdülők egyaránt rengeteg hasznot szerezhetnek a 21. század vívmányaiból, amelyektől nem szabad megvonni őket. A teljes eltiltásnak legalább olyan súlyos következményei lehetnek, mint a korlátlan, felügyelet nélküli használatnak. Ezek a kütyük, akár tetszik, akár nem, ma már az életünk részét képezik. A mennyiségre fókuszáló korlátok helyett próbáljuk meg okosan használni őket, prezentálva ezt a fiatalabb generációnak is.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. Vizsgálják a Magyar Nemzeti Bank működését. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák társa nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld fél árnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
1: Időjárás.
2: Egyes ország részekben már ismét kánikula várható. Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul. Néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: Tettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Maratoni Balatoni zenefolyamban. Kellemes rádiózást kívánok nektek. A következő pillanatokban a munkaerőpiacra fogunk kalauzolni egy kicsit benneteket, ahol a kiégésről, azaz angolul a burnoutról fogok pár szót ejteni. Ez egy sokat kutatott és egyre népszerűbb téma. A munkahelyen az erőforrások azok, amelyek segíthetik a munkavállalót abban, hogy a munkahelyi elvárásoknak eleget tegyen, illetve a személyes fejlődését előmozdítsák. Tehát, hogyha a munkavállaló érzi a cégen belüli személyes fejlődés lehetőségét, rendelkezésére állnak a problémák megoldásához szükséges eszközök, és ezeket fel is tudja használni, általában egy erős munkahely iránti elköteleződés mutatkozik meg. De hogy egy kicsit segítsünk nektek a mindennapi életben, főleg a vezetőkhöz szólok a most következő percekben, pár támpontot nyújtanék, amely abban tud segíteni, hogy elősegítsük a beosztottjaink egészséges mentális állapotát, és fenntartsuk ezt. Ilyen például, hogy engedjünk teret a munkavállalóinknak a személyes fejlődésre, amelyet saját érdeklődésüknek megfelelően választhatnak ki. Sok cég félelme, hogy a munkavállalókba fektetett energia elvész, mert az illető a tudás megszerzése után más helyen kamatoztatja azt. Az eredmények azonban azt mutatják, hogyha a mérleg serpenyői legalább kiegyenlítik egymást, és a személyes fejlődés lehetősége adott, akkor ez sokkal inkább az aktuális munkahely iránti elköteleződést segíti. Vezetőként nem könnyű a felelősségvállalás mellett a beosztottaknak adott visszajelzésre is odafigyelni, de érdemes. Nagyon fontos, hogy ne csak a munka eredményére, hanem annak folyamatára is reflektáljunk, mert így, ha bár az eredmény nem is tökéletes, a befektetett energia elismerésével tovább motiválhatjuk a munkavállalót, hogy jól hajtsa végre a javításokat. A visszajelzésnél fontos, hogy az hiteles legyen, ismerjük el azokat a pontokat, amelyekkel elégedettek vagyunk, de emeljük ki a változtatásra szoruló elemeket is. Ezeket egyértelműen fogalmazzuk meg, és kérjünk visszacsatolást arról, hogy a munkavállaló valóban úgy értelmezte a neki címzett üzenetet, ahogy mi azt gondoltuk. Egy másik ilyen javaslat, hogy a jutalmazás általánosságban kimondhatjuk erősíti a kívánt viselkedést. Ne felejtsük el azonban, hogy nem csak a pénz bír jutalmazó erővel. A csoport vagy szervezet előtti elismerés, vagy a presztízs növekedésként értelmezhető munkakör kibővítés szintén jutalmazó jellegű. Azokban a munkakörökben, ahol lehet munkafeletti kontrollról beszélni, érdemes megnézni, hogy a dolgozó jól éle ezzel a lehetőséggel. Az időmenedzsment és a priorizálás nem feltétlenül mindenkinek az erőssége. Adjunk lehetőséget az ebben való fejlődésben. És utolsó javaslatként, a felettestől jövő támogatás nagyon fontos a beosztottak munkahelyi jólétében. Vezetőként nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk, ha sikerül értő figyelemmel fordulnunk feléjük, ha problémával küzdenek. A tőlünk jövő hivatalos és nem hivatalos visszajelzések egyaránt hatnak arra, hogy milyen alkalmazottnak tartják magukat, ezért a kötetlenebb helyzetekben is gondoljuk végig, hogyan reflektálunk a munkájukra és a személyükre. Továbbá az erőfeszítésre és kitartásra irányuló dicséretek jó hatással vannak a teljesítményre, írja a Mindset Pszichológia szaklap. Most már csak alkalmaznunk kellene ezeket a jó kis elveket. Azt gondolom, hogy az élet ad rá lehetőséget, hogy gyakoroljunk. Most pedig tartsunk a zenék irányába.

Éjjel nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Magyar Lajstrom jelű repülő landolt a Balaton vízén. A propeller.hu információi szerint 80 év elteltével 1938 óta először történt meg, hogy magyar Lajstrom jelű hidroplán landolt a Balaton vízfelületén a Keszthelyi öbölben. Az Aero Express Cessna 206-os típusú gépével Széchey Márton Airbus oktatókapitány az aktuális szélirálynak megfelelően szállt le a hatóságok által kijelölt, mintegy másfél négyzetkilométernyi kör alakú vízfelület.

A repülést a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület kisgéphajókkal biztosította. A teszt azt a célt szolgálta, hogy a vízirepülés ismét meghonosodjon a magyarországi vizeken. A törvényi szabályozáshoz ugyanis sokat segítenek a tesztrepülések. A hazai vízirepülés első 30 éve meglehetősen mozgalmas volt. A II. Világháborút követően azonban a múlt homályába veszett. Először 1916-ban jelentek meg vízirepülőgépek a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél végeztek közbenső leszállást, mielőtt nekivágtak a Triestig tartó, légvonalban 400 km hosszú útnak. A világháború után a keszthelyi vízirepülő bázis 1920-ig létezett, de repülőgépek nélkül. Aztán 1923 nyarán a nagy közönség számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett megindultak a Budapest-Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra. A Dunáról felszálló hidroplánok a biztonságot jelentő 1000 méteres magasságba emelkedtek, hogy esetleges motorleállás vagy másokból történő kényszerleszállás esetén legyen elég idejük elérni a Velencei tavat vagy a Balaton keleti végét. Olyannyira népszerű lett a vízirepülés, hogy a hatóságok 1924-ben meghatározták a légi közlekedés rendészeti szabályait. Az AeroExpress startup cégként Somogyi Tóth Dániel karmester orgonaművész, az Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ alapítója és unokatestvére Széchenyi Márton hozták létre régi barátjukkal Marosi Lászlóval. Később Simon Martin kapitány is csatlakozott hozzájuk, aki a Bőnyi repülőtér vezetőjeként és kisgépes üzemeltetési szakemberként új lendületet adott a tervezésnek. Hozzátették, hogy a gyönyörű folyók és tavak országaként hazánk alkalmas lehet arra, hogy a vízirepülés regionális központja legyen a jövőben.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Vissza is jöttem a ritmusos zenei slágerek után, és az utóbbi évtizedekben a modern tudományok vizsgálatával kapcsolatban a fejlődés lélektan területéről hozok most nektek egy kis érdekességet. Rengeteg új információ van ezen a területen. Bár ugye hosszú éveken át uralkodó nézet volt, miszerint a csecsemő tehetetlen és a környezetének kiszolgáltatott passzív lény, ez mostanra már kimondhatjuk bátran, hogy hivatalosan is megdőlt. Nézzük meg, hogy a legmodernebb kutatások mit gondolnak a legkisebbek viselkedéséről. A látási észlelés területén végzett kutatások azt mutatják, hogy az újszülött először 20 cm-es távolságon belül lát élesen. Majd az első hónap végére már a különböző távolságra lévő tárgyakra is jól tud fókuszálni. A természet csodái közé tartozik, hogy a szoptató édesanyák ösztönösen úgy tartják gyermeküket, hogy az arcuk körülbelül pont 20 cm-re legyen kisbabájuk arcától. Az újszülöttek az első pillanattól kezdve meg tudják különböztetni a színeket és a különböző mintákat egymástól. Hosszú éveken keresztül az a téves felfogás uralkodott a csecsemőkről, hogy születésükkor semmit sem hallanak. Ma már tudjuk, hogy valójában már méhen belül is észlelik a magzatok a hangokat, és születésükkor pedig előnyben részesítik a már jól ismert anyai hangot. Az újszülött képes különböző szagok és ízek megkülönböztetésére már az első napokban is. Az édes ízt már születésünktől kezdve előnyben részesítjük a savanykás ízekkel szemben. Az újszülött képes megkülönböztetni édesanyja tejének illatát egy másik anya tejének illatától, valamint 5 és 6 napos korára a már az ízek tekintetében is az édesanyja tejét preferálja. A modern csecsemőkutatások egyik hatalmas felismerése, hogy születésünktől fogva rendelkezünk alapérzelmekkel. Vagyis a félelem, az érdeklődés, a csodálkozás, a harag, az undor, az öröm és a szomorúság átélésére genetikailag meghatározottan képesek vagyunk. A modern fejlődés pszichológia pedig a kutatási eredményekre alapozva szembe is ment a klasszikus pszichoanalízissel. Már nem az ösztönöket gondoljuk az emberi viselkedés fő mozgató rugóinak, hanem ezeket az alapérzelmeket. Nagy tudományos hozadéka volt a kutatásoknak az érzelmi kötődési kapcsolat szisztematikus leírása is. Régebben tévesen úgy gondolták, hogy a kötődési kapcsolat biológiai rokonság alapján jön létre, és szüleinkhez való kötődésünk már a szülőszobán is megfigyelhető. Valójában viszont a kötődés az első életévben fokozatosan alakul ki, a mindennapi kommunikációs és interakciós tapasztalatok által. Az interakciók mennyisége és minősége pedig valójában sokkal jobban bejósolja a kötődési kapcsolat megjelenését, mint a biológiai rokonság. Az érzelmileg biztonságos kötődés pedig az egyik legfontosabb alapfeltétele a későbbi egészséges lelki fejlődésnek, írja a mindsetpszichologia.hu weboldal. Egy fiatalos zeneszámmal fogom folytatni a Balaton Rádió adását.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. Vizsgálják a Magyar Nemzeti Bank működését. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld fél árnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
1: Időjárás.
2: Egyes ország részekben már ismét kánikula várható. Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbak.

0: a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu.
5: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Az átalakító vezetésről fogok beszélni a következő percekben. A vezető sokak számára példakép, sokak számára pedig a mindennapi gyomorgörcs forrása. Valljuk be egy csoportnak, legyen az kislétszámú vagy ezreket számláló, legyen hivatalos vagy informális, kell, hogy valamiféle feje legyen. A szociális dominancia elmélete ezt a jelenséget evolúciós gyökerekre vezeti vissza. Egy hierarchiába szerveződött élőlénycsoport nagyobb eséllyel marad fenn, mint az, amelyikben fejetlenség uralkodik. Egyértelműbb a javak elosztása, világos, hogy kit kell figyelni és követni veszély esetén. Egy szóval valamilyen rendszer van a viselkedésben. Ahány vezető, annyiféle módszer, eszköztár és személyiség létezik. Vannak, akik nagy nyerességgel dolgoznak, sikeresek és remekül irányítanak. Vannak, akiket a szakértelmük tett nagyjá, a többi jött magától, és olyan is van, akit egy közösség választott ki önmaga élére. Természetesen az, hogy a gazdaságtudományok, a szervezetpszichológia vagy a vezetéstudomány elméletekben gondolkodnak arról, hogy milyen a jó vezető, vagy milyen típusú vezetők léteznek egyáltalán, a legtöbb esetben messze állnak a valós helyzettől. A húsvérfőnökök általában nem hoznak egy leírt típust feketén-fehéren. Az ilyen elméletek nem is azért születnek, hogy örökérvényük kinyilatkozásként álljanak a vezetők előtt, vagy hogy pontról pontra követhessék a leírtakat. Ugyanakkor az elméletek és a gyakorlat folyamatosan formálják egymást, reflektálnak egymásra, így könnyebb megérteni a körülöttünk zajló eseményeket és meglátni a Ugyanakkor az elméletek és a gyakorlat folyamatosan formálják egymást, reflektálnak egymásra, így könnyebb megérteni a körülöttünk zajló eseményeket és meglátni a tendenciákat.

ki a folyamatokat a hierarchia tetejéről, a líder jó példával jár elől, terelgeti, vezeti a többiek munkáját és a visszajelzésekből is dolgozik. Így idővel a modern vezetés elméletekben nem önmagában a vezető személyt boncolgatták, hanem középpontba került a beosztottakkal való kapcsolata. A főbb vizsgálati témák közé került, hogy hogyan motiválja beosztottjait egy vezető, hogyan delegálja a feladatokat, vagy milyen a szervezetben az információ áramlás. A távolságtartó, szakértő döntéshozó helyett az ideális vezető képe egy közvetlen, életerőtől duzzadó, emberi alak lett, akinek mindig van egy biztató szava beosztottjaihoz. Aztán van egy másik típusú vezetés, ez a transformációs vagy átalakító vezetés. Ez egy manapság igen népszerű elméleti keret. Ez azt mondja, hogy az egyik legnépszerűbb vezetési modellként alkalmazható, elsősorban a vezető karizmatikus személyiségéből és olyan készségekből fakad, amelyek fejleszthetőek. Az átalakítást mégsem úgy kell érteni, hogy az egyszál vezető a cég élén minden ott dolgozó világnézetét meg tudja változtatni. Az átalakulást egyszerre kell érteni a beosztottakra és vezetőre. A transformációs vezetés során a dolgozók egyre inkább magukénak érzik a szervezet céljait, lelki ismeretesebben dolgoznak és innovatívabbak, hiszen jól ismerik a vállalati értékeket és szívesen is tesznek érte. Valamennyire a vezetőnek is át kell alakulni. Fejlődnie kell és alkalmazkodnia a változásokhoz, egyként lüktetnie a szervezettel, együtt éreznie a dolgozókkal. Ez egyértelműen jól hangzik, de sötét oldala is van ennek a vezetési stílusnak. A vezetőket jobban fenyegeti az érzelmi kimerülés és a kiégés veszélye. A középvezetők kilépési szándéka is megnövekszik, és ezek a hátrányok bizony mérvadóak lehetnek az átalakító vezetés hatalmas előnyeivel szemben is. Írja a mindsetpszichologia.hu magazin. Azok után, hogy megnéztük, hogy a modern vezetés elméletek mi alapján determinálják a jó vezetőnek a képességeit, skilljeit, ezek után nincs más hátra, mint hogy ismét a zenei válogatásból játszunk le egy újabb darabot.

Ez a Balaton Rádió, kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. Komoly korlátozásra készülnek a Balatonon, írja az infostart.hu. Jönnek a részletek. Az önkormányzatok ugyanis beleszólási lehetőséget kérnek, hogy mit lehet megépíteni a Balaton környékén. Indoklásuk szerint több a Tómederben épített vízi létesítmény jelentősen torzítja a településképet, a látványvédelmet és a települések arculatát. A Balatoni Fejlesztési Tanács azt kéri a jogalkotóktól, hogy a Balatonparti települések önkormányzatainak lehessen beleszólása azoknak a létesítményeknek, épületeknek a megépítésébe vagy elhelyezésébe, melyeket a közigazgatási területük Tómederbe eső részén terveznek. A Balatoni Fejlesztési Tanács térségi kezdeményezésre tűzte napirendre a témát, és legutóbbi ülésén felhatalmazta a tanács két elnökét, hogy kérésükkel kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot a Belügyminisztériummal, az Építési és Közlekedési Minisztériummal, valamint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériummal. A Balatoni Fejlesztési Tanács a jogszabályi feltételek kidolgozását kezdeményezi a cél érdekében. A jelenlegi joggyakorlat alapján az önkormányzatok az építésügyi engedélyezési eljárás előtt adhatnak településképi véleményt az építésügyi hatósági engedély kérelemhez, de ez a hatály nem terjed ki a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti vízi munkával kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra. Ez azt jelenti, hogy a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra jelenleg nem terjeszthető ki az önkormányzatok településképi véleményezési hatásköre. A Balaton kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és különleges madárvédelmi terület, illetve része az Európai Unió által létrehozott összefüggő európai ökológiai hálózatnak, a Natura 2000-nek. Így egyáltalán nem mindegy, milyen beruházásokat indítanak a közvetlen környezetében. A vízparttal rendelkező települések közigazgatási határai szárazföldön és a vízfelszínen is rögzítve vannak. A Balatoni Fejlesztési Tanács leginkább azért fordult a jogalkotókhoz, mert a Balatonparton vagy a Tómederben épített vízi létesítmények nagy mértékben befolyásolják, torzítják a településképet, a partról nyíló látványvédelmet vagy a települési arculatot. Ezért a tanács szerint az önkormányzatokat is megilleti a véleményformálás, valamint az észrevétel tételek lehetősége. Most pedig egy újabb sláger következik itt a Balaton Rádióban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

ez a maratoni balatoni zenefolyam. Benne pedig most a barátságról lesz szó. Barátok azok az emberek, akiket családunkkal ellentétben megválasztatunk magunknak. A kapcsolat éppen ezért önkéntességen alapul, és informális keretek között zajlik. Felnőttként szabadidőnket, életünk meghatározó boldog vagy éppen nehéz pillanatait osztjuk meg velük. Sok barátság gyermekkorban szövődik, hiszen elsődlegesen ez az az életszakasz, amikor a legfontosabb funkciót tölti be, elősegíti a játékon keresztüli tanulást és ismeret elsajátítást. A létezés során különböző bio, pszicho, szociális fejlődési szakaszokon megyünk keresztül, ilyen például a kamaszkorból a fiatal felnőtt korba való átmenet. Ezeket normatív krízisnek is szoktuk nevezni, természetükből eredően, hiszen az élet legtöbb területén jelentős változást hoznak. Ezzel szemben a paranormatív krízis nem fejlődésből, hanem értelembe következő esemény hatására keletkezik, mint amilyen a baleset vagy a válás. A barátságok alakulásánál is elmondható, hogy a legtöbb normatív krízis során vagy megszűnnek, vagy adaptálódnak az új helyzethez. Ez az egyik magyarázata annak, hogy a gyermekkori társas kapcsolatok sokszor csak kedves emléknek maradnak meg. A felnőtté válás során megjelennek a munkavállalással és a családalapítással kapcsolatos nehézségek, amelyek rengeteg energiát és időt igényelnek. A fókusz áttevődik a szerelmi partnerre vagy az új családra, hiszen ennek az életszakasznak már nem a társas kontaktusok építése, hanem a reprodukció a fő feladata. Mégis vannak olyan barátságok, amelyek mind a normatív, mind a paranormatív kríziseket túlélik, és egy életen át kísérnek bennünket. De mi ezeknek a titkuk? A hosszú távon fenntartott kapcsolatok egyik közös jellemzője, hogy igénylik a folyamatos energiabefektetést mindkét fél részéről. És ez sok esetben egy nehezen kivitelezhető feltétel. Előfordul, hogy egyszer az egyik, másszor a másik fél ad bele többet, annak érdekében, hogy a kontaktus ne sérüljön. Az igazi barátság két pszichológiai dimenziója, a reciprocitás és az érzelmi közelség. A tartós kötelék szempontjából tehát mindegy, hogy társunk több ezer kilométerre lakik, vagy a szomszédban. A lényeg a viszonzás és hogy beszélgessünk. A leghétköznapi dolgoktól kezdve a mély, személyünket érintő komoly témákig egyaránt. A kutatásokból tudjuk, hogy minél több kommunikációs csatornát használunk egy barátságban, annál inkább nő a kapcsolati közelség mértéke. Az interneten küldött vicces mémek, videók is ezt a célt szolgálják. Az igazi barátot még könnyen fel lehet ismerni onnan, hogy ott van a bajban. A már említett paranormatív krízisek során kiemelkedő szerepe van a társas támogatásnak. Egy nehéz életesemény olyan szempontból is fordulópont lehet a barátságokat tekintve, amelyen, ha átsegítjük egymást, megerősödik a kapcsolat. Több vizsgálatban tanulmányozták a személyiség és a barátság összefüggéseit. Általánosan elterjedt nézet, hogy a velünk több tulajdonságban osztozó embereket kedveljük meg elsőre. Ennek lélektani háttere abban rejlik, hogy magunkat alapvetően szeretjük jó embernek tartani. Ha összetalálkozunk egy hozzánk hasonló személlyel, feltételezzük, hogy ő is ugyanolyan szeretetre méltó, mint amilyenek mi vagyunk. Ez a hatás azonban nem befolyásolja, hogy hosszú távon tényleg kialakul-e tartós kapcsolat. Ha már barátság. Örök dilemma, hogy vajon létezik-e nő és férfi között őszinte barátság. A kérdés valójában nem az, hogy létezik-e, hanem az, hogy mikor. A vizsgálódásban segítségünkre lesz a nemi szerepek fogalma. Ez egy olyan konstruktum, amely tartalmazza mindazokat az elvárásokat és magatartásformákat, amelyek meghatározzák, hogy a legtöbb szociális helyzetben hogyan kell, vagy hogyan kellene viselkednünk. Magában foglalja a társadalom íratlan szabályait arról, hogy mi számít nőies, illetve férfias viselkedésnek egy adott helyzetben. Tanulmányok szerint a femininebb fiúknak és maszkulinabb lányoknak jellemzően több ellenkező nemű barátja van. Gyermek és kamaszkorban, valamint felnőttként is sikeresebben építenek ki baráti kapcsolataikat a másik nem tagjaival. A saját nemi szerepeikkel erősen azonosuló férfiak és nők számára ezért például nehezebb lehet egy ellenkező nemű mély barátság fenntartása. Hiszen abban a helyzetben pont nem a nemiség kihangsúlyozása az adekvát. Klisének tűnhet, mégis igaz, hogy barátaink boldogabbá, pozitívabbá tesznek bennünket és növelik életminőségünket. Éppen ezért óvjuk, ápoljuk ezeket a fontos kötelékeket, hogy fejlődjünk általuk és osztozzunk az élet meg annyi szép pillanatát.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolod?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. Vizsgálják a Magyar Nemzeti Bank működését. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes víz visszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás mindenáron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld fél árnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
1: Időjárás.
2: Egyes ország részekben már ismét kánikula várható. Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül,
3: reklám nélkül.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

a Balaton Rádióban. A most következő percekben 4 tív, tehát fogok a boldogságról megosztani, amitől úgy néz ki, hogy csak boldogtalanabbak leszünk. A mindsetpszichológia.hu weboldal információi alapján a modern társadalomban jelentős üzenet, hogy a boldogságra kell törekednünk, az a feladatunk, hogy boldogok legyünk. Ez jól is hangzana, csak épp ne lennének ott azok a negatív érzelmek és gondolatok, ugye? Csak ne szoronganánk annyit, ne rágódnánk a múlton, nem aggodalmaskodnánk a jövőn, ne lennének fájdalmas veszteségeink, hiányaink, és akkor boldogok lehetnénk. A modern boldogságkultusz több olyan tévedésre épül, amelyek miatt valójában kevésbé vagyunk boldogok. Az általános körülmények, életfeltételek javulása oda vezetett, hogy ma egy átlagember él úgy, mint a középkorban egy nemes ember vagy király. De boldogabbak lettünk-e? A statisztikák sajnos nem ezt mutatják. Az egyik olyan boldogság mitosz, hogy a boldogság az ember természetes állapota. Nos, a kultúránk azt üzeni, hogy alapvetően boldognak kellene lennünk. Ennek köszönhetően sokszor azt is gondoljuk, hogy mindenki más boldog, csak mi nem, ami persze még inkább csökkenti a boldogságunkat. Az alapvető tévedés ebben az, hogy a boldogság nem volt az evolúció célja, csak egy kellemes mellékterméke. Az emberi agy nem arra fejlődött ki, hogy boldogok legyünk, hanem hogy elhárítsa a veszélyeket és megoldja a problémákat. Ebben nagyon jó is, de közben számos negatív érzelmet és gondolatot is generál, hogy megóvjon minket. Az is természetes hát, hogy időnként félünk, izgulunk vagy szorongunk, ahogy mindenki más is. Másik ilyen boldogság mitosz, hogy ha nem vagyok boldog, akkor valami baj van velem. Hát, ha a boldogságot veszük normális állapotnak, akkor azt gondolhatjuk, a boldogtalansága nem normális. Tehát amikor elkerülhetetlenül az élet részeként szembesülünk nehézségekkel, például veszteségekkel vagy félelemmel, akkor nem elfogadással viszonyulunk a saját érzelmeinkhez és gondolatainkhoz, hanem mondjuk hibáztatjuk, kritizáljuk, gyengének nevezzük magunkat. Azonban vannak olyan helyzetek, amikor egyáltalán nem az a normális reakció, hogy boldogok legyünk, és többet árt, mint használ ilyenkor is magunkra erőltetni a boldogság látszatát. A következő tévhit, boldogság tévhit, ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, meg kell szabadulnunk a negatív érzéseinktől és gondolatainktól. A pozitív pszichológia leggyakrabban félreértelmezett üzenete, hogy iktassunk ki minden negatívumot az életünkből és koncentráljunk csak a pozitívra. Ezzel az egyik legnagyobb baj, hogy a fontos dolgok az életben mind pozitív, mind negatív érzelmeket hoznak magukkal. Nem tudunk úgy teljes életet élni, fejlődni, szeretni, megvalósítani a vágyainkat, hogy közben tartózkodni akarunk minden negatívumtól. Az utolsó, általam ismertetésre kerülő boldogság mítosz, hogy tudnunk kellene irányítani az érzéseinket és gondolatainkat. Gondolkodj pozitívan, szedd össze magad, csak akarni kell, ismerősek lehetnek mindenkinek az ilyen és az ehhez hasonló jó tanácsok. Az igazság az, hogy jóval kevésbé tudjuk irányítani, milyen érzelmeink és gondolataink jelennek meg, mint szeretnénk. Nyilván sok mindent megpróbáltunk már, hogy ezt megtegyük, de gondoljunk bele, működtek ezek a stratégiák hosszú távon? Meg tudtunk szabadulni a negatív gondolatainktól és érzéseinktől? Ideiglenesen el tudjuk ugyanérni, hogy jobban érezzük magunkat, ha akarjuk, de ahogy valószínűleg tapasztalhattuk, idővel a negatív gondolatok és érzések újra meg újra megjelennek az életünkben. Pont azért, mert természetesek. Erre a tévhitre egyébként nagyon sok önsegítő könyv és praktika épül. Olyannyira népszerű, hogy azt a gondolatot is elülteti a fejünkben, hogy bennünk van a hiba, ha nem tudunk mindig pozitívak, boldogok lenni. Felszabadító azt felismerni, hogy a negatív érzelmeimtől és gondolatainktól nem kell megszabadulnunk ahhoz, hogy teljes életet éljünk. Hogy nem kell mindig boldognak lennünk ahhoz, hogy összességében elégedettséget érezzünk az életünkben. Ha tehát a boldogságot keressük, tegyük fel magunknak a kérdést. Milyen ember szeretnék lenni? Milyen életet szeretnék élni? Mely értékek fontosak a számomra? Talán egy kicsivel jobban körbe tudtuk járni ezt a témát, így természetesebbé válhat az az élet, ahogy éppen élünk,
Most pedig irány a legjobb zenék birodalma itt a Balaton Rádióban.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Bőséges az ingatlan kínálata a Balaton körül. A Magyar Nemzet azt írja, jelentősen 30-50% mértékben nőtt az eladásra kínált ingatlanok száma a Balatonnál, a jelenség mögött pedig a kínálati piac és szezonális hatások is kimutathatók. Főként az 50 és 120 millió forint közötti házak szaporodtak meg a kínálatban. Jól látható a kínálatbővülés a Balaton ingatlan piacán. Megélénkült ugyanis az ingatlan piac. A számok is beszédesek. Az év elején átlagosan 8%-kal emelkedett az ingatlan hirdetések száma, míg a Balaton környékén 54%-os növekedést regisztráltak. Az időbeliség összhangban van azokkal a gazdasági folyamatokkal, amelyek az ingatlan piacra hatottak, illetve fordítva, a piac is visszajelezte a gazdaság aktuális állapotát. Alapterületek tekintetében nem figyelhető meg kiugró kínálatbővülés, ársáv tekintetében viszont igen, főként a 60 és 120 millió forint közötti árakon több az eladó ingatlan. A Balaton lakáspiacán az eddigi tapasztalatok alapján élénkül a kereslet és a kínálat bőséges, ezért az érdeklődők bőven tudnak választani a preferenciáiknak megfelelő ingatlanok közül. A Balaton ingatlan piaca szezonális, a márciustól szeptemberig tartó időszakban keresnek a legtöbben. Így itt majd ezután várható erőteljes élénkülés a keresleti oldalról is. A kereslet élénkülés előszerének tekinthető a kínálat bővülése. Mindehhez lendületet adott az évelején a Csók Plusz, valamint a jegybanki alapkamat és így a hitelkamatok csökkenése is. A balatoni nyaraló különösen 2021, illetve 2022-ig sokak számára lehetett jó befektetés. Voltak, akik a pandémia idején a tó környékére költöztek. Azonban most többen lehetnek olyanok, akik hitelfelvétel helyett inkább a nyaralójuk értékesítéséből szeretnének forráshoz jutni. Az árból pedig aszerint hajlandóak engedni, mekkora a kereslet, vagy mennyire sürgős számukra az eladás. Olyan is lehet, aki olcsóbban ismét egy Balaton környéki házat keres majd, de olyan is, aki majd külföldön vásárol nyaralót. Ami az árképzést illeti, igaz az, hogy a tóparti településeken lévő ingatlanok a legdrágábbak átlagos négyzetméter árakra vetítve, ami a budapesti árszintnek felel meg, a közvetlen tóparti ingatlanokból pedig a déli parton található a több, mivel itt alacsonyabb az önkormányzati tulajdonú területek aránya. Szintén a déli part esetén igaz, hogy a tótól nagyjából 15-20 perc autóútra található települések számítanak még magasabb árfekvésűnek és népszerűbbnek. Az északi part esetében pedig Veszprém közelsége, ami lakhatási, munkavállalási és ezáltal ingatlan árképző tényező lehet. A következőkben zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádió.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Maratoni Balatoni Zenefolyam nevű műsorunkban. Hogy már megszokhattátok, érdekes tudományos információkat is megosztunk veletek. Következőkben egy olyan tréningről lesz szó, vagyis hát inkább módszertanról, amiről már valószínűleg sokan hallhattatok. Ez az EFT, az érzelmekre fókuszáló terápia. Hát az érzelmi válaszkészség kulcsfontosságú ugye a szerelemben, és ugye aki ezt a terápiát kitalálta, az nem más, mint Sue Johnson. Ő egy biztonságos, szeretetteljes és harmonikus párkapcsolat kialakítására törekszik, illetve ezt szeretné átadni ezt a módszertant elsajátítók számára. A módszertan kidolgozójának a fő megállapításai az, hogy amikor biztonságban érezzük magunkat és magabiztosan támaszkodunk a párunkra, akkor kérünk és nyújtunk leghatékonyabban támogatást. Továbbá, amikor biztonságosan kapcsolódunk a társunkhoz, könnyebben birkózunk meg az általa okozott sérelemmel, és kisebb a valószínűsége annak, hogy agresszívek vagy ellenségesek leszünk vele szemben, ha haragszunk rá. A szeretett személyhez való biztonságos kapcsolódás felszabadító érzés. Ilyen esetben saját magunkat is jobban el tudjuk fogadni. Minél jobban meg tudunk nyílni a társunk felé, annál önállóbbak és függetlenebbek lehetünk. A biztonságosan kapcsolódó felnőttek kíváncsibbak és nyitottabbak az új információkra. Akik érzik, hogy a partnerük elfogadja szükségleteiket, sokkal magabiztosabban oldanak meg egyedül problémákat, és nagyobb valószínűséggel érik el a saját céljaikat. Amikor gondokkal küzdünk, szükségünk van partnerünk érzelmi közelségére, és öntudatosabban mozgunk a világban, ha tudjuk, hogy partnerünk támogat minket. Könnyen tudunk kapcsolódni a párunkhoz, amikor biztonságban érezzük magunkat vele, de szorongóvá, dühössé és irányítóvá, vagy épp kitérővé, zárkózottá válhatunk vele szemben, amikor bizonytalanak vagyunk a kapcsolatunkban. Biztonságos párkapcsolatban tehát erősebbek és ellenállóbbak vagyunk. A világot felfedezni és tanulni is jobban tudunk, ha valakire számíthatunk, ahogyan ez a gyermeki lét alapszükséglete is. Óriási erőt ad az érzés, hogyha valaki támogat, szeret bennünket. Az EFT módszer szerint a párkapcsolati problémák oka a biztonságos érzelmi kötődés megszűnése, illetve a negatív interakciók mintázata, amelyek részben tükrözik, részben pedig állandósítják a fennálló problémát. Sue Johnson szerint a nagy konfliktusok és a súlyos párkapcsolati nehézségek középpontjában mindig az érzelmi eltávolodás áll. Nehéz megtanulni, hogyan kezeljük a fájdalom és az eltávolodás pillanatait. Könnyen napi rutinná tehetünk olyan megküzdési stílust, ami eltávolít minket a párunktól, mert elhiteti velünk, hogy nincs szükségünk rá, ezen felül dühössé vagy akár követelőzővé is válhatunk. Hogyan tudtál segíteni egy ilyen érzelmi fókuszú terápia? A módszer abban segít a pároknak, hogy újra közeledni tudjanak egymáshoz. Képesek legyenek tisztázni a kötődési igényeiket és félelmeiket a másik szeretetteljes és együttérző válaszreakciója mellett. A biztonságos kötődés élménye valójában annak megtapasztalása, hogy a másik elérhető, válaszkész és érzelmileg bevonódott, vagyis figyel rám, képes befogadni, megérteni, elfogadni az érzéseimet, és hajlandó számomra megnyugtatón válaszolni a kétségeimre, félelmeimre, vigaszt nyújtani a fájdalmamra. Az érzelmi jelenlét létfontosságú. Ez az intenzív érzelmi élmény képes átalakítani a szerelmi kapcsolatokat azáltal, hogy segít a pár tagjai közti bizalom és intimitás helyreállításában, a távolság csökkentésével pedig egyenesen csökken a konfliktusok száma, és szeretetteljes, biztonságos kötelék formálódik. Ez a módszer egyfajta pszichoedukáció, melynek során a párok jobban megértik a szerelem természetét, illetve a kapcsolatot meghatározó kulcsfontosságú eseményeket, az általuk felvett szerepeket és a vitáik dinamikáját. Képesek lesznek arra, hogy jobban megértsék saját maguk és párjuk érzelmi reakcióit, szükségleteit, valamint arra, hogy felismerjék, tudatosítsák és irányításuk alá vonják a negatív interakcióikat, melyek a fájdalom mellett el is távolítják a feleket egymástól. Mindezek alkalmazásával lehetőséget teremtenek maguknak az őszinte érzelmi kommunikációra,
és ezáltal a biztonságos kötődés kialakítására, mely hosszú távon segíti őket abban, hogy közösen, sérelmek okozása nélkül oldják meg a felmerülő problémáikat. A módszer elsajátításával és rendszeres alkalmazásával nem mélyülnek el a viták, javul az önismeretük, megtanulják felismerni és megosztani az érzéseiket, valamint a szükségleteiket, ezáltal is mélyítve a kapcsolatot, az egymás iránti megértést és a közös érzelmi megtapasztalásokat. Írja a mindsetpszichologia.hu magazin. Az érzelmekre fókuszáló terápiáról beszéltem az elmúlt percekben. Akit érdekel, az ezügyben akár egy könyvet is el tud olvasni, ha utána néz, megtalálja majd az interneten. A következőkben mi viszont ismét átadjuk a lehetőséget a legnagyobb világsztároknak, hogy egy kicsit daloljanak itt nekünk az éterben.

0: Tettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna.

kóstoltam sokat, de a tiéd az más. Minden nap hívnálak, hogyha tehetném, és az idő kerekét visszatekerném. Ígérem anyám, meg hódítom a világot, csak előbb hozok még a sírodra egy virágot.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez volt a Maratoni Balatoni zenefolyam itt a Balaton Rádióban. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok, holnap is jövök 10 és 15 óra között, és természetesen igyekszem a munkához a legjobb zenéket, valamint a legtöbb érdekességet szolgáltatni. A maradék munkaidőhöz kitartást, az STS pedig jó pihenést kívánok nektek, további szép napot!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Januártól 120 ezer forint lesz a legalacsonyabb öregségi nyugdíj. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az NVVH elnökének. Mezőgazdasági gép okozhatta az erdőtüzet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány előző napi döntését a Facebook oldalán. Magyar Péter a videóban rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Hozzáfűzte, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentesítéte és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hallerné Nagy Anikó, a bizottság tagja, méltatta Unger Anna Rózát, aki véleménye szerint rendkívül meggyőző és határozott volt, egy jó értelemben vett semleges küldetéstudattal rendelkezik és nagyon elkötelezett szakember. Az ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet egy belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A fűnyíráshoz használt traktor pengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhettek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. 7 napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. Az ország délkeleti részének legnagyobb természetvédelmi terület a belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa, az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozott tűz volt az országban, legkevesebb 3000 hektárt érintett. Közel 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán, amelyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET kupa egyesület. Az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon közölték a szervezők az MT-vel. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Az idei összevont versenyen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PET-X is, amely a zsákok begyűjtésében, valamint a résztvevők ellátásában segítette a mezőnyt.
2: Időjárás.
3: Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.

0: Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te könnyen elviseled mások rigójáit?
2: Hát, hogyha nem, ha engem nem zavarnak.
1: Hát, úgy könnyű elviselni, persze. De hát a rigója, az tulajdonképpen az már önmagában is egy idegesítő szokás, nem? Vagy gondolkodásmód, vagy ilyesmi a másik embernél. Kalapács József, előadó művész.
2: A zenész társadalomban rengeteg rigójás ember van. Rengeteg rigójás ember van. És vannak olyan rigolyák, amikkel már nem akarok foglalkozni, és akkor azt olyan szinten teszem adakta, hogy akkor azzal az emberrel kifejezetten megszakítok minden. Van ilyen, konkrétan az idei évben is van olyan az egyik ilyen nagy koncertemen, mindenki kérdezi, hogy miért, most nem fogom mindenkinek egyenként elmagyarázni, hogy ki miért van és ki miért nem, és az én születésnapi bulim, azt hívom meg, akinek elviselem a rigójáit, és azt nem hívom el, akinek nem viselem el a rigójáit. Tehát, de egyébként nekem is van nyilván, nekem is vannak rossz rigolyáim.
1: Milyen nagy rigolya lehet az, ami odáig vezet, hogy tulajdonképpen egy embert, akit mindenki kérdezte, de hát őt miért nem hívod meg a rigolyája miatt?
2: És hát mi lehet az a nagy rigolya?
1: Mondjuk
2: igen,
1: most
2: igen.
1: Ezt nem mondhatod el pont, mert akkor ki lehetne találni, hogy ki az az ember. De elviselhetetlenség, azt mondod,
2: igen,
1: de tényleg...
2: Igen, van ilyen, persze.
1: Ki egyébként mondasz egy máshonnan kiemelt rigolyát, ami egy akkora rigolya, hogy egyszerűen az nem igaz, hogy lehet ekkora egy rigolya.
2: Ami nagyon elviselhetetlen rigolyát, egy máshonnan
1: egy
2: kiemelt.
1: Máshonnan.
2: A legidegesítőbb rigolya az életemben és az elég sok embernek van, aki mindig mindenáron gondolatot akar cserélni.
1: Beszélgetni akar?
2: Igen, de nem...
1: Nincs mit mondania, de akkor is beszélgetni
2: akar. De mindenképp beszélgetni akar, igen. Ez a lényeg, hogy... És jön utánam, és próbálja 5 centiről az arcomba mondani, és engem egyébként is zart, tehát nem vagyok ez a kifejezett... De azért nem szeretem, hogy a túlságosan bele kalamolnak az aurámba.
1: Igen.
2: És ez így zavar, és nem veszi észre magát, hogy már próbálok hátat fordítani, meg minden, és akkor egy idő után már mondom, hogy na most fejezzük be a beszélgetést, nem érek rá, de még, és nem is akarok ráérni, és akkor elmegyek, és akkor megsértődnek, meg minden, de nem tettek róla, inkább sértődjön meg, de legalább megértette, hogy zavar.
1: De egyébként te biztos meg is mondod te is, hogy most inkább szívesebben lennék csendben.
2: Hát az nagyon sokszor, de vannak akik, na ilyet se. Tehát...
1: Hiába.
2: Egyik legizgalmasabb rigója, amit egyszerűen az életben nem fogok megérteni. Ugye én nem csak koncertet szoktam játszani, hanem én szoktam nézni is. És ha én nézni akarok egy koncertet, akkor engem baromira idegesít.
1: Beszélnek hozzád közül?
2: Hogy velem ne akarják már mindenáron megbeszélni, hogy most mit tudom én, jól énekel-e a Brian Johnson, vagy nem tudom.
1: Most, ahogy ezeket mondod, egyébként közben az jutott eszembe, hogy ez tulajdonképpen nem is mások rigójája, hanem ez a mi rigójánk. Nem, de egyébként én is ilyen vagyok, tulajdonképpen ezt mások mondják ránk, hogy na hát, nem igaz, hogy nem lehet velük beszélgetni, mert ő csöndbe akar mindig lenni, nem tudom, Szabolcs mindig csöndbe akar lenni. Nem lehet hozzászólni, meg nézi a koncertet, miért nem lehet kérdezni
2: szeretek
1: tőle valamit?
2: Szeretek beszélni, de nem igen. Akkor, amikor valami mással
1: vagy. Igen, meg ha csendben szeretnénk lenni, akkor csendben akarunk lenni.
2: Igen.
1: Akkor ez egy közös rigolyánk.
2: Nagy koncertekre csak akkor merek már elmenni, és ez nem úgy, hogy gyávaság szinten, hanem akkor, hogyha előre tudom biztosítani, hogy valami olyan

0: Ugyan ilyen rigolyás ember remekül tud nézni egy koncertet, mert csendben nézik mind a kettő.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az idő múlásával egyébként változik a rigolyásságod, vagy a rigolyáid száma.
2: Elképzelhető, hogy nőnek a rigolyáim.
1: Ezt lehet, hogy nem is veszi észre az ember.
2: Ma én azt hiszem, hogy olyan értelemben, nekem a tudatos rigolyáim nőnek.
3: Kalapács József, előadó művész.
2: Tehát, hogy ifjabb koromban még gondoltam, hittem sokszor azt, hogy meg kell felelnem bizonyos szempontoknak itt-ott. Akkor se hittem, hogy nekem minden áron mondjuk a legjobbnak kéne lennem bármiben, vagy szóval ilyen marhaságokkal nem foglalkoztam, de hogy embernek, másnak, annak, hogy én minden áron kedves legyek valakivel, akivel nem akarok, meg mit tudom, akkor nem. Ennek már nem akarok megfelelni, és ez is egyfajta rigolyának lehet nevezni, hogy nem vagyok egyből kedves. Mindenképpen. Hanem
1: amilyen éppen.
2: Te igen, tehát hogy nem fogom megjátszani, hogy most ide jó kedvem van, amikor éppen bazira nincs, és fordítva.
1: Így mindenki számíthat arra, hogy a természetességet kapja.
2: Reméljük.
1: Könnyen elviseled mások rigolyáit?
4: Attól függ.
3: Resch Hajni, előadó művész.
4: Hogy abban meddig kell lennem?
1: Rövid ideig elviseled, az is lehet.
4: Igen, de
1: kemény rigolyákat is.
4: Hosszú távon, igen, már maga a rigolya szó az egy kicsit olyan hátborzongató. Ugye szerintem igen. Szóval nyilván mindenkinek vannak ilyen bevésődött szokásai, amelyek ugye az idő múlásával egyre jobban kialakulnak, és mélyülnek ezek a vájulatok, de hát a rigolya azért komolyabb, és talán az korral jön, nem?
1: Nem, de korral el is tud menni egyébként, nem? Mert valaki egyszer csak rájöhet arra, hogy nem vagyok szabad dolgoktól, és akkor leteszi, engem most már nem fogok ezzel foglalkozni, leteszi a rigolyáit, és szabadon él.
4: Hát, hogyha ez tényleg így megy, hogy egy gombnyomásra, akkor...
1: Jó lenne.
4: Ez jó lenne, de mert sajnos nem így működik. Tehát sokan akkor se veszik észre, hogyha mások mondják neki, hogy te figyelj kicsit, vedd már lazábban a dolgokat.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Kelly, Rakim, Mondis.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Ha mások rigójáit azt mondod, rövid ideig elviseled, de ha hosszú távon kell...
3: Akkor az már nehezebben.
4: Resch Hajni, előadó művész.
3: Tehát tényleg ott biztos, hogy előjön az, hogy az ember úgy türelmetlen lesz. Tehát, hogyha nem is tudom, századjára hallgat végig egy bizonyos gondolatot. Hú, hát azért az már sok. Tehát őszintén, ez mindenkinek sok. És ha nem tudsz elmenekülni, tehát hogy nem tudsz kimenni, hanem azt végig kell neked hallgatni. Mondjuk ülsz egy kocsiba. Ülsz egy kocsiba, és A-ból B-be mondjuk az út 322 kilométer.
2: A régolyás ember.
3: Jézus Mária. Tehát, hogy azért mit csinálsz? Alszol, kinyitod az ajtót és kiugrasz.
2: Elalszol. Ne haragudj, most el kell aludnom.
3: De hát az se így megy. Ha már vagy egy ideg állapotban, érted, mert hallottad
2: százszor,
3: nem tudsz elaludni, mert kattogsz rajta.
2: Másik rigolyáján, vagy más rigolyáján látod?
3: Igen. Tehát
2: lehet, hogy ragadós a rigolya, néha egyébként tud ragadós lenni? Hát is lehet, nem? Kaptál már el rigolyát valakitől?
3: Szerintem nem hallottam erről. De látod, tehát, hogy
2: én... A rend,
3: ide akartam visszamenni.
2: Ezelőtt beszélgettünk róla, a rend, lehet, hogy azt te elkaptad, nem? Hogy azt tanították, még mesélted korábban.
3: Igen.
2: Lehet, hogy elkaptad, és rigolja lett belőle, nem? Hogy aztán mindent úgy kellett, nem tudom.
3: Igen, de látod, hogy jött egy sugallat, hogy nekem kell egy kis kutya.
2: Látod, akkor mégiscsak a korral el is tud múlni a rigolya. Tehát elkaptad a rigolyát, és utána...
3: így belém akarod szugerálni, hogy tel is tele vagyok rigolyát.
2: Nevelés hatására lettél rigolyás, de aztán letetted, jött egy kis kutya, mesélted még korábban, és akkor letetted.
3: Igen, na de Szabos, most gondolj bele, hogy aki körül van rend is, meg káosz is,
2: igen.
3: Hát ott nagyon a rigója hogy? Hogy marad meg, érted, szerencsétlen?
2: Hát jól, pont ott jól
3: érzi magam. Akarom, hogy jöjjön, nem jön,
2: nem jön.
3: Nem tud eligazodni, hogy egyszer rend van, egyszer meg nincsen rend.
2: Hát jól érzi magát, kényelmesen a rigója, persze, ott igazán meleg ágya.
3: Te most nagyon félelmetesen ülsz itt velem szemben.
2: Lehet, hogy a rigolyáim miatt.
3: Nem tudom. De nem, nincsenek neked, Szabolcs, olyan rigolyáid, amit ne lehetne kigyomlálni.
2: Na, aranyos, tehát hogy ilyen szépen
3: mindenki megmenthető, hogyha ő maga is akarja.
2: Na hát, ha akarja. Találkoztál már szórakoztató rigolyával?
3: Igen. Igen, találkoztam. Én szerintem rendkívül bájos.
2: Igen?
3: Szerintem igen.
2: Itt találkoztál vele?
3: Lehet, hogy itt is éppen, hiszen azt mondtuk, hogy leült ide közénk harmadiknak beszélgető társként.
2: Lehet, akkor lehet, hogy itt van.
3: Lehet.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Januártól 120 ezer forint lesz a legalacsonyabb öregségi nyugdíj. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az NVVH elnökének. Mezőgazdasági gép okozhatta az erdőtüzet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány előző napi döntését a Facebook oldalán. Magyar Péter a videóban rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Hozzáfűzte, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentesítét és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hallerné Nagy Anikó, a bizottság tagja, méltatta Unger Anna Rózát, aki véleménye szerint rendkívül meggyőző és határozott volt, egy jó értelemben vett semleges küldetéstudattal rendelkezik és nagyon elkötelezett szakember. Az ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet egy belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A fűnyíráshoz használt traktor pengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhettek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. Hét napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. Az ország délkeleti részének legnagyobb természetvédelmi terület a belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa, az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozót tűz volt az országban, legkevesebb 3000 hektárt érintett. Közel 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán, amelyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET kupa egyesület. Az Olasz Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon közölték a szervezők az MT-vel. A mennyiség meghaladta 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Az idei összevont versenyen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtésében, valamint a résztvevők ellátásában segítette a mezőnyt.
0: Időjárás.
1: Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Akarsz megnevezni konkrétan vicces Rigóját?
2: Resch Hajni, előadó művész.
3: Vicces Rigóját?
1: Hát igen, szórakoztató Rigóját.
3: Figyelj, megneveztem. Tehát például, amikor valaki notórius valamit folyamatosan így gumiba mond. Vagy esetleg tényleg akár cselekedetbe vannak olyan dolgai, hogy ez és ez nem lehet itt akkor, hogyha a nem tudom milyen színű dolog van mellette, és ezt állandóan, és fú, tehát vannak nyilvánvalóan példák, vagy hogy ő bizonyos napokon nem fog kimenni a lakásból, mert egyszer valahogy ez így jött, vagy volt egy rossz tapasztalata, hogy amikor kiment, akkor megfújta a szél, és akkor összekócolta a haját, most ezt pont én mondom. Már ezt szerintem a jó Isten se tudná összekócolni, ez úgy be van lőve, de ahogy. Szóval igen, tehát vannak, hogyne.
1: A hajadra nem vagy véletlenül Rigolyás?
3: Arra inkább faxnis vagyok. Most bejött egy új fogalom. De arra se úgy, hogy úristen, most nem érhet hozzá senki, vagy esetleg én nem. Hiszen látod, hozzáérek is,
1: hát vissza. Te hozzáérhetsz, de gondolj bele, mennél valahova egy igen? rendezvényre, és akkor egyszer csak hogy hú, de jó ez a frizura, és beletorna.
3: Na jó, de te senki nem szeret egy vadidegen hozzáér.
1: Hát egy kedves, egy olyan ember, akit te nagyon szeretsz, de eszébe se jut, hogy most ne túrjon bele. Oj, de jó a hajad, te, és akkor beletúr.
3: Hát beletúr, hát most paf neki, de hogyha a tényleg egy teljesen idegen ember csinálja hát, ezt, nem. Vagy akár az utcán, érted, sétálsz, hát velem volt már ilyen, hogy sétálok az utcán, és valaki hozzám ér, vagy tényleg, hogy Jézus Mária.
1: De véletlenül hogy... elment melletted, és egy picit hozzáért, nem úgy,
3: hanem effektíve tényleg megfogott, vagy tényleg csinált egy ilyet,
1: megérintett.
3: Azt se tudod, hogy kicsoda, persze, hogy ki fia a borja, meg hogy különben is, tehát azért az, akkor váratlanul ér egy ilyen bárkit, hát azért megdöbbensz.
1: Meg? Igen, itt egészen elkomolyítottad a műsor folyamot.
3: Én?
1: Hát ezzel a gondolat.
3: Én?
1: Igen. Megdöbbenünk valahogy.
3: Én is. Biztos, akkor vissza gyorsan.
1: Biztos egyébként. Hát persze, meglepő, hogyha oda megy egy ember, és ne haragudjon.
3: Persze. Vagy érted, ugye a legérzékenyebb részed úgymond az a fejed. Igen, tehát, hogy így a... Igen.
1: Bocsánat, még a hátát is.
3: Igen,
1: lehet
3: de az arcod
1: is
3: az...
1: még. Igen, a vállát.
3: Akkor neked is volt ilyen.
1: Nem volt,
3: nem. Na majd, ha lesz, akkor megbeszéljük, hogy ugye, hogy az ember ezt hogy éli meg? Hogy dolgozza föl? Érted?
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Portré TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Te könnyen elviseled mások rigójáit?
2: Másik rigójáit? Hát elviselem nehezen.
3: Szikora Róbert, zenész.
2: Mert azt gondolom, hogy lehet, hogy nekem is vannak ilyen rigójáim, amit nem vettem észre.
1: Azt szereted, ha valaki észreveszi és szól.
2: Attól függ, hogy ki szól, és attól függ, hogy hogy szól.
1: De egyébként találkoztál már például olyan rigójával, ami szórakoztató volt? Más valakinek a rigójája?
2: Hát persze.
1: Mondasz.
2: Hát ez én Fenyő Miklós barátom, az, az olyan családban nőtt fel, aki mindenki futballmániás volt. A gyermek és a nagymamája, elnézést kell Fenyő Miklós barátomtól, hogy ezt elmondom, de az ő nagymamája az Újpest Dukker volt, de simán bement a Fradi tábor kellős közepébe, a B közepébe, Újpest zászlóba, de azt mondták, mama, jó van. De hogy valaki mániákusan.
1: Olyan a rigója, az olyan?
2: A rigója, mániákusan olyan, az kicsit betegség. Tehát amikor ugyanígy szereti focit, reggeltől estig tudja nézni. Tehát föl kell, megkeresse a sportcsatornát, hol van foci, és amíg el nem álljul éjszak, addig nézi.
1: Hát egy furcsaság, igen, ez furcsa szokás, vagy furcsa gondolkodásmód, tulajdonképpen lehet, hogy neked is van.
2: Róm, azt gondolják, hogy ebben a rigója, hogy az a rigójám, hogy én templomba megyek minden nap.
1: Hát az legyen a legrosszabb rigójája az.
2: Hát persze, de hát ez másoknak ez szűri a szemét, vagy gondolkodik, hogy mit akar.
1: És egyébként lehet, hogy tényleg a gondolkodásmódod is, lehet, hogy ilyen szempontból is lehet az embernek rigójája, hogy mindig szeretsz mondjuk keresztény gondolatokat mondani.
2: Nem tudom, mert abban élek, tehát, hogy egzisztenciálisan közel van hozzám a Jóisten, a mindennapom része. De ide figyelj, a rigója tulajdonképpen az már majdnem egy betegség. Az már nagyon közel van ahhoz, hogy, az, hogy a megszállottság, tudod? Az pedig már feltételez egy démont is. Azért ez vallással vagy hitben élni, vagy a szentség útjára kerülni, az nem egy megszállottság. Ott nincsenek démonok. Ott te, van egy fény, és afelé mész, és az a te utad. És az a legjobb, mikor az ember tudja, hogy mi az útja, a szentség. Szentségé válás az a te utad.
1: Ez milyen érdekes, tényleg ebbe így még nem is gondoltam bele, hogy tulajdonképpen az a fő gondolatiság, amit te szívesen mindig a szem előtt tartasz, az határoz meg téged, és akkor az nem engedi meg, hogy valami más központi gondolatod legyen, vagy egy tárgynak a nem tudom élére állítása annyira elragadjon téged, hogy az megszállottságig fokozódjon. Így valahogy, így gondoltam?
2: Igen.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Egyébként a Rigaival kapcsolatban az félelmetes, hogy valaki olyan.
2: Szikora Róbert, zenész.
1: Az előbb-utóbb be fog dillizni.
3: Hát, lehet.
1: Ha jó, igen. Mai nyelven beszélek, az be fog dillizni előbb-utóbb. Mert az a Rigaának a lényeg, hogy már aztán kizár mindent, és csak az van. Nekem inkább ezt a megszállóság, ez egy furcsa szó, magyar szó, de nekünk az első cikk, amit írtak rólam, az 1971-ben volt, és a Balaton Lejle ifjúsági parkban játszottunk egy Fermegyüttesen. És akkor megjelent egy cikk, balatoni ilyen anzisk, hogy melyik kultúrházban mi van Balatonon, és akkor az újságíró írt, hogy és bementem a Balaton Lele ifjúság parkba, ott két megszállott fiú, a dobos meg a basszusgitáros. Érdekes, hogy az a basszusgitáros Környei Attila, akit én meghívtam az Ergo alapításához. Ez milyen érdekes, hogy az két megszállott fiú. Hát ne, na most ez azóta is én úgy gondolom, hogy én a zenének egy megszállottja vagyok.
2: Érdekes dolgokat mondtál, meg azt is, hogy Rigójával kapcsolatban jött most itt elő, hogy is mondtad, csak mint amikor bedilizik az ember.
1: Igen.
2: De közben meg a nézők között is lehet, hogy van egy-kettő olyan, aki Rigójás, nem? Biztos vannak
1: engedélyek? Nem, engedélye? A Rigó...
2: Nem?
1: Szerinted nem, az valami egész más. Rigójásnak lenni azért szerintem az nem olyan... Én valahogy egy... ilyen vigyorás embert azt ilyen otthon, a lakásában ilyen sztereotíp dolgokat csinál, és mindig 8 óra akkor, mindig, és akkor annak nem úgy szabad lenni, és akkor pontosan fél 9-kor be kell venni a gyógyszert, és akkor én, tudod, az majdnem az autizmusnak az egyik része szerintem.
2: Mondjuk itt könnyen ezt mondjuk, de közben meg lehet, hogy a nézők
1: a
2: között pedig
1: baj az, hogy nincs
2: hallott arra. Papa, mondják néhányan, hogy na látod, 8:30 gyógyszer élére állítani, nem tudom a szőnyeget mindig úgy tenni. Hallott papa, mit mondanak a tévében? És
1: ez a feleségek, tudod? Akik már, mit tudom én, 80 éves az asszony, 90 éves a férj, ott már bejönnek ezek a dolgok. Szerintem ez korral is együtt jár. A gyerekek még nem ilyenek, fiatalok, tínédzserek nem ilyenek. Tehát ez a szabadságnak az elvesztése szerintem tulajdonképpen. A szabad döntésed, az újra és újra mindig döntesz. Annak a elvesztés.
2: A szabadság elvesztése, ezt mondtad, ugye? Uh-huh. A Rigója.
1: Igen. Tehát ez a szabadságnak az elvesztése szerintem.
0: Beszélgetések, ismert emberek.
4: És mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
4: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Munkabalesetben vesztette életét Boros Gergely világbajnok kajakos. A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondosóra programmal kapcsolatban. Két év után újraindulhat Iványi Gáborék iskolája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Tragikus balesetben elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos. Az Index információi szerint a paksi eset teniszpályái mellett padelpályák építése zajlott. Ennek során történt a tragédia, egy hatalmas üvegfal zuhant a korábbi kajakosra. Az eset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják. Csütörtök reggel a Magyar Kajakkenu Szövetség közölte a gyászhírt, 42 éves korában elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos, a szervezet korábbi szakmai igazgatója. A szövetség a honlapján tette közzé a hírt és jelezte, hogy a sportembert saját halottjának tekinti. A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondosóra programmal kapcsolatban, ezzel párhuzamosan pedig megteszi a megfelelő jogi lépéseket az igaztalan hangulatkeltő miniszteri nyilatkozattal szemben. Közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az MTI-vel. A kommunikációs igazgató azt kommentálta így, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerdán közölte, a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás bizonyítja, hogy a párt hozzáfér a gondosóra program felhasználóinak személyes adataihoz. Két év után újraindulhat Iványi Gáborék iskolája, de csak az elsősök kezdhetnek. Az intézményt 2024. augusztusában a tanévkezdés előtt pár nappal záratták be, a fenntartó köztartozásaira hivatkozva. Mivel az engedélyeztetési folyamat csak pár nappal a tanévkezdés előtt zárult le, a szülőket arról tájékoztatták, hogy a 2026-27-es tanévben egyelőre csak az első osztályt tudják elindítani, szem előtt tartva a diákok és az oktatók érdekeit. Hozzátették, hogy bár nagyon kevés idő állt rendelkezésre, minden adminisztratív intézkedést megtettek, és minden előírt felújítást elvégeztek az Ifjú Munkás utcai épületben az újranyitás érdekében. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra, amelyre október 9-ig lehet felterjeszteni a matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógusokat, tájékoztatta a díjat odaítélő alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért csütörtökön az MTI-t. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5.-12. évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. A közleményben kiemelték, az idei díjazottakkal együtt már 200 kiemelkedő reálpedagógus munkáját ismerik így el.
0: Időjárás.
1: Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mai fejjel te a meséket szereted jobban, vagy pedig az igaz történeteket?
2: Az igaz történeteket azért szeretem jobban, mert abból én többet tudok így meríteni, meg több tapasztalatot lehet átadni a gyerekeknek is.
3: Friderika énekesnő.
2: Például a kisebbik fiam, ő nagyon szereti az igaz történeteket. Tehát őt nagyon-nagyon inspirálja. A mesék, emlékszem, amikor így olvastunk neki, akkor őt nem is nagyon érdekelte, csak alul a lapon a számok. Ez azt hittük, hogy autista, de nem, csak matematikus. A nagyfiam nagyon-nagyon szerette a meséket. Minden este oda kucmorgott hozzánk, bekuckóztunk, és rengeteg mesét olvastunk. Nagyon-nagyon szerette. Szofinál most érdekes, ő is szereti a mesét, de már nyilván egy kicsit a nagyfiúk más hatással vannak rá. Ő jobban szereti mostanában így nézni, de az igazán ilyen nagyon kis aranyos meséket.
1: Gyermekkorodban volt olyan mese, amit szerettél újra és újra és újra meghallgatni, vagy kérted mindig, hogy anya, ezt megint?
2: Nem, ilyenre nem emlékszem. Nem? Nem, mert nem volt olyan idillikus otthon.
1: Nem volt mese?
2: Kevés volt. Sem. Kevés volt rá az idő. És nem volt olyan... Egy történet, a Fekete Istvánnak a Kelét, ugye a könyvét, azt elolvastuk így együtt, mert ugye akkor gyakoroltunk, talán elsősök, vagy másodikosok voltunk az öcsémmel, tehát kisiskolások, és ugye gyakoroltuk az olvasást, és az egy olyan bekuckózás volt, hármasban ugye, mert apa nem volt otthon, hogy arra emlékszem, hogy az élmény volt. Talán ezt viszem tovább a gyerekeimnek, mert az tényleg az nagyon jó volt.
1: És milyen fajta mesei történeteket, fordulatokat szerettél gyermekként?
2: Hát nyilván az, amikor a hamupipőkéből egyszer csak gyönyörű, szép hercegnő lesz, vagy a Rút kiskacsát, aki belül tudta, hogy gyönyörű, szép, de hát nem volt még akkora alkalma rá, hogy megmutassa magát. Ezeket a fordulatokat amúgy nagyon-nagyon szerettem, mert ez mindig valami olyasmit üzent, hogy nem biztos, hogy az van az emberben, ami külsőleg látszik, hanem lehet, hogy ami belül van, az sokkal izgalmasabb és érdekesebb, és akár át tud pillanatok alatt fordulni egy helyzet, egy megvetettségből, egy elfogadásba, egy rosszból jóba, egy csúnyából szépbe. Tehát ez mindig sokkal jobban inspirált.
1: Fejből egyébként te jól tudsz mesélni?
2: Nem, a férjem remek fejből mesélő, és ő neki visszatérő mese alakjai vannak, amit kérnek a gyerekek, hogy na, azt meséld el, apa! Én nagyon szeretek felolvasni, és a felolvasás közben nagyon szeretem elváltoztatni a hangom, és különböző figurákat hozni.
1: Mókázol.
2: Igen, esténként.
1: Felnőttként egyébként vannak olyan történeteid, amiket rendszeresen újra és újra el szoktál mesélni?
2: Nem vagyok én annyira izgalmas egyéniség, nem, nincsenek olyan. Tehát nyilván, ha az Eurovízióról kérdeznek, azt azért, ez olyan, mint amikor tényleg a hamupipőke egyszer csak így megjelenik, pedig előtte még csak a hamuból szedegette, azt hiszem, a lencsét, vagy valami ilyesmi a sztori.
1: Hamupipőkévé váltál végül.
2: Tehát nyilván ez a sztori azért, hogyha megkérdezik, akkor felvetődik, és ezt mindig nagy örömmel mesélem.
1: Mindig ugyanúgy egyébként, vagy néha egyszerűen jobban, egyre inkább bomlik ki a történet is, hogy telnek az évek. Melyik volt az esztendő?
2: Tényleg akarod tudni? Hát, ne!
3: 1994 Dublin Eurovíziós Dalfesztivál, Friderika, a Kinek mondjam el vétkeimet című dallal negyedik helyezett lett.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogyha valaki, egy felnőtt ember mesél neked valamit egyszer, aztán még egyszer, akkor egy idő után szoktál szólni, hogy...
2: Ja, hogy ezt már hallottam?
1: Igen, hogy drágám, ezt már egyszer már elmesélted.
2: Ez teljesen természetes például egy házasságban.
3: Friderika énekesnő.
2: Meg hát nyilván a szüleim is, amikor kicsi voltam, akkor milyen sztorik voltak, és akkor mindig így figyelem, hogy az anyu esetleg másképp meséli el, hát ha valami újat én is megtudok belőle. Tehát nyilván ilyen mese, sztori történeteknél van olyan, ami már unalmasan ismétlődik, és jó, tudjuk, de azért elmosolyogjuk.
1: Végig hallgatjuk,
2: de vannak, amikor újabb dolgok is kiderülnek, és vannak olyan történetek, amikről semmit nem tudok. Tehát, hogy tudom, hogy lehet ott valami, de például teljes hírzárlat van, és ott azokat eddig nem sikerült kiderítenem.
1: Ott az igazi izgalmak pedig ott vannak egyébként.
2: Igen, de lehet, hogy olyan sebeket, vagy olyan dolgokat tép még fel az én nagy keresésemben, amit nem akarnak.
1: Valószínű. Igen, így hát akkor az ember örökre engedi, hogy ez... Uh-huh. Ott maradjon.
2: Uh-huh. Lehet, hogy jobb is, ha ott marad.
1: Mesés fordulatokban egyébként hiszel?
2: Igen. Hmm. Igen. Az én életem erre abszolút példa, hogy a mesés fordulatok igenis vannak. Olyan nem várt események, amik pozitív módon tudják megváltoztatni az embernek az életét. Rengeteg múlik a döntéseinken, de a helyzetek, én egész biztos vagyok benne, hogy mindenkinek az életében van egy-két olyan fontos dolog, ami gyökeresen meg tudja változtatni az életét jó vagy rossz irányba.
1: Ha megy azon a vonalon tovább, így mondod, hogy van egy-két olyan pont mindenkinek?
2: Igen.
1: De lehet, hogy valaki nem veszi észre egyébként, nem, hogy
2: hát
1: ott van az a fordulat.
2: De az mindenkinek ott van, tehát társválasztás. Uh-huh. Az, hogy ki lesz a férjem, vagy ki lesz nyilván a feleségem. Tehát ezek gyökeres döntések, ezek abszolút megváltoztatják az életemnek a menetét. Az, hogy mivel foglalkozom, mivel keresem meg a pénzemet. Szeretem azt csinálni, vagy nem szeretem. Az, hogy hol lakom, hogy hol vannak a gyökereim. Tehát ezek mind olyan fontos dolgok, olyan komoly döntések, amik igenis meghatározzák a jövőjét egy embernek.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Tük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mai fejjel te a meséket szereted jobban, vagy az igaz történeteket?
2: Hát, jó kérdés, megfogtam, mert egyébként az igaz történeteket jobban most.
3: Judy a Grove House-ból.
2: Nyilván gyerekként jobban szerettem a meséket, de az sem áll távol. Tehát így egy 10 éves gyerekkel nehéz nem szeretni a meséket, mert egyre nyitottabb ő is, és minden érdekli, hála őknek, úgyhogy így mindenevő vagyok.
1: Gyermekként volt olyan mese neked, amit egymás után szerettél mindig újra és újra hallani?
2: Hát még nagyon szerettem a Vukkot, uh-huh. Az például nekünk volt még kazettás magnón, és mi nagyon sokat aludtunk el ilyenre, mert egyszerűen imádtuk ezeket a meséket. Volt akkoriban nem is feltétlen ilyen típus, hogy tehát volt, amikor csak a Szabó Gyula mondjuk mondott egy mesét, és akkor az ilyen, ezek ilyen tök jó dolgok voltak. Voltak ezek a magyar népmesék, amiket ugye folyamatosan hallgattunk. Ezeket egyébként érdekes, hogy apa vásárolgatta mindig nekünk a lengyel piacon, és akkor mindig mondta, hogy na most megint hozott egy adag mesét, meg ezeket a palóc meséket, azokat imádtuk, mert ugye nagyon tetszett mind a kettőnknek, ahogy beszéli a palóc nyelven, vagy inkább jó, olyan hanggal, vagy igen, és ezeket imádtuk, mert ugye voltak szavak, amiket utána hasznosítottunk a tesommal, és nagyon viccesnek találtunk. De egyébként úgy összességében úgy mi nagyon sok mesét néztünk, és hála jönnek, hogy nagyjából függetlenül, hogy ő fiú és 5 évvel fiatalom, nagyjából egy és ugyanazokat a meséket hallgattuk, meg szerettük mind a kettőt.
1: És amikor azt mondod, mondjuk Vukkot hallgattatok, akkor ott például milyen fajta szereplőkkel szerettél úgy azonosulni, arra emlékszel? Hogy...
2: Hát nyilván a Vukkal, mert ugye nagyon sajnáltuk, hogy ő egy kis elesett kis állatkat, de én egyébként valahogy, tehát hogyha állatos mesék voltak, én mindig az állat bőrébe voltam. Tehát valamiért én, ugye mivel nagyon szeretem az állatokat, sőt én állam mentem őket, úgyhogy volt időszak, amikor annyi állatunk volt, hogy már büntették volna, és én mindig valahogy ezeket a kis elesett állatokat sajnáltam. Tehát az, hogy őket lelövik, hogy a tehát az, nyilván ebben a mesében is az ember a gonosz, tehát ugye nyilván ő az, aki lelövi ezeket a szegényeket, és ők a védtelenek, akárhogy is, még akkor is, hogyha ő az, aki elkapja tást, de akkor is, mégis valahogy a kis róka az egy pozitív szereplője volt, még úgyis, hogyha ravazdi a róka. Úgyhogy én egyébként nagyon szerettem ezeket, azokat a típusú meseket, amiben nagyon sok állat van.
1: Fejből egyébként te jól tudsz mesélni?
2: Hát ez jó kérdés, hogyha most nagyon kellene, akkor lehet, hogy most össze kellene szednem a gondolataimat, mert úgy, de amikor Majszika picike volt, akkor rengeteg ilyen kitalált sztorit meséltem neki.
1: Könnyedén nyomtad egyébként, hogy beindítottad, és akkor mindenféle jött.
2: És kész, egyébként csimán, persze, akár. Akkor mindenféle szereplő előkerült olyankor, úgyhogy ő is benne volt általában a mesékbe, de legtöbb esetben azért az olvasás az volt az, ami így, amiket így elővettünk, hála jönnek, hogy tudod, mikor picike volt, akkor még jobban láttam is. Most már azért szemüvekkel hozzá.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Munkabalesetben vesztette életét Boros Gergely világbajnok kajakos. A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondosóra programmal kapcsolatban. Két év után újraindulhat Iványi Gáborék iskolája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Tragikus balesetben elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos. Az Index információi szerint a paksi eset teniszpályái mellett padelpályák építése zajlott. Ennek során történt a tragédia, egy hatalmas üvegfal zuhant a korábbi kajakosra. Az eset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják. Csütörtök reggel a Magyar Kajakkenu Szövetség közölte a gyászhírt, 42 éves korában elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos, a szervezet korábbi szakmai igazgatója. A szövetség a honlapján tette közzé a hírt és jelezte, hogy a sportembert saját halottjának tekinti. A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondosóra programmal kapcsolatban, ezzel párhuzamosan pedig megteszi a megfelelő jogi lépéseket az igaztalan hangulatkeltő miniszteri nyilatkozattal szemben. Közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az MTI-vel. A kommunikációs igazgató azt kommentálta így, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerdán közölte, a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás bizonyítja, hogy a párt hozzáfér a gondosóra program felhasználóinak személyes adataihoz. Két év után újraindulhat Iványi Gáborék iskolája, de csak az elsősök kezdhetnek. Az intézményt 2024. augusztusában a tanévkezdés előtt pár nappal záratták be, a fenntartó köztartozásaira hivatkozva. Mivel az engedélyeztetési folyamat csak pár nappal a tanévkezdés előtt zárult le, a szülőket arról tájékoztatták, hogy a 2026-27-es tanévben egyelőre csak az első osztályt tudják elindítani, szem előtt tartva a diákok és az oktatók érdekeit. Hozzátették, hogy bár nagyon kevés idő állt rendelkezésre, minden adminisztratív intézkedést megtettek, és minden előírt felújítást elvégeztek az Ifjú Munkás utcai épületben az újranyitás érdekében. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanárúr életműdíjra, amelyre október 9-éig lehet felterjeszteni a matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógusokat, tájékoztatta a díjat odaítélő alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért csütörtökön az MTI-t. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5.-12. évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. A közleményben kiemelték, az idei díjazottakkal együtt már 200 kiemelkedő reálpedagógus munkáját ismerik így el.
5: Időjárás.
6: Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
3: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Felnőttként vannak olyan történeteid, amik előkerülnek, és szereted őket többször is elmesélni?
2: Mert mi nem feltétlen mesékről beszélünk, hanem
1: hát
2: bármilyen történet.
1: Igen.
2: Történet. Hát nyilván vannak olyanok, amik mondjuk az életünk során megtörténtek, akár zenekari téren.
3: Judy a Groove House-ból.
2: És vicces történetek. Legfőképpen nyilván ezeket szeretjük továbbadni, nem csak én, hanem Zsolt is, ugye a társam, vagy akár családilag is, hogyha mondjuk voltak meghatározó családi történetek, ahol mondjuk vicces, legfőképpen nyilván azok, amik viccesek, azokat szeretjük tovább. Igen, tehát akkor mindig ezeket így előhozunk, vagy ha mondjuk témába vág, akkor az ember szereti elmondani, mert tényleg velünk mindig történt valami. Hát kivel nem, mindenkinek van szerintem egy-egy olyan sztori, amit folyamatosan elmesél csak azért, mert hogy tényleg vicces vagy éppen. Igen, tehát abszolút, de.
1: Na és amikor mások mesélnek el, mondjuk többször is egy olyan történetet neked, amit már egyébként elmeséltek kétszer is, vagy háromszor is, akkor egy idő után szoktál szólni, hogy ezt már mesélted.
2: Hát amikor 15-ödjére, akkor már igen. Akkor
1: csak 15-nél?
2: Egyébként nagyon türelmes vagyok. Egyébként ez egy nagyon jó tulajdonságom, legalábbis a szülők szerint ez egy hihetetlen jó tulajdonság, hogy te milyen türelemmel tudod ezt végighallgatni, és beszélnek szagyvasságokat, és te konkrétan hallgatod. Tehát nem, egyszerűen én nem akarok megsérteni senkit azzal, hogy most hogy fejezd már be, vagy elmondtad már 15-ször, de van olyan, amikor mondom, hogy ez nem az a sztori, amikor kiugrik a róka a kocsiért, tehát bármi. Tehát konkrétan akkor, de már mondtam, nem sokszor, csak 15-ször. Úgyhogy, de ez jó, mert így el tudja az ember így viccesíteni, de egyébként összességben végighallgatva, hát hogyha lesz benne valami új sztori.
1: Igen, egy kicsit
2: ki
1: megbújul.
2: Tudja, lehet, hogy kiszínezi egy picit.
1: A mesés fordulatokban te hiszel?
2: Én egyébként nagyon, mert ha valaki, akkor én tényleg azt is elhiszi, ami nem létezik. Tehát én az a típusú ember vagyok, aki a végsőkig küzd mindenért, és elhiszem, és hiszek abban is. Tehát már körülöttem mindenki feladta, de én még mindig hiszek benne. Ezért tudok szerintem én nagyon jó kapaszkodó lenni, mert én nekem valami óriási hitem van. Tehát én magammal szemben is nyilván azért nem engedek el sok dolgot, mert annyira nagy a hitem. Aztán egyébként már volt rá példa, hogy olyan fordulatokat vettem, amit senki nem hitt volna, hogy ez meg fog történni, de ez így volt. Ez akár beszéltünk a zenekarról is, tehát konkrétan senki nem hitt a zenekarba. Tehát mondtam, de Zsolti, nyugodj meg, ülj le, ez működni fog.
1: Beleviszed őket a mesébe.
2: Igen, de ez így van jól. Ezért tudjuk jól kiegészíteni egymást, én azt gondolom egyébként. És Zsolt is nagy mesemondó, hozzáteszem. Tehát ő egyébként sokkal durvábban mond mesét a Majának, olyan meséket. Tehát ugye a Maja egy turné kellék már, de sok esetben, mert nyáron nagyon sok olyan helyzet van, hogy a férjem dolgozik, és hát nincs más választás, mint elvinni, eljön velünk egy-egy viszonylag közelebbi helyre, na hát akkor ő egész úton nyomja neki, ők ketten együtt most már mindent, még kicsike volt, olyan meséket talált ki neki, hogy én is így ültem mellett, mondom, azt komolyan mondom, hát ez benned egy Szabó Gyula veszettem, mert elképesztő.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

Napsütés nélkül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte, a barát volt,

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Egy mesemondótól szeretném megkérdezni, hogy hogyan meséljünk ma gyermekeinknek, és a nagy meserengetegben mit tegyünk?
2: Hát először is azt mondom, hogy meséljünk.
3: Berec András, Kossuth Díjas ének és mesemondó.
2: A többi menet közben személyre szabottan kirajzolódik.
3: Részlet egy korábbi sztárportréból.
2: Ez olyan, hogy nagy jó tanácsot nem lehet adni. De ha elkezdi valaki, kirajzolódik minden. Egy biztos, a lárma nem tesz jót a mesemondásnak. Csak csöndbe érdemes, és én szerintem, vagy lámpaoltás után, vagy valami kis csekély félhomályban. A gyermek a szavakat magának olyan szépen föl tudja rajzolni, olyan gazdagon, kár ettől megfosztani. Aki azt gondolja, hogy a mesemondás háttérzörejnek jó, az téved. Csak teljes figyelemmel érdemes mesét hallgatni, mert annak olyan a zaj, mint a mozinak a fény. Lehet úgy is vetíteni egy filmet, hogy közben fel van gyújtva minden lámpa, és csak úgy sejlik.
1: De nem az igazi.
2: Nem az igazi. Úgyhogy a mesemondásban ezek az alapkövetelmények biztos, hogy megvannak. És a másik, hogy aztán kialakul gyermekkel, hogy ez egy kicsit jobban fél a mondjuk a haláltól, akkor azt nem kell olyan nagyon feszegetni. Van sokféle mese. Van, aki a gyengédebb meséket viseli, akkor persze, hogy nem erőszak a mese. A mese simogatás. Olyan gyönyörű szövetség egyébként nem csak gyermek és felnőtt közt, hanem felnőtt és felnőtt közt. Nem közben én is itt mondom a gyermekmese műfajt, hát el ne hallgassam már, hogy azért a mesemondás elsősorban felnőtt műfaj volt. Az Grimm alatt zuhant le a gyermekek közé, mert Európa nem tudott mit kezdeni a boszorkány szóval meg ezekkel. Aztán fú, hát ez na majd a gyerekek. De ez valójában ezek a felnőtt ember világképe, világmagyarázata, etikai kódex, millió minden a mese. Úgyhogy felnőttnek is csak nyugodtan meséljen, amikor elmegy az áram, amikor nem jön az autóbusz, amikor bezár a posta, és amikor esik az eső a Balatonon.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kecskés Karina, színművész, drámapedagógus, mesemondó. Részlet egy korábbi Sztár Portréból.
2: Élt egyszer három királyfi, és ezek a királyfik nagyon szerették volna tudni, hogy mi lesz majd velük a jövendőben. És elhatározták, hogy elmennek egy bölcshöz, egy jövendőmondóhoz, hogy mutassa meg nekik, hogy mi vár rájuk. És fel is kerekedtek, és elmentek ehhez a nagy tudású emberhez. És a nagy tudású ember azt mondta nekik, tessék, itt van ez, a kör alakú tükör. És nézzetek bele sorban egymás után, és mondjátok el, hogy mit láttok. Legelőször a legidősebb királyfi nézett bele ebbe a tükörbe, és amikor belenézett, azt mondta, én egy véres csatát látok. Ezután a középső királyfi nézett bele a tükörbe, és ő azt mondta, én egy embert látok csuhában, aki távolodik. Majd a legkisebbik királyfi nézett bele a kerek tükörbe, hosszasan nézte, majd azt mondta. Először azt gondoltam, hogy romos házakat látok ebben a tükörben, de ahogy tovább néztem, ezek épülő, hatalmas házakká változtak. És a nagy tudású jövendőmondó bölcs azt mondta a királyfiknak. Minden így lesz, ahogy láttátok, mert minden ember önmagában hordja a jövendőjét, és az olyanná változik, ami ennek ő látni akarja, és utána teszi. És a királyfik ezután hazamentek, és telt múlt az idő, és egyszer csak az ellenség lerohanta ezt a királyságot. És a legidősebb királyfi a csata mezején vesztette életét. Középső királyfi elmenekült, elvándorolt, és soha többet nem tért már vissza abba az országba. És a legkisebbik királyfit pedig megfogták, az ellenség börtönbe vetette. Hosszú-hosszú ideig raboskodott lent a börtön mélyén, míg nem egyszer csak kiszabadult, és akkor elkezdte újjáépíteni a birodalmat. És gyönyörű, virágzó, hatalmas, csodálatos birodalommá változtatta. Olyan szépé, amilyen nem volt korábban.
0: Beszélgetések, ismert emberek.
3: És mély témák hétről hétre.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet.
3: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Szerezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.
0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szegedbe vezető szakaszának bővítése. Oktató videót készített a NAV a nyugtaadatszolgáltatásról. Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szegedbe vezető szakaszának bővítése. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom, közölte Vitézi Dávid szerdán. A sáv bővítés mellett új körforgalom irányonként egy-egy buszöböl és tengely súlymérőből épült. A teljes szakasz új közvilágítást is kapott. Az 502-es út és az M43-as autópálya között új kerékpárút is létesült, amelyet az autópálya alatt vezettek át. A miniszter kiemelte, hogy a fejlesztés mindenekelőtt a szegediek és a környékről naponta bejárók életét teszi könnyebbé. Nagyobb kapacitást, biztonságosabb és kiszámíthatóbb közlekedést jelent. Új videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szerdán. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézirögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról és adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videó már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. Összeállított a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Eddig 51-en jelezték, hogy vissza akarnak térni a Magyar Honvédséghez, számolt be róla a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus még júniusban beszélt arról, hogy sok kiváló katona kényszerült, szerintem méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból az Orbán kormány alatt, és szeretnék megadni nekik a lehetőséget, hogy újra szolgálhassanak. A visszaszerelni vágyók július végéig jelentkezhettek, a kérelmeik elbírálása a honvédelmi miniszter feladata. Minden jelentkező esetében megvizsgálják az egyéni alkalmasságot, a szakmai tudást és a honvédség valós szükségleteit is figyelembe veszik.
0: Időjárás.
2: Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
5: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Bós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Pontosan kiszámítja az adatátviteli sebességet egy algoritmus. Felülmúlhatják a lítium-ionos akkumulátorokat a cink-levegő telepek. Menet közben töltődik az akkumulátor nélkül működő elektromos kerékpár. Sokat spórol az új anyag, ami a levegő helyett a felületeket fűti a szobában. Megtalálták régészek a legelső magyar pálos kolostorok egyikét. Új generációs okos szemüveget fejlesztettek ausztrál kutatók, amely a látvány információkat hangikonokká alakítja. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Megpillantották fizikusok a nehezen megfogható nitrogén 9 izotópot, erről a kutatásról hallhatnak elsőként. Első ízben észlelhették tudósok a nehezen megfogható múlandó nitrogén atommagot. A nitrogén 9 atommag kitolja annak határait, amit egyáltalán még magnak lehet nevezni. Mégis úgy tűnik, hogy létezésének a jelei ott lappanganak olyan kísérletekből származó több éves adatokban, melyekben különböző, szokatlan atommagot kerestek. Az atommagnak 7 protonja, de csak 2 neutronja van. Az atommagot felépítő szubatomi részecskéket, a protonokat és neutronokat az erős nukleáris erők tapasztják össze. De a nagyon aszimmetrikus irányú protonokat és neutronokat nem tudja összetartani az erő. Ha az egyikből túl sok van, a mag túlcsordul, szétesik. Ezen a túlcsordulási ponton túl a mag nem tudja a részecskéit teljesen egymáshoz kötni. De a nitrogén 9 mag létezik ezen a ponton túl, még ha csak ideiglenesen is. Mostanáig a tudósok túlcsordulási ponton túl csak olyan izotópot találtak eddig, aminek 4 protonnal volt többje. Ezek a kísérletek azt mutatják, hogy a magok élete jóval túlterjed a túlcsordulási ponton. Ha az ellenőrző tanulmányok megerősítik az imént felvázolt észlelést, a nitrogén 9 lesz az első olyan mag, aminek 5-tel több protonja van, mint ami stabil lehet. Pontosan kiszámítja az adatátviteli sebességet az az algoritmus, ami a következő hírünk szerint már elérhető. Létrehoztak kutatók egy olyan szimulációs technikát, ami lehetővé teszi az adatátviteli sebesség pontos kiszámítását bármely rendszer számára. Az algoritmus egy komplex fizikai rendszert reprezentál, ami egy olyan összekapcsolt hálózat, ami az információt a csomópontjai közti összeköttetése révén továbbítja. A kutatók azt feltételezték, hogy ha megvizsgálják az összes különböző útvonalat, amin az információ áthaladhat ebben a hálózatban, akkor lehetséges, hogy pontosan megkapják az adatátviteli sebességet. Kiderült, hogy az ötlet élen járó szimulációs technikákkal kombinálva olyan jól működik, hogy még az olyan komplex rendszerek esetén is pontosan kiszámítható az adatátviteli sebesség, mint a gyulladásos reakciók egyik kulcsfontosságú elemének rendszere, ami több száz kémiai reakciót tartalmaz. De ez csak egy példa, ahol az új szimulációt alkalmazni lehet, hogy új ismereteket szerezzenek kutatók a fizikai rendszerekről. Az imént bemutatott technika teljesen általános és a biológián kívüli rendszerek széles skáláján alkalmazható, például az optikai, a mechanikai és a kvantum rendszerekben. A továbbiakban az akkumulátorok forradalmasításáról lesz szó. Várjuk vissza Önöket!
4: A tudomány mai állása.
3: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A nagyobb kapacitású lítium-ion akkumulátor feltalálásáról számolunk be most. Az akkumulátorok meghibásodási mechanizmusait vizsgálva hoztak létre tudósok új technikát a lítium-ion akkumulátorok fejlesztéséhez. Nagy energiasűrűsége és hosszú élettartama miatt a lítium-ion akkumulátor gyakran előfordul elektronikai eszközökben, és persze elektromos autókban is, de mint minden technológia, ez sem immunis a meghibásodásra. Előfordulhat, hogy túlmelegszik, ami az elektrolit kémiai lebomlásához vezet. A kutatók szerint mindez elkerülhető. A lítium-ion akkumulátorok belsejében bizonyos körülmények között, különösen az akkumulátor töltése közben apró tűszerű struktúrák alakulhatnak ki. Mivel ezek biztonsági kockázatokat és az akkumulátorok teljesítményének csökkenését eredményezhetik, aggodalomra adnak okot. Az új találmány egy újszerű, közbőső réteg koncepciója, ami utat nyithat a működőképes, teljesen szilárd állapotú akkumulátorok gyártása felé. A szilárd test akkumulátorok a következő generációt jelentik, mert nagy energiát és biztonságot tudnak elérni. A megközelítésük azért különleges, mert stabilizálja az akkumulátor határfelületeit a szilárd elektrolit és a katód, illetve az anód között. A végeredmény elektromos járművek olyan generációja lehet, ami nagyobb hatótávval bír és biztonságosabb a mai elektromos és belső égésű modelleknél. A kutatók vívmányára már most felfigyelt a piac. Egy fejlett akkumulátorokat gyártó vállalat mihamarabb tesztelni szeretné, hogy kiderüljön, kereskedelmi forgalomba hozható-e. Az előbbiekben ismertetett találmány lehetővé teszi, hogy a következő generációs elektromos járművek akkumulátorai több energiát tároljanak, miközben kevésbé tűzveszélyesek. Témánál maradunk, de a lítiumot az új cink-levegő akkumulátorra váltjuk fel. Kifejlesztettek kutatók olyan cink-levegő akkumulátorokat, amelyek felülmúlhatják a lítium-ionos társaikat. Ez óriási eredmény lenne, mert a közlekedés elektrifikálása jelenleg kizárólag az utóbbiakra támaszkodik. Mindeközben a lítium tartalékok egyre szűkösebbek, a nyersanyag bányászata pedig nem fenntartható, így a növekvő energiaigényhez egyre emelkedő költségek társulnak, és akkor még nem beszéltünk a lítium-ion akkumulátorok gyúlékonyságának problémájáról. A cinkből és levegőből készült elektródákkal ellátott akkumulátorok számos mérőszám tekintetében jobb teljesítményt nyújtanak, mint a lítium-ionosak. Az újra tölthető cink-levegő akkumulátorok egyre vonzóbbnak tűnnek, mert olcsóbbak és környezetkímélőbbek, miközben elméletileg nagyobb az energiasűrűségük és eredendően biztonságosabbak. A következő generációs nagy hatótávolságú járművek és elektromos repülőgépek megjelenésével egyre nagyobb szükség van a biztonságos, költséghatékony és nagy teljesítményű akkumulátorrendszerekre, amelyek képesek felülmúlni a lítium-ion akkumulátorok képességeit. A cink-levegő akkumulátorok negatív cink-elektródát, illetve pozitív levegő-elektródát használnak. A legnagyobb bajuk eddig az volt, hogy csak korlátozott teljesítményt nyújtottak, és meglehetősen rövid volt az élettartamuk. A kutatók ezt a két problémát enyhítették szén, vas és kobalt alapú ásványi anyagok beépítésével. A konstrukció ilyen formán jelentősen hatékonyabb, hiszen a nagyobb energiasűrűség mellé hosszabb élettartam társult. A megoldás nem csak a kiadásokat csökkenti a jelenlegi ellátási láncokhoz képest, hanem a környezet terhelést is. A természetes erőforrások, így a cink és a levegő felhasználásával a jövőben egyre tovább fokozható az innovatív cink-levegő akkumulátorok költséghatékonysága és életképessége előző beszámolónk alapján. Hamarosan újabb környezetvédelmi megoldásokkal foglalkozunk. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Kategóriájának első teljes mértékben elektromos akkumulátoros példánya az a nehéz tehermozdony, amiről most többet megtudhatnak. Bemutatták az elektromos akkumulátoros nehéz tehervonatot, ami dízelmozdonnyal együtt fog működni Ausztráliában. A jármű meghajtását egy olyan moduláris akkumulátor csomag biztosítja, ami igény szerint módosítható a használat módjától függően, így a személyszállítókban, a rövidebb távon működő regionális járatokban, vagy éppen rakományokat fuvarozó tehervonatokban is alkalmazható. Az újonnan bemutatott jármű regeneratív fékezéssel, azaz fékenergia visszanyeréssel is tudja tölteni az akkumulátorát, ezért a vonatot alkalmazó bányász cég vasúti pályájának egy hosszú, több száz kilométeres lejtős szakaszán képes lesz majd olyan mértékben feltölteni az akkumulátorát, ami elegendő energiát biztosít a visszafelé vezető úton. A vállalat Ausztráliában fogja szolgálatba állítani a járművet a pilot időszak végeztével, ami után a vonatnak egy 17 000 kilométeres utat kell majd megtennie leendő otthonáig. Az elektromos járművet nem önmagában használják majd, hanem dízelüzemű mozdonnyal együtt, mivel a bányában rendkívüli terheket kell mozgatnia a vonatoknak, a 2700 méter hosszú szerelvények 33 000 tonna vasércet szállítanak a kikötőig és vissza. A hibrid meghajtással azonban a kizárólag dízelmozdonyokkal végzett szállításnál jóval környezetbarátabb módon lehet megoldani a munkát, jelentősen csökkentve a kibocsátást és az üzemanyagköltségeket is. A tehermozdony különlegességét nem csak akkumulátoros működése adja, hanem messziről felismerhető rózsaszín külseje is, de a látványos szín választásának jó oka van, a vállalat a rák elleni küzdelem iránti elköteleződését szimbolizálja. Előbbi hírünkből kiderült, hogy elektromos akkumulátoros tehervonatokkal forradalmasítanák a vasutat Ausztráliában. Az akkumulátor nélkül működő elektromos kerékpárról adunk most tájékoztatást. Az elektromos meghajtású kerékpár ideális választás azok számára, akik fárasztónak találják a biciklizést és nem akarják szennyezni a levegőt. Tény azonban, hogy az ehhez szükséges akkumulátorok előállításához sok természeti erőforrás, például lítium vagy ritka földfém szükséges, amelyek kitermelése viszont a környezetre káros bányászati eljárásokkal történik. Egy francia vállalkozó úgy tűnik úttörő, fenntartható megoldást dolgozott ki erre a problémára, az akkumulátormentes elektromos kerékpárt. A kifejlesztett és szabadalmazott jármű akkumulátor helyett szuperkondenzátorokat használ. A szuperkondenzátorok az akkumulátoroktól eltérően nem vegyi anyagok formájában, hanem statikus állapotban tárolják az elektromosságot, és mivel nincs átalakítás, gyorsabban tölthetőek és kisüthetőek, mint az akkumulátorok. Ezen kerékpár esetében ez azt jelenti, hogy a bicikli töltődik, amikor az ember pedáloz vagy fékez, az energia tárolódik és a jármű a nehezebb műveletek támogatására használja, mint például az újraindulás vagy a hegymenet. Ezért lehetséges az is, hogy egy kört megtéve ugyanannyi energiával tér vissza a kiindulási pontra, mint amennyi akkor állt rendelkezésre, amikor elindult. A szuperkondenzátorok feltöltött állapotban képesek akár 50 méteres szintemelkedés esetén is hatékonyan hajtani a kerékpárt, ami az európai városok 80%-ában bőven elegendő. A szuperkondenzátor élettartama 10-15 év, míg egy lítium akkumulátor körülbelül csupán 5-6 esztendőn át használható. Az imént elhangzott beszámolónkból megtudhatták, hogy az akkumulátor nélkül működő elektromos kerékpár nagy előnye a normál e-biciklivel szemben, hogy menet közben is töltődik. A folytatásban a hibrid meghajtással üzemelő léghajóról lesz szó. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A következőkben egy küldetésről hallhatnak, miszerint zöld utat kapott a repülésre a léghajó, amelynek utódait humanitárius segítségnyújtásra terveznek használni. Megkapta a repülési engedélyt a hibrid meghajtással üzemelő léghajó. A próba során a kaliforniai reptér kijelölt területét és annak közvetlen szomszédságát egyelőre nem hagyhatja el, de az akár 460 méteres magasságba emelkedő kaliforniai reptér kijelölt területét és annak közvetlen szomszédságát egyelőre nem hagyhatja el, de az akár 460 méteres magasságba emelkedő jármű összesen 25

0: anyag jelenti. A jelenlegi léghajót ugyanis héliummal töltik, még elődje gyúlékony hidrogént tartalmazott. A léghajó hibrid meghajtással üzemel, amihez 12 elektromos motor, 24 akkumulátor és két egyenként 150 kW-os dízelgenerátor tartozik. A beltéri tesztek után hamarosan a kültéri próbákra és levegőbe emelkedésre is sor kerülhet, mivel a cég megkapta az engedélyt, így a léghajó két pilótával a fedélzetén nem sokára elindul első rövid útjára. A jövőben a léghajók szállítmányozási munkákat végezhetnek olyan terepen, ahová a járhatatlan utak és egyéb akadályok miatt más típusú járművek nehezen érnek el. Fele akkora, mint elődje, és ugyanolyan gyorsan repül az előzőekben bemutatott hibrid meghajtással üzemelő léghajó. Egy takarékos megoldás következik, ugyanis sokat spórol az új anyag, ami a levegő helyett a felületeket fűti a szobában. Régi tendencia, hogy a helyiségekben és például az autó belsőben is a körülöttünk lévő levegőt fűtjük fel, ha nem akarunk megfázni. Annyira megszokott ez a metódus, hogy a fűtést máshogy már nem is igazán tudjuk elképzelni, pedig ősi megoldás és rengeteg energiát elpocsékol. Egy zürichi vállalat ebből kiindulva fejlesztett ki egy új technológiát, amivel a tárgyak, berendezések felülete fűthető fel az egész helyiség helyett. A zürichi startup természetes szálakat impregnál rézzel és olyan kárpicszerű anyagot fejleszt belőlük, ami kereskedelmi forgalomban kapható fűtőhuzalokhoz képest is kiváló tulajdonságokkal rendelkezik. A kis foltok és matracok formájában is használható, egyéni méretre vágható anyag az egész felületén elektromos ellenállással bír, így áramforráshoz csatlakoztatva homogén módon képes melegedni. A kárpit vékonysága és simasága lehetővé teszi az energiatakarékosabb fűtést, mivel nincs szükség közte és az emberi test között hőveszteséget okozó további rétegre, ráadásul könnyen és költséghatékonyan integrálható. Azáltal, hogy a szigetelő cellulószálakat elektromosan vezető rézzel töltötték meg, egyedülálló módját találták meg egy két anyag kombinálásának, hogy egy az ellenállásos fűtéshez megfelelő elektromos ellenállást hozzanak létre. Ennek során fenntartható anyagokat is használnak, mivel a cellulóz megújuló, a rész pedig korlátlan alkalommal 100%-ban újrahasznosítható. Az imént említett újszerű fűtési megoldás energiaválság idején különösen vonzónak tűnik, ráadásul a megközelítése kényelmes, energiatakarékos és termékek széles skáláján működik. A továbbiakban a régészeté lesz a főszerep. Várjuk vissza Önöket!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Az ősi hattyúhos hintó felfedezéséről adunk most információt. Egy ritka hattyúhos hintó és egy négykerekű fából készült szekér maradványaira bukkantak régészek Észak-Nyugat-Kínában. Az egyik ásatási gödörben egy jól konzerválódott négykerekű, díszes, négyszögletes tetővel ellátott fából készült szekeret találtak, amelyről úgy vélik a legrégebbi darab Kínában. A források alapján a nyugati dinasztia császára Yu Hintót használt, hogy körbejárja palota komplexumát. Ahol megálltak az állatok, abban az épületben aludt aznap este. A szakértők a gödrökben feltárt maradványok és csontok alapján arra jutottak, hogy a sírokban lovak és juhok által húzott szekereket temettek el. A járművek változatos szerkezetűek, felfedezésük sokat elárul a korabeli közlekedésről. A nyughelyekből sok a szekerekhez és lovakhoz köthető réz- és vasszerszámot, valamint részfegyvert is megtaláltak. Jelenleg a kutatók a leletek laboratóriumi elemzésén dolgoznak. Ritkaságnak számító hattyúhos szekeret találtak régészek Kínában az előzőekben közzétett kutatás alapján. Megtalálták régészek a legelső magyar pálos kolostorok egyikét, erről a felfedezésről hallhatnak a következőkben. Sikeresen azonosították a sokat keresett pálos szerzetes rend templomát és magát a remeteséget múzeumbarát önkéntesek segítségével szakemberek Talján Dörögt határában. A legkorábbi még tatárjárás előtti Árpád-kori remeteséget sikerült megtalálni érintetlen, zárt egységként vizsgálható lelőhelyként és kolostortájként, közelebb jutva a rend korai történetének alaposabb megismeréséhez. A páros szerzetes rend első és megalakulása szempontjából legfontosabb dokumentuma Pál veszprémi püspök 1263-ban folytatott vizitációja nyomán született levele, amelyben felsorolta a rendhez kapcsolódni kívánó remeteségeket s azok vagyonát. Ebben az első helyen a most megtalált kolostor szerepel, aminek az azonosítása kutatók több nemzedékének adta fel a leckét. A hivatali elírás miatt lineáris módon lehetetlen volt megtalálni ezt a remetességet, így retrospektív módon azonosították, vagyis találtak egy helyszínt a szakemberek, amelyről a vizsgálatok során kiderült, hogy tökéletesen ráillik a leírás minden eleme, s van hitelesítő leletanyag is. Az eredményes terepbejárás és műszeres kutatás után a területet megtisztították, így jól láthatóvá váltak a templomépület saját omladéka alatt lévő maradványai, illetve látható részként az északi fal mintegy 70 cm magas fal maradványa. A geofizikai mérések szerint egy kisméretű az Árpád-kori templomokhoz hasonló nagyságú épülethez tartozott, amelynek az omladéka a helyszínen maradt, nem szóródott szét, alapozása feltehetően szintén érintetlen. A templomot a felszíni adatgyűjtés szerint zsindejtető fedhette, a területét valószínűleg fakerítés övezte, erre utal az omladék megállása a meredély felett egy vonalban, aminek alsó vonalában sorban kerültek elő az ehhez tartozó szögek. Előkerült egy két részre tört gótikus kulcs is a földhíd szigeti bekötésénél, ahol feltehetően a terület bejárata lehetett. Az apró kiemelkedést, ahol a templom állt, három oldalról víz vette körül, tulajdonképpen egy mesterséges földhíddal elérhetővé tett, szó szerint értelembe vett sziget volt. Azonosították annak az épületnek a helyét is, ahol feltehetően lakhattak a remeték, akik a helyszüke miatt legfeljebb ketten-hárman lehettek egyszerre a szigeten. A templom maradvány és a remetesség feltárására a tervek szerint a közeljövőben kerülhet sor. Azonosították a legelső páros kolostorok egyikét, erősítették meg magyar régészek az imént elhangzott kutatás alapján. Hamarosan az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Kifejlesztették a programozható és mindent taszító kenőanyagot. Erről a kutató munkáról közlünk most részleteket. Olyan felületi bevonatot hoztak létre kanadai tudósok, amely képes egyetlen célanyagot elnyelni, miközben az összes többi lepereg róla. A korábban kifejlesztett sokféle anyagot taszító bevonatokhoz hasonlóan ez is tartalmaz egy speciális kenőanyagot, de van egy különleges hozzáadott összetevője is. A kutatók első körben egy az emberi hajszálnál is vékonyabb minden taszító kenőanyagot visznek fel az adott tárgy felületére, majd ehhez hozzáadnak néhány specifikus biomolekulát, amelyek kifejezetten a célanyaghoz kötődnek. Így a kenőanyag minden taszít, kivéve a biomolekulák által átengedett anyagokat. A tudósok szerint a technológia elsősorban orvosi implantátumokon használható nagy hatásfokkal. Például csökkenti a vérrög képződés és fertőzés kockázatát azáltal, hogy taszítja a vérsejteket és a baktériumokat. Eközben hozzátapad az izom vagy csontsejtekhez, így csökkenti a kilökődés esélyét. A technológia leegyszerűsítheti a testnedvek vizsgálatát is, mivel csak a célzott vírusokat, baktériumokat vagy sejteket szívja fel. Létrehozták tudósok a programozható és mindent taszító kenőanyagot, az erről szóló kutatást osztottuk meg önökkel az előbbiekben. Egy fejlesztésről adunk hírt műsorunk zárásaként, amely bizonyítottan segíthet a látássérülteken. Új generációs okos szemüveget fejlesztettek ausztrál kutatók, amely a látvány információkat hangikonokká alakítja. Az okos szemüvegek általában a számítógépen látottakat vagy más szenzoros információkat alakítják át szintetikus beszéddé, amely bemutatja a szemüveg viselőjének környezetét. Azonban az akusztikus érintés technológiája a tárgyakat alakítja hangokká, egyedi hangokkal reprezentálja azokat akkor, ha az adott tárgy bekerül az eszköz látóterébe. A kutatók egy vizsgálatsorozatban 14 fő segítségével tesztelték az eszközt és a technológiát, heten a vakokat és gyengénlátókat képviselték, a másik kontrollként alkalmazott 7 ember jól látott, de nekik a teszt idejére teljesen eltakarták a szemüket. A tesztek igazolták, a vakok jól felismerték és meg tudták fogni az eszköz által nyújtott információk alapján az egyes tárgyakat. Úgy tűnik, a technológia jelentős segítséget ad a látássérülteknek, például abban, hogy otthon egy tárgyat megtaláljanak, s ezzel a mindennapi élet számtalan kihívását legyőzve önállóbban élhessenek. Az akusztikus érintésnek nevezett módszer nagyban megkönnyítheti a vakok és gyengénlátók hétköznapi életét, tudhattuk meg utolsó hírünkből. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy első ízben észlelhették tudósok a múlandó nitrogén atommagot. Ismertettünk egy találmányt, amely lehetővé teszi, hogy a következő generációs elektromos járművek akkumulátorai több energiát tároljanak. Szó volt az elektromos akkumulátoros tehervonatokról, amelyek Ausztráliában forradalmasítanák a vasutat. Megtudhatták azt is, hogy megkapta a repülési engedélyt a hibrid meghajtással üzemelő léghajó. Hallhattak az ősi hattyúhos hintóról, amit Kínában találtak régészek, valamint tájékoztatást kaphattak a mindent taszító kenőanyagról. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szegedbe vezető szakaszának bővítése. Oktató videót készített a NAV a nyugtaadatszolgáltatásról. Összeállított a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szegedbe vezető szakaszának bővítése. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom, közölte Vitézi Dávid szerdán. A sáv bővítés mellett új körforgalom irányonként egy-egy buszöböl és tengelysúlymérőből épült. A teljes szakasz új közvilágítást is kapott. Az 502-es út és az M43-as autópálya között új kerékpárút is létesült, amelyet az autópálya alatt vezettek át. A miniszter kiemelte, hogy a fejlesztés mindenekelőtt a szegediek és a környékről naponta bejárók életét teszi könnyebbé. Nagyobb kapacitást, biztonságosabb és kiszámíthatóbb közlekedést jelent. Új videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szerdán. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézirögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról és adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videó már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. Összeállított a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerül ők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Eddig 51-en jelezték, hogy vissza akarnak térni a Magyar Honvédséghez, számolt be róla a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus még júniusban beszélt arról, hogy sok kiváló katona kényszerült, szerintem méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból az Orbán kormány alatt, és szeretnék megadni nekik a lehetőséget, hogy újra szolgálhassanak. A visszaszerelni vágyók július végéig jelentkezhettek, a kérelmeik elbírálása a honvédelmi miniszter feladata. Minden jelentkező esetében megvizsgálják az egyéni alkalmasságot, a szakmai tudást és a honvédség valós szükségleteit is figyelembe veszik.
0: Időjárás.
1: Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
3: Boldogan letöltünk egy ingyenesnek látszó, mondjuk nyelvtanulási lehetőséget, aztán sose tudunk kimászni belőle. Jó viccnek hangzik, nem? Sajnos az a vicc, hogy ez egyáltalán nem vicc. És azt is megmerem kockáztatni, hogy bizony jó sokan lehetnek, akik nem is tudják, hogy kőkeményen fizetnek, az addigra már bizony fizetősé alakult alkalmazásért. Arról nem is beszélve, hogyha észbe kapnak, akkor sem könnyű, vagy egyenesen lehetetlen kiszállni belőle. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Egyre több ember szánja rá magát a fogpótlásra, pontosabban az implant. Korábban sosem látott kínálat miatt nagyon nehéz jó döntést hozni, s ráadásul egyre több a gyanúsan olcsó termékeket kínáló, legalábbis rendelő, vagy inkább szolgáltatást. Ha bedőlünk nekik, úgy gondolom, hogy jó, hogy vagyonunk nem bánja. Hogy ne sétálhasson senki bele ebbe a csapdába, az adásba kiderül, mi az a néhány szempont, higgyék el, tényleg csak néhány szempont, amit mindenképpen a döntés előtt nagyon aktuális és érdemes sorra venni. Aztán milliószor elhangzik, hogy minden évben hasznos lehet, ha felülvizsgáltatnánk a bankszámla csomagunkat, mert lehet érdemes lenne váltani, amivel éves szinten akár több 10 000 forintot is megspórolhatnánk. Aztán a valóság az, hogy nem igazán fogadjuk meg, és talán megszokásból, talán lustaságból maradunk és fizetünk. Ha minden igaz, rövidesen komoly segítséget kapunk, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank kötelezte a bankokat, hogy a minden évben kötelezően megküldendő éves elszámolási levelükben külön fel kell tüntetniük, hogy van-e náluk a jelenleginél olcsóbb számla. Mindjárt bele is megyünk a pontos részletekbe. Mennyi az elévülési idő? Nyilván sokan vágják rá, hogy 5 év. Valójában hát nem egészen. Hogy pontosan mikor évülhetnek el a különböző tartozások, ma végig beszéljük, mert hogy még az sem mindegy, hogy kinek tartozunk. És végül, de nem utolsó sorban, ma sorra vesszük, hogy hogyan lehet a legjobb terméket megvásárolni, mármint ennek a szempontjait. Honnan tudjuk, hogy főleg a tartós fogyasztási cikkeknél ezt biztos, hogy jól döntöttünk-e? Hogyan tudjuk megállapítani? Ma a hűtők vásárlóinak igyekszünk segíteni a Tudatos Vásárlók Egyesületének tesztje alapján. Ezek lesznek tehát a mai műsorban, remélem mind belefér, már is kezdünk.

0: A telefon túlsó végén dr. Halász Zsolt, a Halász Klinika tulajdonosa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszönöm a megtiszteltetést.
0: Azért kerestem meg, mert a műsor elején is már mondtam, hogy egyre több ember szánja rá magát arra, hogy fogat implantáltasson. Hogyha megnézzük azért a 50 évvel ezelőtti képeken, még igen fokhíjasok voltak az emberek, most meg már mindenkinek van 32 gyönyörű foga. Élek a gyanúval, hogy a legtöbb, legalábbis sok bizonyos kor után már implantáció. Körülnéztem a piacon, még mielőtt önnel elkezdtem volna beszélgetni, és azt láttam, hogy valami hihetetlen mennyiségű a kínálat. Nem csak a rendelők, hanem én például el sem tudnék igazodni, hogy milyen típusú implantátum van, miért jó az, miért nem jó az. És az a tapasztalatom sajnos, hogy az emberek 99%-a a pénz alapján dönt. Aztán ráakadtam az ön blogjára, ami nagyon hasznos, és azt láttam, hogy ott összefoglalta például az egyik blogbejegyzésbe, hogy milyen alapvető és nagyon fontos lépések vannak, amiket végig kell gondolnunk, még mielőtt döntünk. Erről beszélgessünk.
1: Jó. Egy nagyon érdekes példa most, hogy önnek adom ezt az interjút. Pont ön előtt jött egy Budapestről egy hölgy, hogy ő neki raktak be. Mondhatok márkákat, meg ilyeneket
0: egyébként? Tőlem nyugodtan, mert szerintem ez nem tartozik a kereskedelmi körbe, mert ilyet mi nem veszünk, tehát én megyek be a boltba és veszek.
1: Ja, jó. Tehát jött egy páciens, hogy ő neki problémája van a valahol berakott implantátumával, és hogy Straumann implantátuma van. És akkor beszélgetünk, tervezgetünk, hogy akkor azt hogy lehetne felhasználni, de hogy milyen panaszai vannak, meg ki szeretné vetetni. Azt egyszer egy fél szóval kiderült, hogy hát egy Neodent implantátuma van, amit csak a Straumann megvásárolt, egy olcsóbb brazil implantátumrendszer. Most tudni kell, hogy a Straumann meg a Nobel Biocare tényleg a két number van implantológiában, a Mercedes meg a BMW. A világpiac nagyjából közel 50%-át ez a két gyártó látja el, és a tetejében prémium implantátum. A világpiac másik felén meg 300 implantátum gyártó osztozik.
0: De akkor azok, kimondhatom, hogy hamisítványok, vagy mi?
1: Ne, hát nem.
0: Után gyártott?
1: Van köztük az is, és akkor már egészen más a leányzó fekvése.
0: Segítsen már nekünk, adjon támpontokat, hogy hogyan induljunk el. Én hallottam olyat is, hogy adnak egy kártyát, hogy ezt ültették be, hallottam olyat is, hogy egy év garanciát adnak, hallottam olyat is, hogy 10 évet, tehát valahogy induljunk el, hogy akkor mi az a pár legfontosabb tényező, amit mindenképpen vizsgáljunk meg, mert azt gondolom, hogy a különböző implant típusok között én nem fog tudni az életbe eligazodni.
1: Milyen szempontok alapján merjen választani a páciens orvost, majd ha már megkapta a beavatkozást, akkor utána ő neki milyen dokumentumokat kell átadnia az orvosnak, hogy ő tisztában legyen azzal, hogy mi van a szájában, ha évek múlva problémája van, akkor is meglegyen minden dokumentáció. Tehát elmegy a páciens, ajánlatot kér a fogászati kezelésre, implantációra. Először is kapjon egy írásos kezelési tervet és ajánlatot, amiben minden le van írva, minden alkatrész, minden lépés, az implantátumnak a pontos típusa. Akkor már van egy papír a kezében, hogy ezt fogom kapni. Az előbb elmondott implantátum márkákban nem lehet mellé nyúlni, tehát azok mindegyik neves implantátum.
0: Aha. Tehát mindegyik jó bárkinek?
1: Hát alapvetően igen. Ugye például én Nobel Biocare-rel foglalkozom, most úgy kell látni egy ilyen gyártót, mint egy autógyártót, hogy ő az a A-osztályos Mercedes-től kezdve, tehát a legkisebb Mercedes-től kezdve a G-osztályos terepjáróig, meg sportkocsi mindent gyárt, mert a különböző igények teljes spektrumát le akarja fedni. Igazából egy-két ilyen gyártó van a világon, aha, csak aki ennyire széles repertoárral bír, a többi cégek jóval kevesebb implantátum rendszerrel foglalkoznak.
0: Ettől lehet olcsóbb is, tehát borzasztó nagy árkülönbségek vannak, hogy nézegettem a neten, hogyha valaki implantáltatni, akkor borzasztó nagy árkülönbségek. Tehát az olcsó is van, meg a nagyon drága is.
1: Hát akár csak az autókban, tehát ez egy picivel jobbat akarunk valamiben, hogy 2 másodperccel jobban gyorsuljon az autónk, azért már milliókkal többet kell fizetni, és implantológiában ugyanez van, hogy egyrészt maga az implantátum beszerzési ára egy prémium implantátumnak sokszorosa egy alapimplantátum.
0: De miért jobb? Bocsánat, miért jobb? Tehát, ha egy olyat tesznek a számba, az miért jobb? Az tovább tart?
1: Hát egyrészt pont a Straumann és a Nobel Biocare, ad például ez a két cégről tudok, hogy élethoz garanciát ad az implantátumaira.
0: Aha.
1: Például. Én szerintem ez egy fontos, igen, választási,
0: igen,
1: szempont, hogy
0: így van.
1: Ez egy nemzetközi garancia, tehát hogy akár Magyarországon berakott implantátumra kap a páciens egy ilyen implantátum kísérő matricát, ugye ez, amit mondtunk, hogy és már megtörtént a beavatkozás, ezt az orvosnak adnia kell, mert ez bizonyítja, hogy az az implantátum, amit kapott, az ilyen.
0: Tehát és ez a kísérőkártya, amiről
1: beszélünk. Ez a kísérőkártya, vagy angol implant tracking stickernek, aha, hívják, magyarul nem nagyon használjuk ezt a szót, hogy kísérő matrica. Ez bizonyítja, ez olyan, mint az autónak a forgalmi rendszám. Ezen rajta van az implantátum típusa, mérete, gyártási szám, lotszám, rev, tehát minden, amivel, hogy mikor jött ki a gyárból, pontosan visszakövethető még az alapanyag beszállító, stb.
0: Tehát akkor egy pillanatra álljunk meg, tehát az első, amikor az ember elmegy, ezt úgy hívják szerintem, hogy az első konzultációra, akkor írásba kapjon egy kezelési tervet. Ez, igen, a kezelési terv az, amit vagy elfogad a paciens, vagy nem, tehát az a lényeg, hogy ezt adja írásba az orvos. Aztán tisztázni, igen, kell velük azt, hogy milyen típusú az implantátum, meg lehet kérdezni, nem? Hogy ennek milyen hosszú a garanciája.
1: Természetesen.
0: Aha. És hát,
1: én azt nagyon fontosnak tartom, hogy kapjon rá garanciát a páciens.
0: Hát persze. Hát mert rengeteg rémtörténet van, egyébként a mi e-mailünkre is jött több ilyen, majd nyilván fogom önt keresni ilyen történetekkel, hogy ilyenkor mit lehet csinálni, és hova lehet fordulni. Csak tudja, azt gondolom, hogy elmegyek és implantáltatok egy fogat, vagy mit tudom én, négyet, aztán az egyik mondjuk eltörik, hogy valami baja van, aztán megállapítják, hogy ez gyári hibás, de akkor is én szenvedek, mert megint elaltatnak, megint kimütik, és beraknak egy újat, tehát, hogy olyan kár is érhet, ami nem forintosítható, hanem hát nem is tudom,
1: hát
0: hogy,
1: igen.
0: Ugye? Tehát akkor nagyon rövid az időnk, úgyhogy most gyakorlatilag akkor vegyük végig még egyszer, konzultáció, írásbeli ajánlat, utána a műtét után kell egy kísérőkártya, ez nagyon fontos, tudjuk, hogy hány év garanciát kapunk, és nyilvánvaló, hogy szerintem ilyen helyeken már azért adnak számlát a kezelésről, a legtöbb helyen már azt néztem, hogy lehet egészségkártyával is fizetni, meg banki átutalása, tehát ott a nyoma. Ezek azok a fontos lépések, első lépések, amelyeket ajánlunk a hallgatóknak is, hogyha kénytelenek implantáltatni, mert szerintem azért kevesen fognak csak azért, hogy szépek legyenek a fogai, inkább ha rá vagyunk kényszerülve, legalábbis mi magyarok akkor rohanunk a fogorvoshoz. Nagyon szépen köszönöm, nagyon hasznos információkat kaptunk öntől. Az elmúlt percekben dr. Halász Zsolttal, a Halász Klinika tulajdonos vezető beszélgettem arról, hogy hogyan kezdjünk neki annak, hogyha a fogunkat implantáltatni akarunk. Köszönöm még egyszer, viszont hallásra.

0: A műsor elején ajánlottam egy viccet, ami egyáltalán nem vicc. Van olyan, amikor valamit letöltünk ingyenes, elkezdjük használni, aztán így sose derül ki, amíg nem hívják föl rá figyelmünket, hogy egyszer csak átment automatikusan, tehát nem is kérdeznek meg minket, átmegy havi fizetősbe, és mi fizetünk, és ez se tűnik föl, mert ugye levonja minden hónapba automatikusan. Szerencsére mi nem figyelünk föl, de a Magyar Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság fölfigyelt rá, egyszer megtanulom, dr. Eichmann Norbert, a sajtófőnökük már itt is ül, szia!
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat is!
0: Tudod, az elmúlt 20-25 évben a Fogyasztóvédelmi Hatóság olyan milyen beleégett az agyamba, hogy most, hogy összeházasodtak a kereskedőkkel, ez némi nehézséget okoz az én koromban, már elnézést kérek. Szóval, ti figyeltetek erre a jelenségre, én is egyébként is próbáltam egy ilyenből kiszállni, mert amikor olvastam ezt, amit átküldtetek, akkor persze gyorsan megnéztem, és bizony én is fizettem. Jó, nem sokat, pár száz forintot, és nem tudtam kimászni belőle, már informatikust fölhívtam.
1: Persze, és ez a legnagyobb gond egyébként, ez a pár száz, vagy néha pár ezer forint, azért egy év alatt, két év alatt nagyon sok ezer forint is lehet. Kicsit olyan ez egyébként, mint a magyar népmese, hogy ilyen három csapda is található benne. Az első, a legegyszerűbb, amikor azt gondoljuk, hogy valami ingyenes és automatikusan fizetős már rögtön az elején.
0: Olyan is
1: ez
0: van.
1: Nem túl gyakori, de találkoztunk ilyen fogyasztói problémával is. Ez azért könnyen felismerhető mindenki által, mert hogyha megkérik a bankkártya adatainkat, a CVC kódot, lejárati kódot, azért az gyanús lehet, hogy most fizetni kell ért, és akkor rögtön levonják. Tehát mondom, ez a legkevesebb és a legritkább eset. Sokkal gyakoribb az, amikor tényleg később válik ez fizetőssé, vagy mondjuk meg is rendelünk valóban egy szolgáltatást, levonják tőlünk a pénzt, és ez rendben van, megkapjuk ezt a szolgáltatást, de azt nem tudjuk, hogy ez ismétlődő szolgáltatás. Tehát a következő hónapban is levonják ezt az összeget, azután is, meg azután is, mert adott esetben nem olvastuk el részletesen a szabályokat, vagy olyan apró betűvel volt, vagy az ASF 36. oldalán nyilván
0: numbereje
1: pontosan
0: szedve, és már összefolynak a betűk.
1: És pontosan igen, tudjuk, hogy nem olvasunk általános szerzési feltételeket, valamikor, amikor ezek hosszú, akkor meg végképp nem. És ez is egy problémát okoz, amellett, hogy nem olvassuk el, és aztán később derül csak ki, amikor már hetek vagy hónapok elteltek, és vonták tőlünk ezeket a pár száz vagy pár ezer forintokat.
0: Igen.
1: És hát a harmadik csapdahelyzet, amit te is említettél, hogy nem tudjuk lemondani. Mi magunk is egyébként, akik benne dolgozunk a szakmában, szembesülünk ilyenekkel odahaza is egyébként. Amikor kereskedjük a honlapon, hogy hol lehet lemondani, kell-e külön e-mailt írni, vagy van az applikációban olyan hely, ahol lemondási lehetőség van, és akkor egy idő után hagyjuk a fenébe, mert lehet, hogy már órákat eltöltöttünk, és ez a harmadik probléma is csapdahelyzet.
0: Egyébként, hogy ez mennyire aktuális, a Google a barátom, és fölmentem, hogy tudom lemondani ezt a nyelvet, tanulási micsodát, és annyi poszt jött föl, szóval, hogy nem vagyok egyedül ebbe, azt gondolom, de úgyse tudtam megoldani. Ilyenkor mit tudok tenni?
1: Hát az egyik, amit említettél, az nagyon jó a tudatosság és a megelőzés szempontjából is, hogy kicsit visszaugorjunk, hogyha olvasunk fogyasztói kommenteket. Másnak volt-e ezzel az applikációval vagy szolgáltatással problémája, és ilyet látunk, akkor meneküljünk innen és kattintsunk.
0: Igen, de lassan már paranoiásak leszünk, mert ha bármit szeretnénk, akkor előbb körbe kell rintintinezni, és akkor eldöntjük. Egy autóvásárlásnál egyszerű, mert fölmegyünk a népítéletre, és ott megmondják, de valahogy nem jut az ember eszébe, hogyha mit tudom, elő akar fizetni egy nyelvtanfolyamot, vagy régebben volt ebből, ha jól tudom, még bírósági döntés is Magyarországon ingatlanos portállal szemben, aki pont ezt csinálta, hogy lemondhatatlan volt.
1: Persze, és lehet, hogy ez fárasztó, de tényleg össze kell hasonlítani a szolgáltatásokat, termékeket. Ha autót vásárolunk, ha lakást vásárolunk, akkor is nagyon utána megyünk, és összehasonlítjuk a lehetőségeket. Ha kisebb szolgáltatásról van szó, akár csak pár ezer forintról is, akkor is tegyük meg ezt. Tehát akkor is nézzük a kommenteket, olvasgassuk el az értékeléseket, hogy milyen lehetőségeink vannak, és nézzük meg előre tényleg, hogy hogyan tudjuk lemondani azt a szolgáltatást. Adott esetben nincs már szükségünk rá, vagy nem vagyunk megelégedve.
0: Tudunk-e visszaszerezni pénzt? Mert hogy ránk van valami erőltetve.
1: Mindenképpen tudunk, és itt jön be a Chargeback intézmény, amiről az utóbbi adásban is, meg már szerintem korábban is beszéltünk.
0: Többször, igen.
1: És ezért nagyon fontos, hogy bankkártyával fizessük ki ezt a szolgáltatást. Tehát ha a szolgáltatást igénybe is veszünk, ne átutalással, semmiképpen se készpénzzel, ha esetleg van egyáltalán ilyen lehetőség, a bankkártyás átutalásnál van egy olyan lehetőség, bankkártyás fizetésnél egész pontosan olyan lehetőség, hogy a bankkártya kibocsátó szolgáltatók szerződése alapján, ha mi bejelentéssel élünk a bankhoz, automatikusan azonnal, akkor vissza tudják szerezni nekünk ezt az összeget.
0: De akkor a következő hónap is levonja. Szóval a hatóság föl tud-e lépni, vagy ez már európai ügy, mert tehát legtöbb nem is magyar holnap.
1: Ez mindig a szolgáltatótól függ. Tehát én most is arra kérem a fogyasztókat, ha bármilyen problémájuk van, akkor éljenek bejelentésre az NKFH ügyfélszolgáltán, vagy a kormányhivataloknál, megpróbálunk segíteni. Ha határon átnyúl ez a probléma, akkor szintén beszéltünk
0: róla. Központ, igen.
1: Pontosan, nagyon jól mondod. Az Európai Fogyasztói Központ, és adott esetben van lehetőség ilyenkor is fellépni.
0: És pereket nem lehet indítani? Mert hát logikus, itt ha tőlem mondjuk 3000-et húztak le, akkor még 1000-ről lehúztak 3000-et, az már sokszor.
1: Persze, erre is van lehetőség. Képviseleti keresetek indítására a hatóságok, civil szervezetek is jósultak.
0: Tervezi a hatóság?
1: Amennyiben szükséges, akkor természetesen, de nyilván itt azért nehéz, hogyha külföldi szolgáltatóról van szó. Nehogy Isten harmadik országbeli, aki még csak nem is Európai Uniós, azért őt nehéz bíróság elé citálni, vagy adott esetben érvényesíteni a bírósági ítéletet is. Én mindig azt mondom, azért a fogyasztói tudatosság a megelőzés szempontjából a legfontosabb.
0: Én viszont azt gondolom, hogy nem tudom, hogy a hatóság tudja kötelezni azokat a honlapokat, akik Magyarországon megjelennek, hogy miért nem lehet arra kötelezni őket, hogy feltűnően, hogy tudnak azzal idegesíteni az utolsó előtti darab gyorsan vedd meg, ugye ezt tudom, hogy szabálytalan és törvénytelen. Egy ugyanilyen felugró ablakkal miért nem kötelezik, hogy fölhívja rá a figyelmemet, hogy ez holnap utántól vagy két hónap múlva fizetős lesz, és ennyibe fog kerülni, mert ugye beszéltünk itt az ASF-ről, az általános szerződési feltételekről, ami Magyarországon, nem tudom Európában hogy van, de Magyarországon egy nonsense, mert 56 millió oldal, ha lehető legkisebb betűkkel szedve, nincsen kiemelve semmi, ezért nem is, hogyha megkérlek, hogy a következő műsorra szedd össze, hogy mikre kell odafigyelni, nem fogod tudni szerintem, vagy csak úgy nagyjából. Szóval, hogy segítsen minket abba, hogy dönthessünk, mert lehet, hogy kell nekem, és lehet, hogy én fizetem fél évig, és aztán utána mondom le.
1: Hát ketté szedném a kérdést, tehát nem a hatóság kötelezik, hanem a jogszabályok pontosan kötelezik, és uniós jogszabályok egyébként, hogy mindenről tájékoztatni kell a fogyasztót. Tehát a lemondási feltételekről, a fizetési feltételekről jól látható helyen, hogyha ezt nem teszi meg, akkor van helye a fogyasztói a hatósági fellépésnek. Nyilván ez nehezebb, hogyha a külföldi mondjuk webáruházról vagy szolgáltatóról van szó. A másik viszont az, hogy a felugró ablak tekintetében meg, hogy egyszerűsíteni az ASF-eket. Nyilván ez elemi érdeke lenne a vállalkozásnak is, tehát hogy érthető ASF-eket mondjon ki.
0: És de miért lenne érdeke a vállalkozásnak? Szerintem meg a vállalkozásnak pont nem érdeke. Az a lényeg, hogy vásárolj tőled, de sokat.
1: Igen, de ugyanakkor ott van, ha feltételezzük a tudatos fogyasztót, ha ő találja, nem találja meg mondjuk a 36 oldalas ASF-be, hogy mi ezek a lemondási vagy fizetési feltételek, akkor el fog kattintani onnan. Nyilván itt ezt feltételezi, mondom még egyszer, a tudatos fogyasztót. Egyébként jogszabályok például már a közüzemi szolgáltatóknál, a telekommunikációs cégeknél előírnak olyan szabályokat, hogy legyen egy egyszerű átmenet, egy vagy max. Két oldalas ASF, ahol tényleg a legfontosabb feltételek vannak, és a részlet feltételek mondjuk így, meg a 36-48 oldalasban. A webáruházaknál ez bizonyos szabályok miatt, uniós rendelkezések és szolgáltatások szabad áramlása miatt ez még nem érvényesül.
0: Ez még gyerekcipőbe jár, de most, hogy ezt mondtad, a következő műsorra megnézem a telekommunikációs cégeknél, hogy milyen ASF-ük van, mert én már régen vagyok, ugyanott nem foglalkoztam vele. Tehát azért sok reményünk nincs arra, hogy felugró ablakok figyelmeztessenek minket, hanem szemfülesnek kell lenni, de jó, ha tudják, és jó, ha utána néznek a kedves hallgatók is, nem egy ilyen csapdába tapicskolnak imádom hónapok vagy évek óta. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Dr. Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke volt a vendége.
1: Köszönöm szépen.

0: következő percekben az elévülési időkről fogunk beszélni, már pedig azért, mert akkor a kavarás van a fejünkben, én is rögtön rávágnám, hogy 5 év az elévülési idő, hát nem, én most már tudom, hogy nem, de hogy miért nem, meg hol, mi, mennyi, szerintem nagyon fontos, mert ha nem tudjuk, akkor bizony ráfizethetünk. Zentai András, a hovege.hu tulajdonos főszerkesztője ül itt a stúdióban, és ő fog nekünk ebbe segíteni. Örülök, hogy eljöttél, és köszönöm szépen.
1: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat. Én a főszerkesztője vagyok.
0: A főszerkesztője, jó.
1: Tudonosan nem én vagyok.
0: Szóval az az igazság, hogy nagyjából az 5 év van mindenkinek bekódolva a fejében, és úgy gondolja, hogyha kap egy felszólítást valami követeléskezelőtől például, és azt látja, hogy az 2010-es, azt mondja, hát ezek hülyék, és kidobja. Na, itt kezdődnek a bajok.
1: Igen, hát egyébként az, hogy 5 év van mindenkinek a fejében, az alapból egy jó dolog, mert hogy a polgári törvénykönyv, ami ugye 2013 óta van érvényben, a követelések általános elévülési idejét az valóban 5 évben határozza meg. Csak hogy ez nem azt jelenti, hogyha 5 évvel régebbi tartozásunk van, amit nem fizettünk ki, akkor az automatikusan nem csak hogy elévült, hanem mondjuk ugye a semmibe szublimált, tehát ugye ilyen nincsen. Egyrészt az elévülés az nem szünteti meg a tartozást. Tehát az, hogy elévült egy tartozásunk, attól még az a tartozás létezik. Az elévülés az mindössze azt jelenti, hogy amikor elévült egy tartozás, akkor az bírósági úton már nem érvényesíthető.
0: De hát akkor hogy? Adósa. Oda jön és leüt és elveszi a pénzem?
1: Többféle módon. Mi most egy kicsit szerintem a végére ugrottunk ezzel a követeléskezelős dologgal, de szerintem a hallgatók többségét is ez nagyon érdekelheti, meg ez a legpikánsabb talán ebben a történetben. Nagyon sokan foglalkoztak régebben olyannal, követeléskezelő cégek, és még most is van ilyen, hogy elévült tartozásokat vásároltak föl.
0: Igen.
1: És utána ezeket igyekeztek behajtani. Ugye hiába zárja ki a bírósági érvényesíthetőségét egy elévült tartozásnak a törvény, amennyiben az önkéntes módon kiegyenlítésre kerülhet.
0: Magyarul, tehát, hogy
1: tehát, ha én akarom, ha nekem van egy elévült tartozásom, de én úgy döntök, hogy én azt ki akarom egyenlíteni, akkor ezt én kiegyenlíthetem. És ebben a pillanatban az elévülés az nincs.
0: Ekkor ezt lefordítom, hogyha kapok egy ilyen próbálkozást, és halálosan megérdek, és kifizetem, akkor ők tapsolnak,
1: így,
0: hogy ha-ha-ha.
1: Így. Sőt. Aha. Sőt. A helyzet ennél rosszabb. Ugyanis, hogyha kapsz egy fizetési meghagyást egy követeléskezelő cégtől, és te nem nyilatkozol arról, hogy álláspontod szerint ez a követelés már elévült, tehát neked ezt nem kell kifizetni rajtad, ezt nem lehet behajtani, akkor ezt a lehetőséget elbukod. És akkor az lesz, hogy ők végig fogják vinni a fizetési meghagyásos eljárást, és kötelezni fognak arra, hogy kifizesd a tartozásodat, pedig az egyszer már elévült. Mondom még egyszer, az, hogy elévült, nem jelenti azt, hogy megszűnt.
0: Aha.
1: És hogyha te erre reagálsz, és mondjuk ugye sokszor a követeléskezelők élnek például azzal, hogy most fizessen ennyit, és akkor utána kiegyenlítettnek tekintjük. De ha te most kifizeted azt az összeget,
0: akkor elismerted.
1: Akkor elismerted. Uh-huh. És ha elismered, bármikor elismered, akkor onnantól kezdve ez már nem úgy van.
0: Parkol, rengeteg ilyen parkolási
1: parkolás az ügy. Az egy nagyon tipikus.
0: Klasszikus.
1: Igen, klasszikus, de mit tudom én ilyenek, hogy például hipermarketek által kibocsájtott hitelkártyák. Régen volt, mind a két nagy hipermarketnek volt ilyenje, ugye ezen kis összeg volt, mint olyan 100 000 forint, és akkor arra lehetett hitelre vásárolni. És lehet, hogy a kedves vevő már meg is feledkezett akár erről a dologról, semmilyen módon nem értesítették őt korábban, tehát a tartozása elévült, de valamikor egy furcsa latin nevű cég megkeresi őt azzal, hogy bizony van egy ilyen tartozása 2011-ből, mondjuk, és hát ezt fizesse ki, ugye ennek már nem, ugye, nem 100 000-et fognak rajta követelni, hanem mondjuk rögtön mondjuk 80 000 forint kezelési költséget, meg valami kamatot is felszámolnak utána, meg a csuda tudja, hogy még micsoda. És akkor, ha 15 napon belül kiegyenlíti, akkor csak ennyit kell fizetni. Utána meg nem tudom, még egyszer annyit, tehát odaírnak valamit, ami még ijesztőbb az így kedves ügyfél számára. Ebben a helyzetben a legokosabb, ha mindenki azonnal az elévülésre hivatkozik, tehát válaszol, soha nem dobja ki, tehát nem dobunk ki ilyen leveleket, mert csak rosszabb lesz a helyzet.
0: Te hány ember megteszi?
1: Csak rosszabb lesz a helyzet, amennyiben az nem sima szolgáltatói felszólító levél.
0: Mi az a sima szolgáltató?
1: Na, ezt majd mindjárt erre is rátérek, mert van egy kivétel az elévülésnél. De hogyha ez már követeléskezelőnél van, ez a tartozás, akkor az már mindenképpen egy olyan hivatalos eljárás, amire válaszolnunk kell. Az a legjobb, ha azt válaszoljuk, hogy elévült, akkor is, ha egyébként ezt nem tudjuk bizonyítani, illetve nem vagyunk benne biztosak.
0: Meg 5 éven belül van,
1: akkor is jogilag így járunk jobban. Hát ha 5 éven belül van, akkor felesleges az elévülésre hivatkozni.
0: Meg akkor még nem is kerül követeléskezelőhöz, nem? Vagy...
1: Ugye nem jellemző, de elképzelhető. Főleg azért, mert az elévülési idő nem mindenhol 5 év, hanem például telefonszámláknál csak 1 év, internet előfizetéseknél csak 1 év, parkolási bírságoknál csak 1 év, sőt, közüzemi tartozásnál például gázszámla 3 év. Tehát lehet, hogy 5 éven belüli mégis elévült. Ilyen is elképzelhető. Adótartozásnál egyébként például 4,5 év az elévülés, amit 6 hónappal meg lehet hosszabbítani.
0: Az és még ami nagyon izgalt, fontos, mert ugye az egy fogyasztó.
1: Igen, most rátérek. Hát jó, de lehet egyébként adótartozássá is válhatnak bizonyos követelések. Tehát, hogy ilyen
0: legyen
1: is.
0: Legyen rémisztőbb, hogy így belemegyünk.
1: Ugye akkor járunk a legjobban, ha mindig minden tartozásunkat kiegyenlítjük.
0: Hát persze.
1: Nyilván akkor kell a legkevesebbet fizetni, kivéve, ha valamiért mondjuk azt, hogy szerencsénk van, és elévült a tartozásunk. Uh-huh. Ugyanis például az a helyzet, hogy a polgári törvénykönyv, amikor 14-ben életbe lépett az új polgári törvénykönyv, akkor egy nagyon fontos változást vezetett be az elévüléseknél, mégpedig azt, hogy a sima, egyszerű szolgáltatói felszólító levél az nem fogja az elévülést megszüntetni, nem fogja megszakítani.
0: Igen, mert régen úgy volt, ugye, hogyha küldtek rám egy levelet, akkor annyival hosszabbodott az idő.
1: Ez most nem így van. Tehát, ha simán mondjuk az ember tartozik az internet szolgáltatójának 20 000 forinttal, és az internet szolgáltató dörgedelmes levelet küld, hogy azonnal fizessen be, az elévülést nem szakítja meg, azonban szolgáltatójának 20 000 forinttal, és az internet szolgáltató dörgedelmes levelet küld, hogy azonnal fizessen be, az elévülést nem szakítja meg, azonban, hogyha ügyvédi felszólító

0: Igen, azt sem érdemes tenni, hogy mondjuk összetépjük a kis cetlit, amit bedob a postás. Aha. Hiszen a második postai felszólítás utáni 5. napon kézbesítetnek tekintik ezeket a leveleket.
1: Tehát teljesen mindegy, hogy átveszem,
0: teljesen
1: vagy nem.
0: Teljesen mindegy, hogy átveszük-e, vagy nem. Uh-huh. Kivéve, hogyha mondjuk arra tudunk, bizonyítottan tudunk arra hivatkozni, hogy akadályoztatva voltunk. Például börtönben voltunk.
1: Hát, hogy én kórházban gondoltam.
0: Voltunk. Igen, csak a börtön az érdekesebb, azért mondom. Kórházban
1: hát azért az atipikus, hogy az emberek nagy része.
0: Vagy mondjuk életvitelszerűen külföldön tartózkodtunk. Ezeket tudjuk bizonyítani.
1: Tehát egy orvosi igazolás is elég?
0: Az orvosi igazolás az tökéletes.
1: A valaki fekvőbeteg.
0: Igen, csak ezt azért, tehát a bíróság ezt meg fogja vizsgálni, hogy ez életszerű, vagy nem életszerű.
1: Na, akkor most...
0: Ha oda jutunk.
1: Igen, akkor még egyszer. Tehát a parkolás, a telekommunikáció az egy év után évül.
0: Így van.
1: Legfeljebb nem engedik mondjuk, hogy ott még egy telefonszerződést kössek, mert az ő fekete listáikor rajta vagyok, de nem tudják tőlem
0: hát
1: már behajtani
0: biztos.
1: A pénzt.
0: Aha. Szinte biztos.
1: És a parkolással is ez van. Szerintem ez nagyon nem köztudomású. Hosszú évekre visszamenőleg is kiküldik, de hogy én nem tudom, lehet, hogy már követeléskezelő.
0: Ők azért küldik ki, mert bíznak például abban, hogy önkéntesen kifogjuk ezt egyenlíteni.
1: Hát ha nem ismerjük a szabályokat, akkor biztos.
0: Hát vagy ha nem akarunk esetleg még rosszabbul járni, uh-huh. mert még rosszabbul is járhatunk, tehát ha mondjuk pert indítanak ellenünk.
1: Nem fognak 10 000 forintért, többe kerül a pert költség.
0: Lehet, hogy nem, de lehet, hogy ha már nem egyszer történt meg ez a dolog, hanem 2-szer, 3-szor, 4-szer, akkor meg lehet, hogy fognak.
1: Tehát ha valaki notorikus, igen. De hát...
0: Hát ennek számtalan oka lehet egyébként, hogy miért kap az ember mondjuk parkolási bírságot, sok oka lehet. Például én már kaptam olyan miatt, hogy a parkoló alkalmazásom az nem továbbította az információt.
1: És de ilyenkor a telefónia fizet, nem a szolgáltató.
0: Amennyiben ezt bizonyítani tudjuk. Uh-huh. Egyébként...
1: Nem akarsz bejönni valamikor szó. Parkolásról beszélgetni? Csak
0: nagyon szívesen beszélgetek a parkolásról, sok cikket írtam a témában.
1: Azért mondom, mert az egy külön szerintem.
0: Ugye amennyiben van elérhető távolságban parkoló óra, akkor köteles az ember...
1: Akkor de most már egyre ritkábbak a parkolóórák.
0: Elég gyakoriak a parkolóórák.
1: Nem, most már 200-300 méterenként.
0: Ugye a probléma nem ez, hanem az szokott lenni, hogy az embernél nincsen apró pénz, a parkolóóra nem fogadja el a bankkártyát, tehát ez nagyon-nagyon életszerűtlen.
1: Budapesten, de például Siófokon egy csomó helyen elfogadja, mert figyeltem ja. más vidéki városokban is, Budapest van ebben egy kicsit elmaradva, és miután ez sok vidéki hallgató is hallgatja, azért megnyugtatom őket, de Budapestre jönnek a kóznanak jó sok apró.
0: Magam még nem találkoztam olyan parkolóautomatával, ahol kártyával lehetne fizetni. Igaz, én SMS-ben szoktam parkolni, én azt tekintem a legmegbízhatóbb.
1: Én meg egy applikáción keresztül szoktam parkolni. Na, akkor ugorjunk vissza a közüzemi számlák. Ugye igen. Azt mondtad, hogy az 3 év.
0: Hát a közüzemi tartozásoknál általában 3 éves elévülés van. Uh-huh. Igen.
1: És ez azt jelenti, hogy ott se szakad meg azzal, ha felszólítanak.
0: Ne, semmilyen helyen nem szakad meg aha. azzal, hogy felszólítanak. Mondom, egyedül az ügyvédi felszólítás, vagy egy annál szigorúbb.
1: Még egyet kérdezek, akkor 3 éven belül el se adhatja a követeléskezelőnek az én tartozásom? Mert ha eladta, akkor szabálytalan? Jót kérdeztem, látom a fejeden, ezt nem látják a hallgatók. Mert hogy ha mondjuk 3 év és 1,5 év után odaadja egy ilyen követeléskezelő.
0: Én nem gondolom, hogy ez egy általános gyakorlat lenne, tehát sokkal régebbi tartozásokat szoktak jellemzően. Nem gondolom, hogy ez általános uh-huh. gyakorlat lenne.
1: Tehát 1 év után el is évül, ha 1 évig nem. Mert azt is tudom, hogy a közüzemeknél az van, hogyha nem kapom meg a számlát. És én ezért nem fizettem ki. Jó, ez nem tartozás, de azért ide tartozik. Akkor úgy szól a szerződés, hogy én vagyok köteles számon tartani, hogy nem kaptam meg a számlát, és én vagyok köteles utána járni, hogy tessék nekem számlát küldeni. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy ilyen igen. nagyon, ez se köztudomású, azt gondolom igen. egyáltalán nem.
0: Illetve szerintem még egy dolog, ami nem köztudomású, de fontos.
1: Igen.
0: Hogy nem csak arról az oldalról, tehát nem csak jogosulti oldalról lehet az elévülési időt megszakítani, hanem mi magunk fogyasztóként, vagy hát ebben az esetben adósként is megszakíthatjuk az elévülési időt, akár úgy is, hogy ennek nem feltétlenül vagyunk tudatában. Tehát például, ha a tartozást bármilyen formában elismerjük, azzal megszakítjuk az elévülési időt.
1: De hogy ismerjük el?
0: Hát például

0: elhívnak telefonon, és megkérdezik, hogy tartozunk-e. És ha mi erre azt mondjuk, hogy igen, ők ezt rögzítik, akkor bizony az a helyzet, hogy elismertük. Akkor is elismerjük, ha mondjuk fizetési könnyítést kérünk. Tehát arról nyilatkozunk, hogy mi ezt nem tudjuk kifizetni. Vagy részletfizetést kérünk, vagy egy részét önkéntesen befizetjük. Aha.
1: Ez a ráutaló magatartás csúnya szóval.
0: Bizony.
1: Egyébként attól nem félek, hogyha felhívnak minket telefonon, akkor szóba állunk velük, mert ez a sok telefonos csaló miatt már, ha bármilyen cég hív engem is, meg nagyon sokan, és úgy lecsapják a telefon, szóba se állnak velük.
0: Hát akkor a te magatartásod az nagyon tudatos. Sajnos én azt látom, én rengeteg ilyennel találkozom, rengetegen írnak nekünk is a Hóvége ügyfélszolgálatra, az interneten is nagyon sok ilyen történetet olvasok, hogy bizony nagyon sokan bedőlnek csalóknak. Nagyon sokan még most is. És ugye a csalás az egy nagy volumenű biznisz.
1: Hajhaj.
0: Tehát ő eleve számít arra, hogy 1000 telefonhívásból csak 10 lesz az, ami sikeres, viszont az
1: a 10 az már aranybánya neki, igen.
0: Nagyon, nagyon kell vigyázni ezekre, igen.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is nagyon szépen
1: Zentai
0: köszönöm.
1: Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője volt a vendégem, és már én már most meg invitáltam egy kis parkolási...
0: Nagyon szívesen, köszönöm szépen.
1: ...körképre, úgyhogy valamelyik következő adásunkban biztos, hogy találkozhatnak veled, de még mielőtt befejeznék a beszélgetést, a mai műsorban még nem mondtam el, ha olyan panaszuk van, vagy olyan fogyasztói ügyük, amiben azt gondolják, hogy az itt jelenlévő szakértők, ugye nagyjából már tudják, hogy kik szoktak itt lenni, tudnak segíteni, akkor ne habozzanak, írjanak a facsipesz2025@gmail.com-ra. Vissza fogjuk önöket hívni, a telefonszámot is adnak, ha nem, akkor levélben értesítjük, a szakértőket meg behívom, és akkor meg fogjuk beszélni, amiben tudunk, segítünk.

0: Senkinek nem mondok azzal újat, hogy mindenki szeretné mindig a pénzére a legjobbat megkapni, de a mai borzasztóan fogyasztó világban, tehát azt gondolom túlfogyasztásos világban, borzasztó kínálatban, szerintem a világ nagyon sok szemetet is gyárt, úgy gondolom legalábbis nagyon-nagyon nehéz az eligazodás, de most mi megpróbálunk segíteni, egy sorozatot indítunk, amibe teszteket fogunk, tesztekbe fogjuk önöket beavatni. Nyilván azt mondjuk el, amit el lehet mondani, aki akar, aztán jobban utána fog nézni. A Tudatos Vásárlók Egyesülete ugyanis rendszeresen készít teszteket, és nem csak Magyarországon, nemzetközi cégekkel összefogva is készít teszteket. Ezek a kedvenc olvasni valóim egyébként, és esküszöm, hogy nem akarok hűtőszekrényt venni, mert van otthon, de ezt választottam. Tartós fogyasztási cikknél ugyanis aztán tényleg meg kell gondolni, hogy mennyibe kerül, és hogy az mit tud. Nyilván mindenkinek van erről tapasztalata. Ma a hűtők vásárlóinak szeretnék segíteni. Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa pedig a vendégem, aki be fog minket avatni a részletekbe. Milyen szempontokat nézünk, mert gondolom, hogy amiket a teszteken néztetek, azokat a szempontokat érdemes nekünk is megnézni, mert elmegyünk egy boltba, mondjuk kiválasztjuk neten, akkor elrohanunk egy boltba, ott megnézzük. Ugye én hülye nő vagyok, én megnézem azt is, hogy hogy néz ki, mert nem veszek meg rondát, még egy vasalónál is képes vagyok órákig ott átcsorogni, de azt gondolom, hogy nem ez a fontos, hogy hogy néz ki.
1: Igen, köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat. Nagyon sok pontot lehet figyelembe venni egy vásárlásnál. Ez minden vásárlásra igaz, és pont emiatt nagyon értékesek szerintem a mi tesztjeink, mert nagyon sok szempontot mi is a maguknál a teszteknél is figyelembe veszünk, illetve lehet az összes terméket, különböző termékeket, amiket tesztelünk, az embernek a saját szempontjai szerint rendezni. Igen. Akkor, amikor a teszteket nézegeti nálunk, a tesztek.tudatosvásárló.hu oldalon elérhetők ezek a tesztek egyébként.
0: Na, és akkor vágjunk bele, mert most már engem nagyon izgatnak a kombinált hűtők.
1: Igen, hűtőknél is nagyon sok szempont van, de szerintem ami egy fogyasztó számára a leginkább érdekes, akkor, amikor hűtőt vesz, az, hogy milyen hatékony a hűtő, az a hűtő.
0: Hát nyilvánvalóan.
1: És ez különböző számokat láthatunk a különböző hűtőknek a technikai adatlapján, tehát a gyártótól kapunk információt erre vonatkozóan, de mi azt csináljuk, illetve azok a laborok, akik csinálják a teszteket, amiket nálunk
0: kell átérni. Igen, mert ugye összesen 19 márka 130 kombinált 130, hűtőjét igen. Vizsgáltátok nemzetközi együttműködésben, mint ahogy azt mondtam is.
1: Igen, ez egy nagy nemzetközi összefogás, nagyon sok országból érkeznek ugyanazokba a laborokba a hűtők.
0: És akkor azt is mondjuk el, hogy vizsgáltatok beépíthető hűtőket, abból nagyon kevés van egyébként,
1: igen,
0: a magyar
1: abból nem
0: piacon.
1: Sok van. Igen.
0: Több ajtós, a multidoor, az melyik az a több ajtós
1: hűtőt
0: hívják így nemzetközileg?
1: Igen.
0: Értem, akkor a side-by-side hűtőket.
1: Az is hasonló, igen, amilyen
0: igen,
1: többajtós.
0: Igen, és a
1: típusok vannak.
0: Nagyon sok fajta.
1: A legtöbb
0: van.
1: az alulfagyasztós fajta kombinált hűtő, az, amiből a legtöbb elérhető, van egy kevés fölülfagyasztós is, és akkor van egy pár ilyen többajtós típus. Én azt gondolom, hogy a kínálat valószínűleg lefedi az igényeket is, vagy tükrözi az igényeket is, tehát hogy a legtöbben ezt a hagyományos alulfagyasztós kombinált hűtőt.
0: Ha ez van a piacon, fölülfagyasztós, nagyon kevés van. Ugyanis
1: valószínűleg azért, mert nem praktikus.
0: De sokkal praktikusabb,
1: hát
0: mint derékszögbe lefele, fejjel lefele.
1: De én például nagyon alacsony vagyok, és nem érném
0: én
1: el.
0: Nem.
1: Úgyhogy igen, itt is megjelennek a különböző fogyasztói igények.
0: Na, akkor kezdjük a szabadon álló hűtőkkel. Azt vásárolják a legtöbben.
1: Igen, szerintem erre van a legnagyobb igény. Most így különböző típusokra vonatkozó különböző jellemzőket, nem tudom, hogy ezekről beszéljünk inkább, vagy úgy az általános a tesztelési szempontokról például, hogy miért érdemes a mi tesztjeinket olvasni, mi az, amit konkrétan leteszteltünk ezeknél a termékeknél.
0: Gondolom a hatékonyságát, a zajt, hogy mennyire...
1: Igen, csak ez nem ilyen egyszerű. Tehát erre van egy mérési szám, amit egyébként a gyártó is megad, hogy mondjuk milyen zajos egy hűtő. Na de ez nem mindegy, hogy aztán a való életben, a konyhánkban ból nézve, mondjuk a mi hálószobánk merre van, az fog-e minket éjszaka zavarni, vagy ilyesmi, és a másik pedig az, hogy minden embernek más a zaj tűrési határa, igen, vagy, igen. Vagy hogy milyen típusú és milyen, milyen magasságú frekvenciai zajt mondjuk képes vagy nem képes, tehát van egy szubjektív, meg egy objektív része ennek a zajnak, és akkor ezeket is mi teszteltük.
0: Tehát akkor a zaj, a vizsgálta ez a...
1: Például a zajt is. A zaj rész az a... az a használhatóság részben van, azt hiszem, aha, benne a tesztelésnél. Tehát, hogy ilyeneket, hogy szubjektív, meg objektív zajkibocsátás, vagy az, hogy milyen zajt bocsájt ki az a hűtő, és az nekünk mennyire esik jól.
0: A másik, ami nagyon fontos, mert azt már tudjuk, hogy megnézzük, mikor elmegyünk egy boltba, hogy milyen energiafelhasználásuk van. Ez, erről mi kapunk tájékoztatást, de igen, arról, hogy milyen a hűtő képessége, vagy nem tudom, hogy mondják ezt szaknyelven.
1: Hatékonysága,
0: arról azért nem nagyon kapunk eligazodásba, elakad az ember. Ezt igen, is vizsgáltátok?
1: Igen, abszolút. Tehát olyan teszteket végeztek a laborban a szakértők, hogy betettek egy ilyen úgy hívják, referencia géltömb, amiben van egy hőmérő, betették a hűtőbe szobahőmérsékletről a hűtőbe, aminek be volt elítve egy bizonyos hőfokra a hőmérséklete, és megnézték, hogy mennyi idő alatt hűti le, mennyire hatékony a hűti le, a hűtő különböző részeiben mennyire hatékony, aha, a hűti le, mert nem mindegy, hogy a tetején, alján vannak különböző speciális fiókok, amilyen nullafokos fiók, ami kifejezetten zöldségek, húsok számára, és ezeket mind megnézték, hogy itt mennyi idő alatt hűl le, mi történik, ha kinyitjuk az ajtót, akkor mennyire melegszik föl, milyen hatással van rá a páratartalom és különböző paraméterek milyen hatással vannak a hatékonyságra.
0: Kerülgettem a forró kását, az ár. Én régebben elég sok tesztet láttam, és mindig azt láttam, hogy az ár az rohadtul nem ad nekünk támpontot, mert hogy lehet, hogy a legdrágább végez a legrosszabb helyen, és egy közepes áru az a sokkal jobb. Mi a hűtőknél a teszteredmény ár szempontjából?
1: A hűtőknél is ugyanaz a teszteredmény, igen, mint minden más tesztünknél, hogy nem feltétlenül az ár lesz a mérvadó a minőségre, aha, vonatkozóan. Találtunk a hűtőknél is, végeztek jó helyen közepes, vagy akár alacsony árkategóriában lévő termékek.
0: És nagyon nagy márkák meg.
1: És gondolom, nagyon nagy márkáknak is szerepelnek a sor végén termékei. Aha. És ez minden tesztünknél ez a tanulság, hogy márkán belül is óriási különbségek vannak megbízhatóságban, minőségben, és nem mindegy, hogy az ember milyen szempontot tart, az saját életében a legfontosabbnak, tehát hogyha a különböző szempont szerint fogjuk átrendezni még a termékeket, akkor lehet, hogy már más sorrendet kapunk akár árban is a termékek között.
0: Hát sajnos ettől nem leszünk okosabbak, ezek szerint hiába megyünk be, és a legdrágábbat akarjuk megvenni.
1: Nem
0: biztos,
1: érdemes,
0: hogy ez a megoldás, viszont szerintem érdemes, hogyha pláne ilyen nagy tartós fogyasztási cikket veszünk, akkor a teszteknek utána nézni. Most igen, egy kicsit csak meg tudtuk karcolni, de ígérem, hogy folytatni fogjuk. Különböző tesztekről fognak itt általánosságban hallani. Ebben a műsorban Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm.

ezen a mai műsorunk végére értünk. Köszönöm, hogy meghallgatták. facipesz2025@gmail.com ez a címünk. Tudják, ide küldhetik el panaszaikat vagy kérdéseiket, várjuk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Törtei Takács Krisztát hallották. Viszont

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Januártól 120 ezer forint lesz a legalacsonyabb öregségi nyugdíj. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az NVVH elnökének. Mezőgazdasági gép okozhatta az erdőtüzet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány előző napi döntését a Facebook oldalán. Magyar Péter a videóban rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Hozzáfűzte, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessétét és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hallerné Nagy Anikó, a bizottság tagja, méltatta Unger Anna Rózát, aki véleménye szerint rendkívül meggyőző és határozott volt, egy jó értelemben vett semleges küldetéstudattal rendelkezik és nagyon elkötelezett szakember. Az ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet egy belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A fűnyíráshoz használt traktor pengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhettek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. Hét napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. Az ország délkeleti részének legnagyobb természetvédelmi terület a belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa, az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozót tűz volt az országban, legkevesebb 3000 hektárt érintett. Közel 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán, amelyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET kupa egyesület. Az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon közölték a szervezők az MT-vel. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék pedig található. Az idei összevont versenyen bemutatkozott a Petkupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PetX is, amely a zsákok begyűjtésében, valamint a résztvevők ellátásában segítette a mezőnyt.
5: Időjárás.
6: Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
7: Létezik-e úgynevezett levásárlási szabály, vagy valójában nem csak a kereskedők évtizedek óta bevált trükkje ez? Ezt a kérdést ma biztosan megfejtjük, hogy ezután senkit se lehessen hintába ültetni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Furcsa kikötéseket talált a Magyar Nemzeti Bank az utasbiztosításokba. Akár közérdekű pedig is elmentek volna, de szerencsére nem kellett. Hogy pontosan mi volt ez, a szakértő mondja el a mai műsorba. És ha már utasbiztosítás, egy újabb kérdés, mégpedig azt, hogy mit kaphatunk a bankkártyánkhoz járó ingyenes utasbiztosítás esetén. De úgy is fogalmazhatnék, hogy elég-e ez, ha elindulunk külföldre. Aztán az egyik kedvenc téma parkolás. Mikor nem kell kifizetni a büntetést? Milyen esetekben létezik az úgynevezett méltányosság? Egyáltalán létezik-e, vagy csak a mi agyunkban van? Hűségidő, ez már a következő témánk, ez az, ami elvileg nincs, de mégis van. Mikor, milyen esetben használhatja a szolgáltató ezt a röghöz kötést, és még egy fontos kérdés, hogy meddig? A mai műsorban egy hallgatói panasz kapcsán azt is megpróbáljuk majd kideríteni, hogy hova fordulhatunk, ha megrendelt és kifizetett termék helyett egy nagy

0: tanácsokkal is ellátjuk Önöket, amelyek persze nem csak a karácsonyra érvényesek. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, már is kezdünk. A stúdióban már itt ülnek szakértő vendégeim, Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Eitmann Norbert, kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság szóvivője, Siklósi Máté, fogyasztóvédelmi szakértő, és Zentai András, a hvg.hu főszerkesztője. Üdvözlöm az urak tömegeért, és örülök, hogy mindenki itt van.
1: Köszöntjük mi is a hallgatókat.
2: Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok.
0: Bele is vágunk a témáinkba, levásárlási szabállyal kezdjük, hogyha már azzal kezdtem, így azt ütöttem föl először. Ugye nagyon sokszor van, hogy valamit jogosan visszaviszünk, vissza is veszik, eddig nincs is ezzel semmi baj, de akkor utána azt mondják, hogy pénzt vissza nem adunk, és vigyorognak az ember képébe. Tessék, itt adunk egy bont, és ezt mit tudom én, hónap végéig vásárolja le. Na, én ilyenkor szoktam beborulni, de nem csak én, hanem sokan, mert rengeteg ilyen irányú kérdést kapunk.
1: Ketté bontanám ezt a problémát, mert teljesen más a jogszabályi háttér akkor, hogyha a termék hibás, és teljesen más a jogszabályi háttér akkor, ha hibátlan. De akkor is lehet, hogy meggondoljuk magunkat, vagy másikat szeretnénk, vagy méretben cserélni szeretnénk, vagy bármi más.
0: Hát az nem hibás, hogyha 36-os, én meg 42-es vagyok, az is hibás.
1: Hát, hogyha én 42-eset vettem, és az is van ráírva, és 36-os a méret, akkor az hibás.
0: Nem, a 42-es volt, 36-os volt ráírva, és 42-es valójában, vagy fordítva.
1: Igen, tehát hogyha hibás a tájékoztatás, az hibás teljesítés. Hogyha én néztem el, és vettem magamnak 41 cipőt a 42-es helyett, akkor nyilván az nem hibás teljesítés. Tehát a kettő között a különbség az, a levásárlás és a pénzvisszatérítés kapcsán, hogy amennyiben hibás a termék, akkor ott szabályozva van teljesen pontosan, hogy miket kérhet a fogyasztó, és miket köteles megadni ennek megfelelően ugye a vállalkozás. Itt a sorrend a javítás, csere, és amennyiben ezek nem lehetségesek, vagy megfelelő időben nem tudja teljesíteni őket a vállalkozás, akkor lehet árleszállítás, vagy pénz visszafizetés. Levásárlás nincs is a sorrendben, tehát eleve amikor a boltok erre nyomnak minket, akkor az valami kompromisszum lehetne elvben, de a bolt, és ez nagyon fontos, nem nyom maszthatja a fogyasztót levásárlással, tehát ne is hagyjuk ilyet. Ha előnyös nekünk, mert egyébként még javítható vagy cserélhető lenne a termék, de mi meg pénzt akarunk vissza, nem akarjuk ugye ezt a terméket, akkor megegyezhetünk ilyennel a boltban, ilyenről a boltban, de semmiképp sem vagyunk erre nyomhatóak.
0: Hát azt hiszem ez egy kicsit atipikus, hogy megegyezhetünk, mert a kereskedők azért főleg a kisebb boltok fordítva ülnek, azt gondolom.
1: Egyébként nagyon jó, amit mondtál, mert tényleg a közélekedés az, hogy hú, itt a multik, főleg fast fashionben ők azok, akik sanyargatják a vásárlókat. A tapasztalat ebben az, hogy sajnos ők az üzleti hátterükkel és a megfelelő, hogy is úgy mondjam, anyagi háttér mellett sokkal lazábbak ezekben a visszavásárlásokban.
0: Meg ha jól tudom, akkor a multiknál állandóan oktatják is a vevőszolgálatosokat, tehát ott van egy ilyen kötelezettség, mint mondjuk egy kis butikos, hát nem kötelezhetnek arra egy személyes boltot, vagy egy nagyobb KKV-t. Jól gondolom?
1: Lássuk be, amikor én most holnap nyitok egy sarki cipőkereskedést, és vásárlok szerintem nagy tételben, nem tudom én, rettenetes milliókért 30 pár cipőt ettől, 30 pár cipőt attól, akkor nem ugyanaz vagyok, mint a multinacionális cég, aki meg 30 ezer pár cipőt vásárol ugyanattól. Más jogai lesznek, más lehetőségei a cserénél, de mindegy, én azt gondolom, nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk fogyasztóként. Ha élvezzük az előnyeit egy kis boltnak, akkor nyilván elsősorban azt élvezzük, hogy foglalkoznak velünk, ismerjük őket.
0: Csak ne ijeszgessenek, hogy csak levásárolhatom.
1: Így van. Viszont térjünk ki arra az esetre is, amikor csupán tényleg nem tetszik a termék, vagy rájöttem, hogy mégsem ezt akartam venni, vagy az ajándék nem jött be.
0: Vagy rossz a méret.
1: De
0: jó volt a csomagolás.
1: A csomagoláson jól feltüntetve, de nekem nem volt megfelelő méret. Ezekben az esetekben a boltok fizikai vásárlásakor, tehát amikor bemegyek a boltba, akkor a boltok maguk határozzák meg, hogy mit, mennyi ideig, hogyan vesznek vissza, vagy cserélnek be. És itt igenis van olyan, a kereskedéseknek egy jelentős része, aki azt mondja, hogy szívesen cseréli ki másikra, szívesen hagyja levásárolni, de készpénzt nem fizet vissza. Tudjuk, vagy átláthatjuk azt, hogy ilyenkor ő veszítene egy olyan esetben, amikor ő nem hibázott, és ezért nem akarja ugye a pénzt visszafizetni.
0: Van egy érdekes kérdésem ezzel kapcsolatban. Ugye sokat foglalkoztunk ezzel a visszatérítéssel, a chargebackkel, és Azt szeretném megkérdezni, hogyha én azt vettem észre, hogyha vásárolok egy boltba, és megnézem a bankszámlámat, akkor az egy-két napig ott ül, mint várakozó, tehát még nem vonták le. És ha én mondjuk ma veszek valamit, ami rossz méretű, és visszaviszem, és elkezdenek okoskodni, hogy de nem lehet, vásároljam le, akkor én élhetek ezzel a lehetőséggel, nem, hogy visszavonom ezt az utalást, vagy fizetést, vagy hogy mondja.
1: A chargeback eljárás, de szerintem majd utána Binder István felé
0: de
1: fog pillogni.
0: Ő bele is fog szólni, mert már látom, szóljon, hogy
1: készül. Hogy ugye itt mi annyit tudunk fogyasztói oldalról erről, hogy azért ez az eljárás, ez azokra az esetekre van leszűkítve, amikor engem átvertek, amikor valami nem teljesült, amikor valami hibásan teljesült.
0: Tehát
1: itt kifejezetten elindul egy nyomozási folyamat, nekem csak, hogy egy érdekes példával világítsam ezt meg, volt egy olyan levonásom, SMS-őrön érkezett egy üzenet, valami általam soha nem látott, soha nem hallott, valaki leszett a számlámról 60 ezer forintot. Nem is tétováztam, azonnal bejelentettem a csalást, megindítottam a chargeback eljárást. Majd utána a szerencsétlen kereskedő, aki egyébként a honlapom fenntartásáért felelt, csak egy úgy küldött SMS-t, hogy teljesen azonosíthatatlan volt, hogy ez az a cég és az a szolgáltatás. Kérdezte, hogy mi a bajom velük, mert egyébként egy nagyon komoly nyomozás volt náluk, és visszatérítés, és tényleg le akarom-e mondani a szolgáltatást, és akkor ezt helyrehozza, mondtam, hogy oké, hát máskor legyek szívesek úgy küldeni az üzenetet, hogy azonosítani tudjam őket belőle.
2: Igen, tehát itt hibás teljesítésről van szó. Klasszikus példát egy korábbi adásban talán elmondtuk, amikor összeg egy malév csődbe ment, és akkor azok, akik, mert annak a feltétele, hogy online történjen a fizetés, akik ezt kártyával online teljesítették, vissza tudták kapni. Utána persze a hibáson teljesítő, vagy hát szegény csődbe ment szolgáltatótól a érintett kártyatársaságok vagy bankok vissza tudják kérni ezt a követelést.
0: Akkor ugorjunk vissza erre a levásárlásra.
1: Foglaljuk össze.
0: Igen.
1: Foglaljuk össze. Ha hibás a termék, akkor amennyiben a javítás és a csere nem lehetséges, tehát nem tudják azzal megoldani, vagy megfelelő határidőn belül 15 nap, esetleg meghosszabbítva 30 napon belül nem tudják megtenni, akkor jogunk van árleszállítást vagy a pénz visszatérítését kérni, és nem lehet levásárlásra kötelezni a vásárlót. Amennyiben nincsen hibás teljesítés, és csak cserélni szeretném a terméket egy másik termékre, akkor a bolt saját feltételrendszert határozhat meg, nagyon sok bolt visszaadja a vételárat, de nagyon sok nem adja vissza.
0: Tehát érdemes azért ezt jól megjegyezni, hogy melyik esetben, tehát amikor elkezdik nekünk, hogy csak levásárolható, akkor gondolják végig, hogy jutottak el idáig, és akkor úgy lehet dönteni. Már is rohanunk mi tovább, nem rohanunk, mert parkolni fogunk, mert Zentai Andráshoz fordulok, hogy hát a parkolás azt gondolom az egyik örökzöld téma, mint hogy ez előbbi is az volt. Állandóan fizettetnek velünk, megbüntetnek minket, és mindenféle trükkök is vannak már, de inkább most azt vegyük sorra, hogy mi az, amikor nem kell fizetni. Azt már megtanultam a saját káromon, hogyha jön a piros cédulás ember, és pont akkor érek a kocsimhoz, és beülök, akkor nem tud megbüntetni, mert hiába parkolok, de van benne élő ember.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, szervusz Kriszta, hát nem tudom, hogyha, tehát akkor a konkrét esetre reagálok. Tehát, hogyha meglátod a piros cédulás embert, akkor én mondjuk azt az eljárást javaslom, hogy akkor küldd el az SMS-t. Mégpedig azért, mert ugye van egy olyan mentesülés a parkolási pótdíjazás alól, hogyha a pótdíjazási esemény, tehát amikor a parkolási ellenőr elkészíti a fényképet, és kinyomtatja neked a termináliából azt a kis, amit a Mikulás csomagba utána beletett, tehát az ajándékot.
0: Sokáig a Mikulás csomag.
3: Hogyha a között, illetve a parkolódi megfizetések között.
0: Az 5 perces szabály?
3: 5 perc telik csak el, akkor megfizetetnek. Van. Minősül a parkolás. Ez mindig van, meg lesz is Budapesten biztos, de szerintem mindenhol, sőt, én úgy tudom, hogy olyan helyek is vannak, ahol ez hosszabb időtáv.
0: Mert lehet, hogy kevesebb parkolóra van, nem használják az applikációkat is.
3: Hát ugye ez egy jó hiszemű hozzáállás a jogokhoz. Ugye nyilván nem az áll ennek a hátterében, hogy mondjuk, ha nekem, én az irodámból rálátok az autóra, akkor folyamatosan azt nézem, hogy mikor jön a parkolóér, és akkor hát, ha tudok 5 percen belül SMS-t küldeni, nyilván nem. De például, hogy egy ilyen személyes példát is behozzak ebbe. Tavaly nyáron velem az esett meg, hogy a 2 éves kisfiammal kimentünk a játszótérre egy hétköznap délelőtt, és megálltunk, bementünk, és hát elfelejtettem a parkoló SMS-t elküldeni. És véletlenül megláttam egy nem tudom kicsivel később, hogy jön az ellenőr, és már ott az én kocsimnál sertepertél. És akkor erről jutott eszembe, hogy hát nem küldtem SMS, gyorsan elküldtem, és mikor végeztünk a játszótéren, akkor láttam is, hogy hát igen, rajta van a Mikulás csomag, de megnéztem, és szerencsére csak 4 perc telt el a pódíjazás és az SMS küldése között. Ilyenkor azt kell csinálni, hogy a Mikulás csomagban található ügyfélszolgálati e-mail címre el kell küldeni az SMS-nek a képernyő fotóját, és írni kell egy viszonylag határozott, ám udvarias és hivatalos kis kísérő levelet, hogy ez történt, tehát kérem ennek a törlését, mert megfizetésre került a megfelelő időhatáron belül.
0: Én egy sokkal cifrább történetet kaptam a facsipesz2025@gmail.com címre, ahova továbbra is mondom a hallgatóknak, hogy írhatnak. A történet az volt, mint kiderült, egy idősebb bácsiról volt szó, hogy megbüntették az egyik városba, de ő a másik városban volt az autójával, és mint kiderült, ma nagyon hosszasan próbáltam én is segíteni neki, téves rendszámot írtak, elírtak egy betűt a 3 betűből.
3: Igen.
0: Ilyenkor mi van? Azon kívül, hogy küzd, mint malac a jégen szegény, hogy ne kelljen 10 000-eket fizetnie, rengeteg ideje rámegy, mit kell csinálni?
3: Ebben az esetben az a helyzet, hogy még egyszerűbb a szituáció.
0: Igen?
3: Igen, ebben az esetben bizonyításra sincsen szükség valójában, hanem föl kell hívni az ügyfélszolgálati telefonszámot, és közölni kell, hogy mi elküldtük az SMS-t, de véletlenül elírtuk a rendszámot.
0: Na, de aki nem teszi.
3: Be kell diktálni a rendszámot, azt, amit elküldtünk, megnézik, hogy arra volt-e, és ha volt, akkor azt helyesbíteni fogják, és nem lesz ennek semmilyen következménye, küldeni fognak róla egy levelet később. Ugyanez van akkor, ha véletlenül rossz parkolási zónába küldöm az SMS-t. Aha. Ugye ez is gyakran előfordul, persze, főleg ott, ahol zónahatárok vannak, például az én ahol én dolgozom, ott is úgy van, hogy pont egy zóna határon van az utca egyik fele, az még ez egyes zóna, a másik már az 5-ös zóna, és ott azért előfordul néha. Hát velem már nem, mert megtanultam, de előfordul.
0: És akkor mit lehet csinálni?
3: Föl kell hívni azonnal az ügyfélszolgálatot, és el kell mondani azt, ami történt. Én egy dolgot nem javaslok ezekben az esetekben soha megtenni, azt, hogy az ember felháborodva, káromkodva kidobja a szemétbe a Mikulás csomagot, mert ebben az esetben viszont kénytelen lesz kifizetni. És kénytelen lesz bizony, mert egyre többbe fog kerülni, és utána perre fogják vinni, behajtásra fogják vinni, eszméletlen pénzeket lehet utólag.
0: Még egy közbevetőleges kérdés az, amikor...
3: Ja, és az elévüléssel ne számoljunk, mert nem fogja hagyni a parkolási szolgáltató, hogy elévüljön.
0: Amikor megbüntetnek, akkor készítenek fotót a kocsira?
3: Ugye ez egy nagyon... most hadd kössek bele egy kicsit a kérdésbe, tehát ez nem büntetés, hanem ez pótdíjazás.
0: Jó, mindegy. Ugye, nekem büntetés,
3: de nem mindegy, nem mindegy, ugyanis büntetést kap akkor az ember. Például volt nemrég ugye egy többször a médiában szó egy ismert emberről, aki rendszeresen, igen, a pékségnél fölparkolt a járdára. Szép. Ugye őt megbüntetik. A közterület felügyelő.
0: Igen.
3: Őt megbüntetik, az egy szabálysértés, amit ő olyankor elkövet. Ha nem fizetjük meg a parkolási díjat, az önmagában nem, az egy másik, tehát ott pótdíjat ró ki ránk a parkolási társaság, ami általában önkormányzati társaság, nem biztos egyébként, ugye lehet másmilyen is. És ez egy pótdíj, tehát épp ezért nem ugyanaz a kettőnek, hogy is mondjam, a jogi kibúvó sem ugyanaz.
0: Jó,
3: a kettőnek.
0: A kérdésem...
3: Készítenek-e fényképet? Igen, minden esetben készítenek fényképet.
0: Tehát mondjuk a bácsinak is, én is azt mondtam, hogy sétáljon
3: a parkolóőr is
0: be abba a városba, a közterület, illetve a parkolási társasághoz, és kérje ki a fotót, és aztán így derült ki, hogy más helyet akartak vele fizettetni. Következő kérdésem, ugye az 5 perces szabályt megbeszéltük, vannak olyan esetek, például van, aki 2 autóval jár, velem is megesik, mert valakinek az autóját elég sokszor szoktam vinni, és bele van téve az applikációmba mind a kettőnek, igen, a rendszáma, igen, és van, amikor véletlen a másikra nyomok, ilyenkor duplán fizetek, vagy mi van?
3: Ebben
0: ilyen?
3: Az esetben is... Egy dolgot nem tanácsolok, a Mikulás csomagnak a kidobását nem, persze, tanácsolom soha, hanem azt tanácsolom, hogy vagy nyeljük be, Tehát,
0: nem engedik ezt módosítani?
3: Ha ugye azonnal kifizetjük, akkor általában egy relatíve nagyon alacsony összeget kell fizetni, tehát körülbelül egy olyan 8 órányi parkolást kell ebben az esetben kifizetni. Ez ugye nagyon alacsony ahhoz képest, mint amennyibe majd a későbbi pótdíjazási akármik fognak kerülni. Ez az egyik, vagy nyeljük be, és azonnal fizessük ki, vagy ha nem akarjuk, akkor reklamációt készítsünk el, akár az alkalmazásból, tehát e-mailben jól dokumentáltan az alkalmazásból kifotózva, hogy véletlenül a másikra. De ebben az esetben az igazság, hogy nem kötelezhető arra a parkolási társaság, hogy eljárjon, ha nem lehet, hogy azt mondja, hogy menjünk a csodába.
0: Még egy nagyon fontos kérdés, hogy vannak-e olyan helyzetek, amikor tényleg méltányolják. Tehát az élethelyzetek vannak. Nagyon furcsák. Például én láttam olyat, hogy valaki elakadt valahol, berakta az elakadásjelző háromszöget, és kivirágzott szegénynek a szélvédője a sok Mikulás csomagtól. Ez micsoda dolog? Hát látszott, hogy mozdíthatatlan az autó.
3: Vannak méltányossági esetek. A legklasszikusabb méltányossági eset, mint mondjuk, amikor az ember egy halaszthatatlan ügyben például orvoshoz megy, tehát például klasszikus, a feleségemet viszem szülni. Ebben az esetben, hogyha nem fizetem be a parkolási díjat, és meg bírságonak, pótdíjaznak, akkor én utána hivatkozhatok arra, hogy hát ez halaszthatatlan volt nekem akkor a dolgom. Ezért igazolást kell róla adnom, tehát be kell mutatnom valami itt mondjuk a kórháztól egy papírt, hogy tényleg, és akkor a méltányosság lesz, de ez nagyon korlátozott. Egyébként műszaki hiba esetén is, vagy balesetnél is, tehát például, ha mozdíthatatlanná törték az autómat, akkor nem kell kifizetnem a parkolást, ez így van, de az ugye indokolatlan, hogy napokig, hetekig ott álljon az autó. Tehát a leghamarabb az én felelősségem, hogy a leghamarabb elhárítsam ezt a helyzetet. És hogyha nem teszem, akkor ez is elképzelhető, hogy akár kivirágzik a szélvédőge.
0: Igen, nagyon sokszor látni ilyet egyébként. Fú, hát jó sok eset, jó sok történet, és jó sok minden, amit érdemes megfontolni.
4: Facsipesz.
0: Furcsa kikötéseket talált a Magyar Nemzeti Bank az utasbiztosításokban, ez olyan talányosan hangzik, de én élek a gyanúval, hogy olyan kikötéseket, amik nem pont nekünk ügyfeleknek kedveztek, ezért aztán ráléptek a tyúk szemükre, hogyha szabad ezt mondanom. Azért gondolom ezt, mert közérdekű pert is akár elindítottak volna, de elálltak ettől, vagyis a végeredmény nyilván pozitív, de ami engem érdekel, minden Istvánhoz fordulok, hogy mik voltak ezek a kikötések. Én azt mondom, ezek a furcsa, vagy hogy mondjam, a fogyasztók számára nem túl előnyös kikötések. És majd azt is beszéljük meg, hogy aki már még egy ilyen írt alá, annál az semmi se.
2: A sztori tényleg pozitív, mert a biztosítók együttműködtek velünk, és ez egy nagyon jó történet, és önként ezeket a szerződéses feltételeket módosították. Az egyik ugye a légijáratok késedelmére vonatkozó történet, amit tökéletesen nagyon tudja ütni a nyaralásunkat, vagy éppen a téli sízesünket, nem jön a repülő, ott vagyunk a repülőtéren 6 gyerekkel, aztán valahol nem kapunk enni, kapunk, valahol meg kell éjszakáznunk, stb. A biztosítók egy részének a szerződéses feltételében nem volt az egyértelmű, majd Máté kiigazít engem, de van egy Európai Uniós rendelet 2004 óta, hogy a légi szolgáltatónak is attól függően, hogy milyen távolságra mentünk, mik voltak a különböző feltételek, de meghatározott összegű euró összeget, vagy annak megfelelő összeget ki kell fizetni. Most a biztosítók egy része...
0: Várjunk egy picit, mert azért mégiscsak itt van a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és ha már ilyen ügyek, repülés, igen, akkor ő ebben nagyon update.
5: Igen, és abszolút meg tudom erősíteni, amiket István elmond, tehát egy nagyon szigorú Európai Uniós rendelet vonatkozik a légijáratok késésére, törlésére, visszautasított beszállására vonatkozóan, és a légitársaságoknak nagyon komoly felelőssége van, és csak az a legalacsony, vagy a legkisebb, hogy a tájékoztatási kötelezettség, az ellátási kötelezettség, adott esetben kártalanítási felelősség. Tehát ezeket mindenképpen tartani kell a légitársaságoknak, és ezt egyébként a tagállamok fogyasztóvédelmi hatóság is betartatják velük szigorúan.
2: Igen, az egész olyanokra is vonatkozik, hogy első osztályra váltottam jegyet, de másodikra ültettek, tehát rengeteg élethelyzet van. A biztosítói szerződéses feltételek egy részében több biztosítónál az szerepelt, hogy megpróbálták ezt a uniós kifizetést, vagy hát légiszolgáltatói kifizetést kvázi összekapcsolni a biztosítási kártérítéssel, tehát azt mondták, hogy ha az uniós rendelet alapján kap pénzt az ügyfél, akkor nem annyit kell nekik a biztosítási szerződés alapján kifizetni.
0: Ügyes mondanám,
2: Éva. Valahol érthető ez a logika egyébként, mert vagyonbiztosításoknál létezik az úgynevezett károngazdagodás szabálya, ami azt jelenti, hogyha egy másik tipikus eset a lakásbiztosítás, ha a társaságbiztosításom is fedezi azt a kárt, akkor az egyéni lakásbiztosítómnak nem kell fizetni, vagy beszélni kell. Tehát lehet, hogy ez a logika volt itt, de ez nem fogadható ez ebben az esetben, hiszen még akkor is, hogyha az uniós rendelet alapján fizet a légiszolgáltató, én egy biztosítási szerződés alapján meg kell, hogy kapjam ezt a kártérítést, sőt olyan eset is volt, hogy csak elméletileg kellett volna fizetni, de valamiért az a légiszolgáltató ez mégsem fizetett, és akkor is úgymond ezt levonták
0: tehát
2: volna.
0: Tehát összemosták magyarul.
2: Összekapcsolódott a két dolog. A másik az pedig a sürgősségi betegség baleseti ellátásra vonatkozott. Nem volt, és ez egy másik nagyon-nagyon fontos, hát nagyon-nagyon rettenetes helyzet lehet. Ott vagyok a beteg gyerekkel, beteg családtaggal, ének évadján Málta közepén, és nagyon gyorsan kellene egy sürgősségi ellátás, nagyon gyorsan kéne valami szolgálni. És ilyenkor nagyon fontos azt tudni, hogy akkor most nekem meg kell előlegeznem ezt a kifizetést,
0: ja,
2: vagy a biztosító nekem átutalja előre, vagy a biztosító az egészségügyi szolgáltatónak utalja át. Ez nem volt egyértelmű. Mi azt pontosítottuk velük, hogy mindenképpen történjen meg itt az előre fizetés, és az is egyértelmű legyen, hogy ezt biztosít totként én kapom meg, ügyfél kapja meg, vagy pedig az egészségügyi szolgáltató.
0: Ez fontos nagyon, igen.
2: Ez azokra, és nagyon szeretnék itt egy szűkítést mondani, ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor a szolgáltatás, az egészségügyi ellátás halaszthatatlan, tehát nem várja meg, amíg én hazatérek. Tehát, hogy most nem akarok
0: eltörik pikir... a lába, be kell gipszelni.
2: Igen, nem akarok pikir példákat mondani, hogy milyen egészségügyi szolgáltatások. Jó, nem számolhatók el azonnali sürgős ellátásként. Ezekre vonatkozó szerződéses feltételeket is pontosították kérésünkre a biztosítók, és azt is, hogy ott az egészségügyi szolgáltatónál, beszéltünk erről az előbb egy másik történetben, milyen dokumentumokat kell azért kérnünk, és amikor hazajövünk, adott esetben bemutatnunk. Egy utolsó gondolat, létezik minden biztosítónál ez a úgynevezett asszisztencia szolgáltatás, éjjel-nappal felhívható, ez arról szól ez a történet, ha én ott bajba vagyok az éjjel közepén Máltán, akkor az asszisztencia el tud engem navigálni a legközelebb, mert ismeri a terepet, meg vannak a kontaktjai, hogy milyen mentőt hívjak, milyen egészségügyi szolgáltatóhoz menjek, az éjszakázást is meg tudja oldani, mert ugye a biztosítás arra is vonatkozik, hogyha nem tudunk hazaindulni, emiatt lemaradunk a gépről, akkor lehet, hogy több napig ott kell maradnom. Viszont nagyon fontos, hogy az asszisztencia ismerete, a telefonszám fölírása mellett, mikor megkötöm az utasbiztosítást, azt is nézze meg, hogy hány napra vonatkozik az a éjszakázás, mi az egészségügyi limit, amit vállal a biztosító, mondjuk egy hegyi mentésnél extrém esetben, ezek nagyon magas összegek lehetnek, és azt a biztosítást próbáljam kiválasztani, ami az én utazásomhoz illeszkedik, azokat a limiteket próbálom megnézni.
0: Mikortól kellett kijavítaniuk az utasbiztosításokban a szerződéses feltételeket a biztosítóknak?
2: Ezek már megtörténtek, tehát gyakorlatilag a nyár végén, az ősszel megtörténtek, tehát ha fogalmazunk úgy, hogy a téli utazási szezonnak, igen, már a kijavított...
0: Ez lett volna a kérdésem, igen. Tehát az ugye most lassan következik a téli szünet, az ünnepek, nyilván rengetegen megindulnak praktikusan szerintem a nagyon melegbe, meg a sípályákra. azt hiszem, hogy a sípályák a veszélyesebbek.
2: Így van, oda azért érdemes kifejezetten extrém sportos vagy téli sportos biztosítást kötni. És ugye a másik kérdésed az volt, hogy mi van azokkal az ügyfelekkel, akik már régiben voltak, hogyha nem egyértelmű az a szerződéses feltétel,
0: igen,
2: és adott esetben az ügyfél megkárosítva érzi magát, vagy nem kapott egyetlen kártérítést, javasolni tudom a pénzügyi békéltető testületet. Pont erről szól.
0: Jó, akkor még egy az utas biztosítással kapcsolatban. Én is például az én bankomtól a bankkártyámhoz kapok, az benne volt a szerződésbe, ingyenes utas biztosítás. De azzal riogattak itt a barátaim, hogy az nagyon jó, de semmire se jó, illetve ez így nem igaz, hogy semmire nem jó, de hogy az egy ilyen mérsékeltebb dolog. Mi van ezekkel, és lehet ehhez valami pót biztosítást kötni, vagy még egyet kötök, és akkor káron gazdagodok.
2: A helyes válasz az, hogy milyen az a kártya, és milyen az az utas biztosítás, amit meg akarok kötni.
0: Hát,
2: a történet harmadik szereplője az az Európai Egészségbiztosítási Kártya. Vannak, akik meg azt mondják, hogy ha az megvan, akkor nem is kell kötni. Visszatérve a kártyához, attól függ, hogy milyen az a kártya, azért egy nagyon-nagyon gold, nagyon-nagyon prémium vagy platina kártyánál el tudom képzelni, hogy a kifizetési kárt, mert ez a kulcs, a kifizetési kártérítési limitek elég magasak, de nagyon-nagyon sok esetben ez egy ilyen kicsit kiegészítő, kényelmi szolgáltatás, nagyon jól hangzik, de nagyon sok esetben ezek a limitek nem elég magasak ahhoz, hogy egy valós veszélyhelyzetben, még egyszer, hogy mondjuk egy tátrai hegyi mentésnél, ahol ki kell menni a helikopternek, a szakadékból esett túrázót összeszedni, ezek fedeznék. Márpedig, ha egy olyan biztosításom van, ahol a limit nem elég, akkor az nem ér semmit az a biztosítás.
0: De én akkor kötök még egyet, hogy csinálom.
2: Én azt kell, hogy mondjam, hogy a kártyát azt úgy is kifizettem, hiszen azért a banki szolgáltatásokra használom alapvetően, és kössünk egy biztosítást, ami jóval magasabb limitű. Ugyanúgy az Európai Egészségbiztosítási Kártyánál, ami a uniós tagállamoknál azért a sürgősségi egészségügyi ellátást fedezi, de például nincs az a fedezet, hogy a podgyászommal, elektronikai, digitális cikkeimmel mi történik, vagy egy légijárat késlekedésnél, az nem egészségügyi probléma.
0: Persze.
2: Tehát a legjobb az, ha van egy kártyám, vagy akár egy európai egészségbiztosítási kártyám is, akkor is kössek egy jó utasbiztosítást. Ezt megtehetem online 5 perccel a indulás előtt
0: sőt,
2: is.
0: Sőt, útközben is.
2: Sőt, útközben is.
0: Én már csináltam, hogy azért, autóba nyomkodtam.
2: Igen, csak amikor már elindult az utazás, akkor legyen előbb meg a biztosítás.
0: De még nem lépem át a határt, addig megvan.
2: Ez így
0: de
2: van.
0: De Siklósi Máté már nagyon régen veszi a levegőt, hogy szóhoz jusson egy témába, úgyhogy hagyd mondja.
1: Csak annyit szerettem volna mondani, hogy gondolkoztam ezen, hogy én ismerek olyat, ami jó, tényleg egyszerű bankkártyánál. De nem ez a jó üzenet, hogy hú, én tudok egy jó bankkártyát, hanem tényleg az a jó üzenet, amivel az István elkezdte, hogy két lehetőség van. Vagy tudatosak vagyunk, és megnézzük, hogy milyen szerződés áll annak a hátterében, milyen limitekkel, és akkor kitaláljuk, hogy az adott utazáshoz, ami mondjuk egy hegymászás, én most akkor mégiscsak akarok egy másikat, vagy tengerparti nyaralás, nincs semmi különös, még csak úszni se fogok menni, akkor nem kötök másikat. Tehát vagy ez a tudatosság van, vagy inkább kössünk egy másikat. Mm-hmm. Tehát szerintem egyértelműen ez a tapasztalat.
0: Igen.
2: Nem kell elvesznünk a szerződéses feltételek dzsungelében, mert egyrészt van egy egyoldalas, nagyon egyszerű, kötelező, rövid összefoglaló, amit a biztosítóknak meg kell a honlapjukon és online lakuszoknál is mutatni. Ott vannak a limitek, és ott van az, hogy mire vonatkozik, mik a kizárások, például a háborús helyzet az kizárás, és ott vannak ezek az online alkuszok is a segítségünkre, ahol nagyon egyszerű, csak pár adatot kell megadnunk, 5 perc alatt tudunk végezni, és megtaláljuk a legjobb biztosítást. Ezek mind-mind segítők. Ennek ellenére nagyon sokan nem kötnek mégsem biztosítást, úgy indulnak el. Tavaly értük el a 2019-es COVID előtti szintet, és még van bőven, azt gondolom, fejlődési lehetőség.
4: Facsipesz.
0: És akkor már is folytatjuk tovább, ennek szellemében rövidesen jönnek az ünnepek, meg a szünetek. Azt gondolom, mind a kettő egy olyan, ami a legtöbb szülőnek, nagyszülőnek is nagyobb felkészültséget igényel, de ha már ünnepek, akkor ajándékok, ha már ajándékok, akkor online vásárlás. Azt kértem Eitmann Norbertől, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől, hogy szedjük csokorba, hogy mik a legfontosabbak az online vásárlásunk biztonságos legyen. Talán így tudnám megfogalmazni. Kezdjük azzal, hogy már most nagyon érdemes, sőt, már lehet, hogy november elején el kellett volna kezdeni a rendelgetést.
5: Hát így van, lassan határon vagyunk, ugye november 27-e van ma, tehát egy hónapon belül most már itt a karácsony, és itt vannak az ünnepek. Úgyhogy nagyon nézzük meg a szállítási feltételeket, ha már kiválasztottuk, hogy melyik honlapról vásárolunk. De ez a legfontosabb, az első, hogyha tényleg eldöntjük azt, hogy online rendelünk valamit, és úgy akarjuk az ajándékokat beszerezni, hogy honnan veszük azt a terméket, milyen webáruházról. És a tekintetben is gondolkoznunk kell, hogy tényleg ezt külföldről akarjuk-e beszerezni, Távol-Keletről, Amerikából, harmadik országból, vagy inkább magyar vagy uniós webáruházból, mert ez nem csak a szállítási idő szempontjából fontos, hanem hogyha bármi probléma felmerül. Jótállási szavatossági jogunkat akarjuk majd később érvényesíteni, vagy el akarunk állni a szerződést, ugye 14 napon belül főszabály szerint erre lehetőségünk van, akkor azért azt sok esetben könnyebb megtenni egy magyar vagy egy uniós webáruházzal, vagy a jogainkat akarjuk érvényesíteni a későbbiekben, akár hatósági eljárásban, vagy béketőtestületi eljárásban.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy százszor és milliószor elmondjuk ugyanaz, de sosem hiába való, mert ha plusz egy vagy tíz ember meghallja, akkor tudatosabban tud dönteni. Tehát akkor az első és fontos lépés, hogy tájékozódjunk, mert ugyan elértük a világba, hogy hihetetlen nagy árubőség van és kínálat online piac téren is, de ugye, mint hogy a világ poláris, van, ennek van jó és rossz oldala is. Tehát nagyon alaposan tájékozódjunk, és hogyha távol-keleti országból rendelünk, akkor még arra is számíthatunk, hogy hosszadalmasabb, ugye, a megérkezés.
5: Hát főleg ünnepi időszakban mindenképpen.
0: Most, igen, persze.
5: És amellett, hogy mondjuk jogainkat nem tudjuk érvényesíteni, európai uniós vizsgálatok is bebizonyították, hogy a nagy online platformok, és most nem mondok neveket, pontosan tudjuk, hogy melyek ezek, amelyek iszonyat népszerűek, nagyon alacsony áron árusítanak termékeket, sok esetben nem biztonságos termékeket árusítanak. Tehát laboratóriumi vizsgálatok kimutatják, hogy termékbiztonsági piacfelületi szempontból nem megfelelőek ezek. És csak egy konkrét példát hadd mondjak, hogy tavaly évben 3000 plusz nyuszit és plusz mackót kellett megsemmisítenünk a vámon a NAV-val együttműködve, mert olyan kis apró alkatrészé, orocska, szemecske volt rajta, amit a 3 éves gyerek simán lerágott, leszedett, és ha ezt lenyeri, akkor azt pontosan tudjuk, hogy mit okoz. Tehát, és ezek mind a Távol-Keletről érkeztek, úgyhogy emiatt.
0: Jó, erről majd már szerintem jövőre fogunk beszélni, mert azt tudjuk, hogy ezeket a nagyon nagy platformokat egy kicsit most, hogy mondjam, szigorúban fogja szankcionálni az Európai Unió. Ez megjelent egyébként a sajtóba is néhány héttel ezelőtt, a Temuról van szó, Shein-ről, és még nem tudom kikről, ők nyilván fölkészülnek már ezzel, most ne is menjünk el ebbe az irányba, hanem mondjunk még támpontokat a hallgatóknak.
5: Jó, tehát kiválasztjuk a webáruházat, nézzük meg a kapcsolati menüpontot, elérhetőséget, hogyha ott nincsen székhely, telephely, ügyfélszolgálati elérhetőség, telefonszám, e-mail cím, vagy olyan e-mail cím, amit bármelyikünk 2 perc alatt létrehoz egy ingyenes szolgáltatónál, akkor lehetőség szerint kattintsunk el onnan. Tehát jó esetben nem fogjuk tudni megoldani a problémánkat. Olvasunk fogyasztói kommenteket. Nagyon jó támpontot szokott adni az, hogyha más fogyasztóknak már volt problémájuk az adott webáruházzal, mert nem jött meg a termék, vagy nem az a termék jött meg, vagy nem tudott utána elállni, akkor ezek is felejtősek. Nyugodtan kérdezgessük meg barátainkat, ismerőseinket, rokonainkat, ők honnan szoktak rendelni, nekik milyen tapasztalatok. Ha jó tapasztalatuk van, akkor nyugodtan megpróbálhatjuk az onnan történő rendelést. Nyilván akkor is történhetnek problémák, de azért jó esetben a segítséget nyújt. Úgyhogy nekik milyen tapasztalatok. Ha jó tapasztalatuk van, akkor nyugodtan azt megpróbálhatjuk az onnan történő rendest. Nyilván akkor is történhetnek problémák, de azért jó esetben a segítséget nyújt. Úgyhogy ezt mindenképpen vegyük figyelembe, olvas

0: kiszállít, milyen időben és milyen költséggel. Tehát adott esetben, hogyha a házhoz szállítjuk, akkor nagyobb költsége van természetesen. Ha ingyenes box automatába, akkor meg mikor tudjuk és hogyan, milyen körülmények között átvenni. Ezeket is olvassuk el. Mindenfajta költséget. Hogyha az ASZ-ben nincs a tájékoztatás az elállási lehetőségről, a 14 napról, nincsenek ott a jótállási, szabatossági szabályok, akkor azért ezek a honlapok is felejtősek.
1: Tehát akkor már kiválasztani is egyszerű, hogy honnan rendeljünk, mert általában úgy szoktuk, hogy kitalálunk egy terméket, mondjuk én mindig az aprítógépet hozom, nem tudom miért, és akarok egy aprítógépet, és akkor fölmegyek a virtuális világba, és megnézem, hogy hol a legolcsóbb, és akkor elkezdem úgy nézegetni, na jó, ez eddig nem baj, csak utána nézem meg, hogy kamu oldal, nem kamu oldal, jó tapasztalat, rossz tapasztalat, ugye?
0: Abszolút, jó, és egyébként az ár és egyéb összehasonlító oldalakat nyugodtan használjuk, tehát egy nagyon jó széles körű választékot nyújtanak nekünk, hogy árban, minőségben, értékelésben, szállítási időben, tehát különböző
1: szempontok oldalak, mondjuk a távol-keleti cégeket annyira nem gyűjtik, hanem a magyar forgalmazókat, ami tényleg nagyon jó egyébként, tehát én is szoktam azt használni.
0: Abszolút, ezeket használjuk, és egyébként a önpromóval is élhetek az nkfh.gov.hu weboldalon, a jogsértő webáruházak adatbázisa is megtalálható.
1: Ezt akartam kérdezni, igen.
0: Itt azért fontos, hogy a magyar webáruházak olyan webáruházak találhatóak, amelyekkel szemben a fogyasztóvédelmi hatóság, a gazdasági versenyhivatal vagy a bíróság már eljárt, és hozott egy jogerős vagy végleges döntést, és valamely súlyos jogszabálysértést elkövetett. De ezeket azért is érdemes megnézni, hogyha az tényleg súlyos jogszabálysértés, vagy csak valamely tájékoztatási kötelezettség nem felelt meg, mi ezt feltüntetjük egy zöld mondattal, hogy már teljesítette jogszabályi kötelezettségét, tehát ez irányadó lehet, hogy azért az egy együttműködő vállalkozás, és adott esetben rendelhetünk tőle.
1: Mi van akkor, ha nem jön meg időbe? Azt olvastam, mert szenvedtem egy kicsit, elolvastam ilyen szállítási feltételt, és abba nem garantálják. Tehát nincs az odaírva, hogy most mondok valami, hogy 8 nap munkanapon belül megérkezik, hanem egy ilyen teljesen megfoghatatlan, de lehet, hogy én rossz honlapot olvastam, de hogy ezen elgondolkodtam, hogyha nincs kötelezettség vállalva, jó, magyartalanul, arra, hogy eddig meg kell, hogy jöjjön az a termék, tehát ő ezt vállalja, akkor én hiába panaszkodom, és karácsonykor hiába nézzük egymást azzal, akinek ajándékot akartam adni.
0: Hát azért az ilyen oldaltól tartózkodjunk szerintem, mert ráadásul jogszabályi kötelezettség a szállítási idő feltüntetése.
1: De konkrét szállítási volt 30 napon belül?
0: Nem, persze pontosan, de azt meg kell határozni, hogy mennyi időn belül érkezik meg a termék. Egyrészt, mert ez egy lényeges szerződési feltétel, ugyanolyan, mint hogyha az árat nem tüntetné fel, mondjuk, teszem azt, hogy a terméket konkrétan. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt a feltételt is megmutassa. Ráadásul, hogyha viszont vállal egy időpontot, mondjuk azt mondja, hogy 20 napon belül megérkezik, és ez nem történik meg, akkor akár még fogyasztóvédelmi hatósági eljárásnak is hely van tisztességtelen szerződési feltétel vagy kikötés miatt, adott esetben, vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt. Úgyhogy én azért azt gondolom, hogy ha a szállítási időt nem tünteti fel, főleg így ünnepek előtt, akkor onnan ne nagyon rendelgessünk terméket.
1: A másik, amit én még mostában már meg szoktam nézni, hogy nagyon csábító, jó ára van, aztán amikor rá akarok kattintani, kiderül, hogy többe kerül a leves, mint a hús, mert hogy a szállítási költsége ott brutál, aki kicsit drágában adja, ott elfogadható, vagy hogyha személyesen el lehet érte tipegni, akkor meg még olcsóbb. Szóval, hogy ez is egy szempont, nem?
0: Hát abszolút, persze teljes mértékben, és itt van az, amit említettem is, hogyha a szállítási feltételek, a házhoz szállítás mondjuk drágább, mint hogyha egy ilyen csomagpont automatában vesszük át, vagy csomagponton, akkor ezt mi nyilván el tudjuk dönteni, de lehet, hogy a házhoz szállítással drágább, mint hogyha mondjuk egy hagyományos üzletbe vásárolunk, és oda elmegyünk, tehát ez egy abszolút nem mindegy. A lényeg, ami a legfontosabb, hogy a fogyasztó, a vásárló, te mindig tud előre azt, hogy neked mennyit kell fizetni az adott terméket, mielőtt rákattintasz a bankkártya adataidat megadnád, neked pontosan tudod, hogy az konkrétan mekkora összeg.
1: Fú, ez sem olyan egyszerű. Lehet, hogy megint visszatérünk oda, hogy egyszerűbb menni egy boltba és ott venni valamit karácsonyra, mert az, ami rizikófaktor itt, azt mondjuk egy üzletbe ki lehet kerülni.
0: Hát ez tény, és ezzel egyet is értek, de ugyanakkor meg akkor a széleskörű választékot nyújt.
1: Igen, ez is igaz. Tehát
0: tényleg
1: végig mindent kell gondolni, a mérleg két cserpenyébe kell tenni.
0: Abszolút.
1: Jó, köszönöm szépen. Most egy másik témára fogunk ugrani, ami csak láthatóan más valójában.

0: ilyenkor nagyon sokan vesznek telekommunikációs eszközöket karácsonykor, megszállják a különböző cégeket, az emberek, ez a tapasztalatom. Biztos neten is vesznek, de hogy nem lehet bejutni, mondjuk van egy problémám valami telefon előfizetésem, mert Mikulástól kezdve azért ez egy általános tapasztalat, sok-sok éves tapasztalat. Hűségidőről fogunk beszélgetni, ugye én viccesen azt mondtam, hogy hűségesek vagyunk el, de nem úgy, hanem amúgy. Szóval jó néhány évvel ezelőtt szabályozták ezt a hűségidő kérdését, és ha jól tudom, le is szabályozták egy évre, bizonyos esetekben nem egy év. Mikor, milyen esetben és milyen cégekkel vagy kereskedőknél találkozhatunk? Egyáltalán mi az a hűségidő?
1: A hűségidő, köszönöm a kérdést, lényegében egy olyan szerződés, amelyben a szerződés egy adott időszakáig nem válthatunk. Tehát valamilyen előnyért cserébe fogjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy oké, egy évig biztosan ezzel a szolgáltatóval maradok szerződésben.
0: Mondok egy példát, például, hogyha valaki vásárol egy telefont, és ahhoz kap egy kedvező árat, mint hogyha bemenne egy elektronikai boltba, akkor azt mondják, hogy hűségesnek kell lenned, vagyis hűségidőt iratnak alá veled, de mi van, nem iratja, elfelejtik aláíratni, mert hogy azért is kezdtem ebbe az egészbe, mert szintén a facsipesz2025@gmail.com-ra jött egy ilyen történet, és az illető az nem volt rest, és meg is nyerte a maga csatáját, kapott egy nagyon magas szintű telefont, nagyon jó áron, és aztán megszüntette az előfizetést, és rá akartak verni 200-300 000 forintot, és miután nem tudta bizonyítani a telekommunikációs cég, hogy ők aláírattak vele egy hűségidőt is, ezért Szelávi nem kellett kifizetnie.
1: Úgy nagyon hosszú az esetek sorra, hiszen ez a hűségidő, ez azért velünk van egy jó 2 évtizede. Igen. Tehát a nyomógombos telefonok időszakában is már örülhettünk neki. Én azt gondolom, hogy ha egy nagyon-nagyon rövid visszatekintést nézhetünk, akkor eleinte tényleg borzasztó drágák voltak a legócskább gigantikus telefonok is, és azt gondolom, hogy akkoriban, pláne, hogy aggódtunk, hogy változni fog a tarifa esetleg nem az előnyére a mi szempontunkból, aláírtunk egy vagy két éves hűségnyilatkozatot, ez teljesen rendben volt. Ugyanakkor a telefonok ára később jelentősen lement, majd az okostelefonok idejében kezdett el megint nagyon komolyan fölmenni, és lett tényleg egy havi keresethez képest egy látványos összege. Hogy a fogyasztónak megéri vagy nem éri meg kötni hűségszerződéshez, szerintem tényleg nagyon okosan azt tudjuk mondani, hogy gondolja át jól mindenki. Én a magam részéről ennyiben tudom segíteni a hallgatókat, évtizedek óta tartózkodom attól, hogy hűségszerződést írjak alá. Tehát én nagyon szívesen fizetek a havi internet költségemre 3000 forinttal többet, de ha akarok költözni, akarok váltani, új technológia jön, akkor szeretném magamnak fenntartani ezt a jogot, hogy
0: de miért,
1: váltok.
0: Ha költözök, én úgy tudom, akkor a hűségidőtől eltekintenek, mert ha nem olyan helyre költözöm, ahol ugyanaz a szolgáltató van, akkor nem kérheti el.
1: Igen, apró feltételek vannak, tehát hogyha elköltözöm és ugyanúgy velük kötök szolgáltatási szerződést, akkor nincsen gondjuk, akkor hát végül is viszem tovább ugyanazt.
0: De ott nincs.
1: Ha elköltözöm és nincsenek ők ugyanazzal a szolgáltatással, akkor tényleg felmondhatom, de lehet, hogy olyankor is fel akarom mondani, amikor elköltözöm másra, ahol végre van egy másik szolgáltató, mert a jelenlegi lakóhelyemen nincs másik, és azért kötöttem velük. Tehát itt azért azt gondolom, nagyon sok eset van, ami fontos, hogy a jelenlegi szabályozás ugye azt mondja, hogy egy éves hűségidőt lehet kikötni, és az elsősorban maradjunk annyiban, hogy távközlési szolgáltatásokra vonatkozik, tehát internet, telefon, televízió.
0: Igen.
1: Amennyiben hitelre, tehát tőlük részletfizetési megoldással, bocsánat, teljesen egyszerűsítve, veszünk egy szolgáltatási szerződést igénybe, és veszünk hozzá készüléket is, akkor lehet 2 év. Nagyon fontos azt is tudni, hogy ez nem feltétlenül mobiltelefonra vonatkozik, tehát nagyon ügyesen ezek a társaságok akár egy átok egészen pici modemet is bele szoktak tudni venni ebbe a részletfizetésibe, sőt, a legújabb szolgáltatás az a jelerősítő ingatlanon belül, ahol a modem nem kellően erős internetjelet tud adni az ingatlan teljes egészére, mondjuk ez egy akár 100 négyzetméteres területnél már simán lehet, vastagabb falak esetében, és akkor ők adnak részletfizetésre kis jelerősítőket, amiket elhelyeznek a házban, és megint csak azzal indítanak,
0: hogy 24... Hát bemegyek az egyik elektronikai boltba, és veszek egyet, és akkor már nem nem kell hűségesnek.
1: Na hát, hogyha mélyebb akarunk ebbe belemenni, és mi ezt tapasztaljuk, úgyhogy érdemes erre tényleg figyelni, akkor ugye kihívunk egy szerelőt a szolgáltató együttműködésében, aki el fogja mondani, hogy minden problémának az a csírája, hogy bemegyünk a boltba és veszünk 4000 forintért egy jelerősítőt, mert az mindent elront, mindent tönkret, ezt nem értünk hozzá, majd ő hoz és ad nekünk ennyiért és ennyiért részlet fizetése, és akkor az ember ugye végig kell, hogy gondolja, hogy most mennyire van igaza, mennyire nincs igaza. Ha nincs igaza, akkor egyébként nyilván akár egy ilyen eljárás, hogy ma már ugye utalt rá Norbi is, az akár simán lehet egy megtévesztő vagy agresszív kereskedelmi gyakorlat, hiszen ő úgy nyom minket egy adott eszköz igénybevételére, hogy semmilyen mértékben nem bizonyított, hogy egy másikkal bármiféle probléma lenne.
0: Na de hogy tudom bizonyítani, hogy ezt csinálta? Elmegyek panaszkodni? Vagy mi?
1: Nagyon nagyszerű a fogyasztóvédelmi szabályok egy jelentős része, így például ez is, ugyanis ha én bejelentem, hogy kaptam egy ilyen fenyegetést, akkor utána az eljárás alá vonnak, tehát a vállalkozásnak kell majd bebizonyítania, hogy ez, amit ő mondott, ez A, vagy nem történt meg, ez mondjuk egy neccesebb, B, vagy ebbe egyáltalán semmilyen félreérthető, megtévesztő, vagy agresszív elem nincs, mert tehát nem nekem kell bizonyítanom, nekem a megtörténtét kell maximum bizonyítanom.
0: Tehát akkor van hűségidő, létezik, és főleg a telefóniában, meg az internet szolgáltatásban, meg a TV előfizetésben egy év az, amit jogosan ránk testálhatnak, de akkor minden évben megtalálnak ezek szerint, hogy kössen meg, én meg, különben fölemelik a havi díjat, ugye?
1: Akár fölemelhetik a havi díjat. Ami nagyon fontos, amit nem szoktunk megtenni, vannak ezekben a szerződésekben általában kikötések, hogy legkésőbb egy hónappal a hűségidő lejárt előtt kell felmondani, különben automatikusan meghosszabbodik. Ez nem jogsértő, viszont egy kicsit mi vagyunk hülyék, mert mi a fenér is nem mondjuk ezt mi föl azonnal a megkötése után.
0: Na jó, de hát mindenre
1: után
0: nem gondoltunk, hát a Binder Istvánhoz fordulok, a biztosításunkkal ugyanezt szórakozzák, hogy a kaszkóval is, például a lakásbiztosítással is, ha mondjuk pont ünnepekre esik a forduló, hát ki foglalkozik vele. Lassan már egy komputer kell, hogy a fejünkbe legyen, hogy 30 nappal előbb mit, mikor, hol kell fölmondani.
1: Ezért szoktuk azt a trükköt javasolni, hogyha van egy ilyen hűségszerződésünk, igen, akkor azt a megvásárlás után mondjuk föl, az egy évvel később automatikusan érvényesül, és ha én nagyon akarok, vagy nem tetszik valami, akkor kötök egy újat.
0: De micsoda, hogy a megvásárlás
1: pillanatában,
0: után?
1: Hiszen az egy év múlva lesz ugye hatályos, és nem akkor kell majd, hogy eszembe jusson, hogy fél év, egy hónap, stb. Múlva nekem most lejár.
0: Azonnal föl tudom mondani?
1: Persze.
0: De hát akkor megbüntetnek.
1: Dehogy büntetnek meg, nem csak nem hatályosul a lemondás, csak egy év múlva. Tehát a teljes hűségidőt kitöltöm, viszont a nyilatkozatot, hogy én ezt nem szeretném egy év múlva, azt elküldhetem a megkötése utáni pillanatban is.
0: Ez van ilyen a biztosításoknál. Binder István nagyon mosolyog itt.
2: A történet nagyon hasonló, tehát nálunk is olyan biztosítások voltak, aminél akár egy-három évet is kikötöttek, és pont ilyen történetek voltak, és pont ezért szabályozta a Nemzeti Bank egy felügyeleti szabályozással, hogy ne történjen emelés a hűségidő lejárta után. Idézzél be, a biztosított ezt megszolgálta, ezt az időszakot, tehát automatizmusként először is ne legyen három éves hűségidő, tehát ez tegyük rövidebbé, másodszor pedig ne legyen utána egy automatikus emelés, harmadszor is legyen tájékoztatás, de nálunk is tudom ezt javasolni. Tehát
0: igen, ezt akartam kérdezni, hogy érdemes a biztosításodnál, és azonnal fölmondtam, hogy segít.
2: Én azért azt gondolom, hogy nézzük meg, tehát hogy a biztosító hogyan teljesített, hogyan szolgáltatott. A biztosító szolgáltatásának az alfa és omega, hogyha kár van, hogyan fizetett, hogyan teljesített, mennyire érhető az ügyfélszolgálat. Tehát én azt gondolom, hogy a biztosítás egy kicsit komplexebb.
1: Igen, mert ott a biztosítást mondanám föl, ugye, és esetleg elfejtem, hogy nincs védelmem. Itt igen, nagyon fontos, hogy itt a hűségidőt, tehát a határozott szerződési klauzulát mondom föl, és nem a szerződést. Tehát igen, ugyanúgy lesz internet szolgáltatásom egy év múlva, csak nem lesz hűségidőm hozzá.
2: És ha ez mondjuk egy kötelező, akkor ez a jogot is sértek, hogy nincs biztosításom, mondjuk egy kötelező gépelmű felhőségbiztosítás.
0: Igen, tehát akkor ott
2: a azért lakásom az meg beázik, tehát az is egy nagy baj.
0: Betörik az üveg, ablaküveg, az se egyszerű történet. Jó, hát én ahányszor beülök és ezt a műsort vezetem, mindig rájövök, hogy mennyire nem ismerem a jogaimat, és hogy mennyire nehéz az eligazodás. Remélem, hogy a kedves hallgatóknak is sikerült most sok minden új információval szolgálni, de ha nem, akkor szerencsére bármikor vissza tudják hallgatni ezt a műsort is. Köszönöm szépen meghívott vendégeimnek, Binder Istvánnak, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjének, Edman Norbertnek, a Nemzeti Kereskedelmi kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság sajtófőnökének, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőnek és parkolási szakértőnknek, aki ezúttal parkolási szakértő volt, Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője. És hát mi más tudnék még mondani, azon kívül, hogy Bicó Tamással készítettem ezt a mai műsort is, mint mindig. Hallgassák meg még egyszer, a jövő héten újból új témákkal jövünk. Köszönöm, hogy minket hallgattak. Viszlát!

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Januártól 120 ezer forint lesz a legalacsonyabb öregségi nyugdíj. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az NVVH elnökének. Mezőgazdasági gép okozhatta az erdőtüzet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány előző napi döntését a Facebook oldalán. Magyar Péter a videóban rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Hozzáfűzte, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessétét és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hallerné Nagy Anikó, a bizottság tagja, méltatta Unger Anna Rózát, aki véleménye szerint rendkívül meggyőző és határozott volt, egy jó értelemben vett semleges küldetéstudattal rendelkezik és nagyon elkötelezett szakember. Az ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet egy belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A fűnyíráshoz használt traktor pengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhettek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. Hét napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. Az ország délkeleti részének legnagyobb természetvédelmi terület a belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa, az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozótt tűz volt az országban, legkevesebb 3000 hektárt érintett. Közel 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán, amelyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET kupa egyesület. Az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon közölték a szervezők az MT-vel. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Az idei összevont versenyen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtésében, valamint a résztvevők ellátásában segítette a mezőnyt.
0: Időjárás.
1: Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: Üdvözlöm Önöket, ez a Média 1, a mikrofonnál Szalai Dániel, mellettem pedig Földes András, a 80 dühös újságíró alkotója, és egyébként pedig újságíró kolléga. Nyilván tegeződni fogunk. Szia András!
3: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
2: És köszi, hogy elfogadtad a meghívást ilyen sűrű időszakodban, mert hogy ugye nemrég jelent meg a film, és ez rengeteg elfoglaltságot jelent most a számodra. Mekkora a sikere, hogy látod eddig a dolgokat?
3: Igen, én is tágra nyílt szemmel figyelem az eseményeket, mert alapvetően újságíró vagyok, így kerültem bele ebbe a projektbe, és lettem most egy film erejéig dokumentumfilmes, és meglepődve tapasztalom, hogy milyen sikere van itthon is a filmnek. Eddig 6 vetítésünk volt, mindegyik teltházas, maga a Budapest filmes forgalmazó is a meglepetését fejezte ki, hiszen ez egy dokumentumfilm, magyar film, nem túl erős PR költségvetéssel, de nagyon nagy az érdeklődés, és ami szintén pozitív, hogy nemzetközi szinten is nagyon jó a fogadtatás, egyetlen hét alatt 4 nemzetközi fesztiválra kerültünk be, ebből 3 egyébként A-kategóriás jegyzett fesztivál, a CPH Docs nevezetű koppenhágai fesztiválon lesz a nemzetközi premier, ez egyébként a hozzáértő szerint mondjuk a Berlinale szintnek felel meg a dokumentumfilmes világban. Leszünk a Thessaloniki Filmfesztiválon, szintén nagyon neves, egy holland filmfesztiválon, a Movies That Matter, aminek az a különlegessége, hogy emberi jogokkal, szabadságjogokkal, demokráciával foglalkozó politikus filmeknek ez egy nagyon erős európai fesztiválja, és leszünk még a One World prágai fesztiválon, ami egy Közép-Kelet-Európában jegyzett fórum.
2: Mondjuk is el ugye, hogy a film az Index széteséséről, a tömeges távozásokról szól. Te is ugye része voltál a távozóknak. Milyen volt úgy feldolgozni, hogy tulajdonképpen te is ennek részese voltál? Tehát ugye egyszerre kellett kívülről semleges szereplőként elkészítened, és közben azért érintve is voltál ebben.
3: Nagyon jó kérdés, mert ez volt az első szakmai ügy, amit meg kellett oldani. Ugye én ezt 2020-ban kezdtem el az események ideje alatt forgatni. Konkrétan nem tudtam, hogy miért forog majd a film, mi lesz ennek a célja. Egyszerűen csak rögzítettem a saját akkori szerkesztőségemben az eseményeket. Ebből lett aztán egy 5 éves forgatás, de már rögtön az elején, amikor nagyjából egy olyan 1,5-2 hónappal később eldöntöttem, hogy ebből kellene egy dokumentumfilmet csinálni, mert hogy annyira erős a sztori, és annyira jellemző az a történet a mai Magyarországra, amit sikerült felvennem, akkor szembesültem azzal, hogy én ugye egyrészt a közösség tagja is vagyok, másrészt tulajdonképpen egyfajta szereplőként, utikalauszként, riporterként meg is jelenek a képeken, de a dokumentumfilm szempontjából viszont jó, hogyha van valamelyes távolságtartás. És az akkori magyar producerrel találtuk ki, hogy bevonunk egy olyan dokumentumfilmest társrendezőként, akinek semmilyen kapcsolata nincs se a politikával, se az újságírással, viszont nagyon gyakorlott abban, hogy emberek történeteit filmes nyelven elmondja. Ez pedig Kis Anna dokumentumfilmrendező volt, akinek már nagyon sok filmje jelent meg eddig, és főleg ezzel az emberi interakcióban pörgő történetekkel foglalkozik. És egy nagyon izgalmas és nagyon jól működő párost alkottunk. Ő nem igazán értette, és nem igazán volt kapcsolódása ahhoz, hogy a politika, az újságírás belülről hogy működik, de éppen ez segítette azt, hogy néha rámutasson, hogy mi érdekes, mi nem érdekes a sztoriban, merre kellene vinni úgy az egész történetnek az alakulását, ebben neki kulcs szerepe volt. Néha pedig én mutattam rá, hogy bár szerintem mondjuk egy-egy jelenet fölösleges a történet vagy a dráma szempontjából, ezt igenis bele kell rakni, mert hogy ez egy kordokumentum is, és az a jelenet vagy azon interjú nélkül nem lesz érthető a történet. Ilyen volt például Vera Jurova megszólaltatása, ugye, aki akkor az Európai Bizottság egyik alelnöke volt, és ő felelt azért a médiatörvényért, ami gyakorlatilag az EU médiatörvénye lett 2025-től.
2: Ez az EMFA.
3: Ez az EMFA 2025 augusztusában lépett, úgy tudom, életbe egész Európában, és ennek az ötletét konkrétan a 80 dühös újságíró akciója adta, úgyhogy én például kiutaztam Brüsszelbe, és őt meginterjú voltam, és ő elmondta ezt a történetet, és hogy ez miért fontos más európai országok számára is. Ez nyilván a dráma szempontjából nem volt annyira fontos, de a tényszerűség, meg a történet súlya szempontjából szerintem nagyon lényeges volt, itt például nekem volt szavam.
2: Ugye az is érdekes számomra, hogy engedték, hogy te ott filmezzél, hiszen azért ezek belső értekezletek voltak, válságértekezletek, tényleg nehéz helyzetben vetted elő a kamerádat, tehát mondjuk a Bodolai László ugye az Index ügyvédje, tehát hogy ő például nem mondta neked azt, hogy tedd el a kamerát, sőt, még utána még volt egy horgásztatok is ott a videóban, ugye lehet olyat is látni.
3: Igen, a Bodolai pozíciója nagyon bonyolult, az Indexet kiadó, tulajdonló alapítványnak volt a vezetője. Ez rettentő bonyolult, és tulajdonképpen ennek a szövetnek a megértése egy kicsit fontos ahhoz, hogy az ember tudja követni a történetet, viszont nem akartuk ezzel terhelni és untatni a nézőket, és ezért például bekerült egy 4 perces rajzfilmes magyarázó a filmbe, ami elmondja akkor, az akkor 10 éves Orbán kormányzás történetét, a demokráciára gyakorolt hatását, és azt is, hogy milyen konstrukcióban működött az Index, és ez gyakorlatilag a filmünknek az egyik legtöbbet idézett jelenete lett, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Ezt csak ide kötöm, hogy a bodolai szerepe tényleg nagyon bonyolult, de visszakapcsolódva arra, hogy mennyire engedték azt, hogy forgassak, a film indexes és ex-indexes közössége nyilvánvalóan engedte. Azt nagyon fontos megjegyezni, hogy egyetlen titkos kamerás felvétel sincsen a dokumentumfilmben, tehát minden úgy lett fölvéve, hogy akik megjelennek, azok tudták, látták. Ez mondjuk egyértelmű is, hiszen nagyon sok interjú van benne, mind indexesekkel, mind ex-indexesekkel, mind pedig ugye a NER oldalát képviselő szereplőkkel, és az indexesek azok, és a kollégáim nyilvánvalóan örültek annak, hogy én ezt forgatom, illetve ott az esemény sodrásában nagyon sokan kameráztak akkor a telefonjaikkal, szóval az akkoriban nem volt annyira furcsa, később pedig bevontak ugye a Telex titkos alapításába, és felvehettem fontos fordulópontokat, de hát azt is kell tudni, hogy nyilván mivel ez például akkor titkos volt, voltak olyan gyűlések, amiknél mondták, hogy teljesen természetesen, hogy itt most ne forogjon a felvétel, itt most csak mint újságíró, illetőleg a közösségünknek az egyik tagja legyél jelen, de hát ez teljesen normális egy ilyen forgatásnál, azért a kulcs jeleneteket, hogyha megnézik a nézők, akkor azért azt lehet látni, hogy rögzítettem, tehát tényleg bevisz a film abba a sűrűbe, amiben be kellett merészkedni az újságíróknak, nekünk, akik ugye ellenszélben akartak egy újságot készíteni, alapítani, elindítani. A másik oldalt, hát nem mindig volt könnyű megszólaltatni, de hát ehhez van 20 éves, vagy most már 26 éves újságírói tapasztalatom, tehát hogy ezt nyomni kell, őszintének kell lenni, nyíltnak kell lenni, és hangsúlyozni kell, hogy minden interjúnak az a célja, hogy mindegyik oldalt megszólaltassam. Tehát ebből a szempontból, bár ez egy dokumentumfilm, az újságírás alapelvei szerint készült, és kínosan ügyeltem például arra, hogyha valaki megemlít valakit, egy másik szereplőt, akkor elmenjek, és az ő véleményét is megmutassam, megkérdezzem, és ebből a szempontból ez egy segítség volt, például mondjuk a bodolai felé, hogy rámutassak neki, hogy az ő véleménye is fontos, mert így lesz kerek a történet, és így lesznek mondjuk az irányába megfogalmazott vélemények valójában kerekek.
2: De az mégiscsak egyfajta főnöki pozícióban volt akkor, tehát mondhatta volna, hogy András, tedd el a kamerát, lehet, hogy nem volt már rá ott arra erő vagy kapacitás, hogy erre odafigyeljenek abban a válsághelyzetben, hogy nem ez volt a legfontosabb, hogy ott a kamerát tedd el?
3: Hát, hogy ott az események sűrűjében miért engedték, hogy kamerázzak, azt nem tudom, tőlük kéne megkérdezni, őszintén nem ki akarom kerülni a választ, hát ez az ő fejükben van, de hát ugye mi újságírók voltunk, teljesen egyértelmű volt, hogy újságíróként működünk, újságíróként kérdezünk. Egyébként ez a filmnek az egyik legerősebb jelenete, amikor az indexes közösség összecsap azzal a vanabi vezetőséggel, akik tulajdonképpen nem feltétlenül azt az agendát képviselik, amit az Index addig képviselt, és itt volt egy összecsapás, és hogy ez szerintem a film egyik legerősebb jelenete, és erről jutott eszembe a cím is, a 80 dühös újságíró, amikor egyetlen térbe összezárva sok ember nagyon hevesen érvel valami mellett vagy ellen, és ez a vita az, ami szerintem képviselte mindazt az elvet, amit ez a közösség, ami szerencsére aztán túl is élte ezt a válságot, képviselt, és ami szerintem vitára invitál mindenkit, aki megnézi a filmet, vagy tovább gondolkodásra egyik vagy másik fél érvei mellett vagy ellen.
2: Hogy látod, történet végén ugye van egy nagyon érdekes rész, nem mindenki fog talán erről szívesen beszélni, a Telex, hiszen ott is azért komoly konfliktusok alakultak utána ki. Mennyire tudtad ezt feldolgozni, mennyire volt erre lehetőséget, hogy erről tényleg megtudjuk, hogy mi van-e mögött a konfliktus mögött, ugye a Dulszabolcs távozása, Munkvera távozása, tehát a két kulcsfigura távozása mögött.
3: Sőt, hát ugye az én távozásom mögött is. Hogy ehhez válaszoljak, egy lépést vissza kell lépnem, hogy hogyan alakult ki ez a film. Én soha nem tudtam a forgatás alatt, hogy mi lesz a következő nap. Mit fogok fölvenni? Ez egy nagyon szövevényes és nagyon sodrólendületű valós történet, amit megismerünk. Tehát amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, azt hittem, hogy ez egy párnapos forgatás lesz, felveszem, ahogy nekünk ugye nagyon szomorú véget ér az Indexes karrierünk, és utána ennyi. Aztán hirtelen, miután ezeket fölvettem, azt konstatáltam, hogy a társaság az együtt maradt, hiába nincs már közös munkahelyünk, fizikailag is egyetlen térbe gyűltünk össze, gyakran ez valamilyen kerthelyiség volt, és ott beszélgettünk, tervezgettünk, és ez is egy annyira izgalmas fordulat volt, hogy ezeken a gyűléseken, vagy tulajdonképpen összejöveteleken is forgattam. Itt hangzott el először a kamerában is megjelenő módon, vagy a képernyőn is megjelenő módon, hogy csináljunk valamit, legyen másik, lesz másik, van másik, tehát hogy elkezdtünk ezen együtt ötletelni, gondolkodni. Aztán hirtelen abban találtam magam, hogy szerveződik a Telex, és hát az újságírói ösztön ugye ilyenkor mindig azt mondja, hogy ha megy tovább a történet, akkor persze ne kapcsoljuk ki még a kamerát. Erre egyébként volt fogékonyság a közösség részéről is, úgyhogy elmehettem különböző gyűlésekre, és megörökíthettem, ahogy a Telex szerveződik, de ugye én nem tudtam, hogy ebből lesz-e valami vagy sem, ezt senki nem tudta. Ez egyébként érződik is a felvételeken, tehát az emberek attitűdjén, hogy itt milyen bizonytalanság ban éltünk ebben az időben, aztán hirtelen észrevettük, hogy hoppá, lett egy lapunk a Telex. Akkor ezt is fölvettem, azt gondoltam, hogy ez a vége. Akkor hirtelen kiderült, hogy visszatér a Dulszabolcs, ami szintén egy érdekes és pozitív fordulat volt, akkor még fölvettem ezt is. És amikor azt gondoltam, hogy az utolsó jelenet lesz az, hogy a Telex beköltözik az új, immár nem titkos irodájába, akkor megkezdődött az a váratlan krízis, aminek az eredménye az lett, hogy hát 6-8 meghatározó szenior újságíró szerkesztő, köztük Munkvera, hirtelen távozott, vagy távoznia kellett az újságból, majd ahogy a filmben el is hangzik, hogy ez az erjedés ne folytatódjon, ezért a távozásokat levezénylő Dulszabolcstól is megvált a cég. És én valójában le akartam zárni ott a történetet, hogy beköltözünk az új irodába, de éreztem, hogy akkor a nézők joggal kérdezik meg, hogy de hát eddig a főszereplő, a Munkvera mindenképpen ott volt, miközben már tudjuk olvasván az újságokat, hogy ő már nem vezeti ezt a szervezetet, illetőleg már hirtelen a Dulszabolcs se vezeti, és András, te magad sem vagy ott, tehát hogy a film dramaturgiáját bombázta volna szét, hogyha nem foglalkozom ezzel, viszont a film meg a történet súlypontja maga a felállás és a túlélés volt, és ezt tulajdonképpen egyfajta ilyen epilógusnak gondoltam, ami egyébként közben a forgatás közben egy pozitív és happy endes fordulatot vett, mert azután, hogy a Dulszabolcs távozott, tulajdonképpen a szerkesztőség megnyugodott, ahogy azt el is mondja a mostani főszerkesztő, Németh Tamás, és hogy azóta is tulajdonképpen mind közösség jól működik, mind lap jól működik, hogyha megnyitjuk ugye a Telex oldalát, akkor látható, hogy ez teljesen nyilvánvaló, és akkor ez a történet vége. Itt én már nagyon nem akartam, meg nem is volt mit kibontani, egyszerűen bemutattuk a végállapotot, illetőleg visszamentem még Bodolai Lászlóhoz, hogy megmutassam, hogy ugye a történetet elindító egyik szereplő hova jutott mára, és Munkverával is csináltam egy hosszú, nem is interjút, tulajdonképpen elutaztam vele Szlovákiába, ahol most egy nagy lap vezetésében vállal szerepet, és beszélgettünk arról, hogy ő hogyan jutott ide, hol tart most az élete, és hogyan tekint vissza az elmúlt 5 évre.
2: Ugye itt ennél a konfliktusnál két verzió szokott terjedni így ilyen szakmai körökben, hogy itt mi volt. Az egyik az, hogy tulajdonképpen a Szabolcs, mint hogyha féltette volna a saját pozícióját, a régi munkatársaktól, hogy valaki fölé nő. Ez volt az egyik, amit terjed, és majd mondd el kérlek, hogy te mit látsz, hogy ebből mi igaz. A másik pedig az volt, hogy a részvények körül, ugye azt ígérték a tulajdonosok, akit tulajdonképpen egy embert jelentett, egy darab kárpáti Mártont, hogy mindenki kap majd részvényt, és ez ott nagyon-nagyon sokáig elhúzódott, és hogy ez verte szét az egészet. De közben van, aki a Verára mond kritikusokat, tehát hogy te hogy láttad, meg hogy élted ezt meg, és a filmből ez, vagy a film mennyire tudja ezt visszaadni?
3: A film ugye a közösségről szól. Mi, amikor elkezdtünk gondolkodni, hogy azt az elképesztő mennyiségű 140 órányi felvételt, azt hogyan rendezzük egy történetbe, akkor ki kellett választani azt a történetszálat, amit meg be tudunk mutatni, és amit be lehet mutatni, illetőleg ami képen működik, képernyőn működik. És nekünk anyagunk is ehhez volt, illetve a filmes műfaj is azt kívánta, hogy személyes történetet mondjunk el. Szerintem ez a legizgalmasabb ebbe a filmbe, tehát kicsit hátrébb lépve, ugye most jelent meg a Direkt 36 új szuper riportfilmje, vagy riport mozia az elmúlt 16 év működéséről, de gyártott ilyet a Telex is nagyon jót, gyártott ilyet a Partizán is, tehát nagyon sok film dolgozza föl az elmúlt évtizedeket, de egyetlen olyan film sincsen, sőt egyéb médiatermék sem, ami alulról nézve az emberek szemszögéből mutatná be ezt a történetet. Tehát én azt éreztem, hogy nekünk van egy olyan anyag a kezünkben, ami senki másnak nincs, és teljesen fölösleges lenne elvinni ezt egy ilyen eltávolító, felülről megmagyarázó, gyakorlatilag mondjuk tévéhíradós irányba, mikor van egy igazi emberi történetünk, egyébként a nézőktől ezt a visszajelzést kapjuk, hogy végig izgultak, tehát hogy nem tudtak pislogni, mert annyira sodró lendületű, hol felháborító, hol örömteli, hol nevetséges a történet, és mi ezzel akartunk dolgozni. És ez a történet, ez az emberi közösségről szól. Miért mondom ezt? Mert hogy a közösség felbomlásában, mondjuk például a cég átalakulás, vagy a részvényprogram, nem játszott semmilyen szerepet, olyannyira nem, hogy amikor nekem távoznom kellett, akkor még nem volt részvényprogram, akkor ez még szervezés alatt volt, jóval azután, hogy én kikerültem a Telexből, meg Munkvera kikerült a Telexből, meg ezek az alapító szenior újságírók kikerültek a Telexből, jóval ezután lett ebből valami, tehát tulajdonképpen ez a történet szempontjából is irreleváns, és a közösség szempontjából. És amivel én foglalkoztam, az az, hogy vagy próbáltam magyarázatot adni arra, hogy mi robbanthatta szét mégis ezt a közösséget. És hát innentől kezdve ez ugye értelmezés kérdése, ez ugye nem faktum, itt nem cégbejegyzési számokról, meg százalékokról van szó, hanem egy közösség továbbélésének a kérdéseiről. Nagyon sok interjú után nekünk az a képlet állt össze, amit egyébként pszichológusok és mondjuk például civil szervezeti vezetők is megerősítettek nekem, mint lehetséges magyarázat, hogy ez a közösség, ez nagyon kemény traumákon ment át, míg meg tudta alkotni a Telexet, a saját új kis védett helyét és újságját, és amikor lekerült rólunk a nyomás, akkor hirtelen felszabadultak ezek a traumák, és egyfajta PTSD vett túl rá a közösségen. Erről beszélek én is a filmben, hogy hirtelen, bár nem voltak belül problémáink, hiszen mi magunk tulajdonoltuk a céget, nem voltak fölöttünk olyan szereplők, akiket ne láttunk volna, nem voltak zavaros hátterű befektetők, politikai nyomás egyáltalán nem, mert annyira le voltunk védve, de ennek ellenére is megkezdődött egy ilyen befelé induló csipkelődés, aminek az a magyarázat, hogy ekkor jött ki belőlünk, szerintem az az elfojtott stressz, amiben évekig éltünk, hogy egyrészt megpróbáljuk az újságírás alapelveit fenntartani az indexben a ránk nehezedő nyomás közepette, másrészt pedig, hogy megpróbáljunk titokban szervezni egy nagy újságot. Tehát, hogy ez, az is egy őrületes történet volt. És az én magyarázatom, illetve az, ami az, ezekből az interjúkból és beszélgetésekből kirajzolódott, hogy itt valami ilyesmi zajlott, és tulajdonképpen a Dulsza Bolcs volt az, aki vezetőként az én értelmezésem szerint nehezen vagy nem tudta kezelni ezt a szituációt, amire ugye nem voltunk felkészülve. És éppen a napokban beszélgettem egy civil szervezeti vezetővel, aki benne van ebben az érában Magyarországon, és mondta, hogy amiről beszél a film, az neki mindennapi valóság, tehát a civil szervezeteken belül is, illetve a civil szervezetek között is olyan értelmetlen konfliktusok vannak, amire tulajdonképpen már van tudományos magyarázat is, meg van elixír is, mert hogy ezek a szervezetek ugye jobb hiány egymást marják, nem mindenki, és itt most nem általánosítanék, hanem csak egyfajta működést írok le elmondások alapján. Ezek a szervezetek is nagyon sokszor egymás ellen fordulnak, mert hogy a valódi hatalom ellen nem tudnak, mert se eszközük, se lehetőségük, se energiájuk nincs erre. És ez a fajta összezártság és ez a fajta trauma egymás ellen fordítja például azokat, akiknek valójában az lenne az érdekük, hogy együtt és egymással, egymás mellett működjenek. Valami ilyesmi játszódhatott le a Telexbe, ami, és ezt úgy fordítom, hogy kelet-európai happy end, ez végül kifutott egy pozitív végkifejletbe, de azért kelet-európai, mert hogy eközben sajnos áldozatokat is szenvedett ez a közönség, tehát ez nem járt sérülések nélkül, és ez egyfajta tanulság is a filmnek, amit el szeretnénk mondani, hogyha bármilyen változást remélünk Magyarországon, és bármilyen változásért is dolgozunk, akkor ne ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy itt egyetlen változás után hirtelen minden jó lesz, illetve hogy minden harcos társunk ugyanolyan sértetlenül és jó állapotban kerül ki ebből a küzdelemből, mint ahogy belementünk. Hanem igenis, egy ilyen változásnak, ha sikerül, lesznek áldozatai, illetőleg lesznek sérüléseink nekünk magunknak is, és erre jó, hogyha felkészülünk.
2: És az, hogy te ezt megmutattad a filmben, ez nem okozott esetleg utána konfliktus közötted mondjuk Szabolcssal, tehát nem kaptál le ilyet, hogy ezt most miért kellett megmutatni, hogyan reagált ő, hogy ez a filmben keresztül átjön?
3: Szabolcsot nagyon tisztelem részben a munkássága miatt, de részben azért, hogy ő tényleg végig megmaradt korrekt újságírónak. Én elmeséltem egy történetet, ami összeállt azokból az interjúkból, amiket felvettem, és ő ebben nem szólt bele, nem volt negatív visszajelzése, nem fenyegetett, nem, igazából úgy viselkedett, ahogy szerintem egy demokráciában egy hiteles embernek, és nem is feltétlenül média személyiségnek, hanem bárkinek egy hiteles médiatermék felé viselkednie kell. Nekem az, mi nem járunk össze a Szabolcssal amúgy, tehát hogy nem kávézgatunk, és így ez a téma nem került spontán elő, de hogy eljött a vetítésre, megnézte a filmet, én egyébként előtte megmutattam a vele készült interjúkat is, tehát hogy így újságíróilag is próbáltam én magam is korrekt lenni irányában, és ő is nagyon korrekt volt a filmmel, úgyhogy ezt nagyon értékelem.
2: Most tartunk egy kis szünetet, és aztán rögtön jövünk vissza Földes Andrással, a 80 dühös újságíró alkotójával, egykori indexes újságíróval.

0: Ez itt továbbra is a média, egy vendégem Földes András, a 80-dühös újságíró alkotója. A régi indexesek helyét elfoglaló új indexesek, akik közül azóta már ugye szintén sokan azóta távoztak, tehát mondjuk, hogy a következő hullámban azért ott is voltak távozások, de hogy őket nem mutatja meg a film, ugye? Tehát, hogy az ő sorsukról nem esik szó, hogy azért őket eléggé megbélyegezték, sokan kritizálták őket, hogy igent mondtak erre a felkérésre. Milyennek az oka, nem engedtek oda, vagy ez nem érdekelt, vagy van erről is, csak majd egy következő részben majd látunk erről egy sorozatként akár?
1: A következő részhez csak zárójelben, hogy egyébként van egy 3,5 órás filmünk, amit először raktunk össze Kis Annával, és amiben benne van a teljes sztori, amit mi el akartunk mesélni, csak hát a producer mondta, hogy a forgalmazásba 90 percnél hosszabb dokumentumfilm soha nem fog bekerülni, mert nincs ilyen, egyszerűen a mozik idegenül fognak hozzáállni bármihez, ami hosszabb, mint 90 perc, de nyomott minket a 70 perc felé, de ott mi behúztuk a kéziféket, úgyhogy 94 perces lett a film, de kénytelenek voltunk ugye nagyon sok mindent kihagyni a történetből, ami nekünk nagyon fájt, és ami egyébként szép volt, például a Munkver az egyik főhősnek a karakter fejlődése, illetőleg a Telex alapításának nagyon sok érzelmes vagy fontos jelenete, további szereplőknek egy-egy nagyon jó megszólalása, de az Index a kormányzatilag uralt indexsel nem foglalkoztunk, mert hogy ezt magunk mögött hagytuk, igazából az nem része a történetnek, abból mindnyájan tudjuk, hogy egy NER közeli a propagandával jó viszonyt ápoló, hát nem is tudom, hogy fogalmazunk, médiatermék lett, és az ottani újságírók rendszeresen cserélődtek. Az Index egyetlen interjúba kerül elő, amikor a Bódolaival beszélgetek, aki ugye továbbra is az Index ügyvédje, tehát valamennyire képviseli azt az oldalt, és megkérdezem, hogy ő mit szól azokhoz a kiszivárgott felvételekhez, amiket jobb érzésű, egykor ott dolgozó újságírók hoztak nyilvánosságra, és amely az Index és Mészáros Lőrinc nagyon közeli kapcsolatát tárják a nyilvánosság elé, és ő ezt nem kommentálta. Én megpróbáltam ezt a témát valamennyire előhozni, de hát ez is ugye egy fontos statement tulajdonképpen ebben a filmben, de ezen kívül nekünk ez nem volt célunk, hogy foglalkozzunk velük.
0: És második rész van tervben, hiszen akkor még maradt rengeteg anyagod, a gépeden még nyilván ott van akkor ez a sok videó. Van esetleg ilyen elképzelésed?
1: Egyébként nincsen, mert hogy egyrészt ezt óriási munka és nagyon nagy áldozat volt megcsinálni, tehát 5,5 évig dolgoztam egy olyan filmen, aminek nem volt Magyarországon semmilyen támogatása. Külföldön kellett az egészet csinálni úgy, hogy minden támogatás, amit nagyon jó fej és nyitott szakmai támogatóktól kaptunk, tehát csak dokumentumfilmes alapítványok járultak hozzá ez a filmhez, az elment a gyártásra, és egyszerűen annyira nehéz volt ezt megcsinálni, hogy ilyen formán nem folytatnám ezt a filmet, de amúgy is szerintem minden, ami ebben lényeges, az el lett mondva. Én azt gondolom, hogy viszont ennek a filmnek lesz talán egy másodvirágzása mondjuk egy évtized vagy két évtized múlva, amikor ezek a felvételek már egészen mást fognak jelenteni, és tulajdonképpen kordokumentumként tekinthetőek, és én szeretném ezeket a felvételeket valahova, mint egy biztos helyre, egy biztos intézménynél elhelyezni, csak azért, hogy meglegyen, mint a régi fekete doboz felvételek, vagy olyan archív felvételek, amik majd egyszer talán kutatóknak fontos információkat szolgáltathatnak a korunkról. Úgyhogy ez a konkrét terv. Kis Annának van egy olyan terve, hogy a Telex ellenében tevékenykedő szereplőkkel csinálna egy külön filmet, és hagyná az egész médiát, és csak a kormány érdekében tudatosan vagy öntudatlanul dolgozó szereplők szemén keresztül mutatná meg ezt a történetet, de hát azért ez inkább egy ilyen szakmai viccelődés volt közöttünk.
0: A te dokumentumfilmedben nem szólal meg Vasszili Miklós, nem is látjuk őt, én azt hiszem, hogy egy képkockát sem kapott. és Ziegler Gábort sem, a másik tulajdonost sem láttam. Ez tudatos, vagy ők csak kimaradtak, és nem, vagy nem ez volt a fontos?
1: Vasilij Miklós egyébként megjelenik néhány képkocka erejéig a rajzfilmben. A lebegő persei malacnak ő a pilótája, úgyhogy ezt majd érdemes megnézni, vagy odafigyelni erre az apró kis részletre. De egyébként valóban nem kapott szerepet a filmben. Amikor még nem tudtam, hogy a film mi felé nézni, vagy odafigyelni erre az apró kis részletre, de egyébként valóban nem kapott szerepet a filmben. Amikor még nem tudtam, hogy a film mi felé fordul, akkor nagyon sok

0: egyszerűen nem jött össze, nem kaptam lehetőséget, hogy velük interjúzzak. Utólag ez már nem volt akkora probléma, mert hogy az egész történetet ugye nem ebbe a riportfilmes irányba vittük el, hanem egy követhető, nemzetközileg is érdekes emberi történetet akartunk elmesélni.
1: És voltak olyan indexesek, akik nem csatlakoztak a Telexhez, például Six Varga Attila, őt nem láttam a riportban, nem tudom, hogy ő nem akart nyilatkozni, tehát voltak ilyen emberek, akik nem akartak beszélni a dolgokról, vagy ez hogy alakult így?
0: A Six abszolút nyilatkozott, egyébként egyszer egy mondat erejéig a vita közben meg is jelenik, és vele interjúztam is, és nagyon sok nagyon kedves kollégám, egykori kollégám jelent meg az interjúkba, és mondott nagyon izgalmas dolgokat, de egyszerűen nem fért bele, tehát hogy a szívünk vérzett, amikor nagyon jó megszólalásokat kellett például a Six-től is kivenni, de ilyen volt például Iván Andris, Dezső András, aki most már újra a Telexnél dolgozik, nagyon izgalmas dolgokat mondott médiáról, vagy akár arról, hogy érzelmileg mit jelent ez az egész történet, de választani kellett, hogy kiknek a története, kiknek a megszólalása maradhat benne, egyszerűen dramaturgiai okokból, azért, hogy egy történetet össze tudjunk rakni. A Six például azt mondja el, talán szó szerint, hogy neki az újságírás egyet jelentett az Indexel, ő az Indexbe kezdett el valóban újságot írni, és hogyha nincs már az Index, akkor ő ezt nem szeretné máshol folytatni. Ő maradt a médiában, azt hiszem, hogy tévével foglalkozik, de nem is akart a Telexhez jönni. Ő is látta egyébként a filmet, vele is beszélgettem róla. Azt hiszem, hogy tetszett neki.
1: Amikor elkezdted a forgatást, akkor ugye látjuk, hogy éppen egy műtéten voltál túl. Ez mennyiben akadályozott egyébként? Így tudtál rendesen mozogni ebben a ilyen fűzőszerű valamiben?
0: Hát ez egy elég nagy kockázatvállalás volt, hogy én ott akkor törött gerincel tulajdonképpen, vagy törött csigolyával felkeltem a beteg ágyamból, és kamerát kaptam a kezembe, és onnantól kezdve konkrétan rohangáztam az újságírók meg a történet körül, és forgattam, amerre lehetett. Szerencsére ennek semmilyen utóhatása nem volt, utána átestem egy műtéten is, és teljesen rendbe is jöttem, de az ott nem feltétlenül volt mondjuk orvosilag javallott. És hát voltak nehézségek, sokszor ugye fájt, akkor le kellett ülnöm, le kellett feküdnöm a történet közepette, kikapcsoltam a kamerát, ezek persze nem látszanak, és akkor utána felálltam és folytattam. Néha ez a műanyag páncél, amiben megjelenek, ez nagyon meleg volt, hiszen ez nyáron zajlott, akkor levettem, hogy tudjak normálisan létezni, ne csorogjon az izzadság a felvétel közben a hátamon, de akkor meg hamarabb elfáradtam, de hát ezek tulajdonképpen ilyen ma már anekdotikus érdekességek, és sikerült ezt a forgatást ilyen nehézségek ellenére is lehozni.
1: Ott az elején azt hiszem, hogy az rekonstrukció, ugye? Tehát azt ott újra el kellett játszani, van egyébként benne egyéb olyan rész is, amit újra kellett leforgatni, vagy csak ez?
0: Nagyon örülök, hogy rákérdezel, mert ez egy fontos dolog. Egyetlen 15-20 másodperces jelenet van, amit újra forgattunk, az is tulajdonképpen inkább a dramaturgia vége, tehát hogy ott történetet nem mesélünk el. Én nézem Dul Szabolcs felmondási beszédét, amit én nem láthattam élőben, hiszen otthon voltam a betegágyamon, és ezt a felvételt mutatjuk be úgy, hogy a laptopon fut a valódi felvétel, amit egy kollégám vett föl, és én pedig ülök és nézem, tehát hogy ez az egyetlen felvétel, ami nem valós. A filmben minden, ami látható, és szereplőkkel készült ott a helyszínen, az valós felvétel, és a szereplők beleegyezésével és tudtával készült. Nyilván vannak drónos felvételek a városról, meg hasonlók, a narráció alatt vágóképek, ezeket utólag rögzítettük, de hogy ez valójában nem kapcsolódik a filmhez, hanem ez a filmes hatás miatt került bele, tehát a drón felvételeket a Szabadság hídról például azt nem 2020-ba rögzítettük, hanem tavaly előtt nyáron, de ugye ez magukhoz, a dokumentumokhoz nem kapcsolódik, tehát minden, ami a a képen

0: látható az a valóság, és ez szerintem egy nagyon fontos erénye, és ez teszi fajsúlyossá ezt a filmet.
1: Mekkora költség egyébként elkészíteni egy ilyen filmet? Csak nagyságrendileg nyilván nem szeretnék a pénztárcában nagyon kotorászni.
0: Hát a pénztárcámban sajnos nem is nagyon tudsz, mert ebből az alkotók nem kaptak pénzt. Tehát, hogy tényleg elment gyakorlatilag a 100% gyártási költségre, nagyjából olyan 80 ezer euróba került az 5,5 év forgatás, amiben benne van az operatőröknek a díja, a vágó díja, az archiválás díja, ugye ezeket a felvételeket biztonságosan kellett tárolni valahol, és aztán vágásra előkészíteni. Ez nem olyan vágóprogrammal készült, mint amivel például én újságíróként dolgozom, hanem egy profi filmes vágóprogram segítségével. Fizetni kellett a grafikusnak, vagy éppen a zeneszerzőnek, ugye ehhez zenét is írtak, és nagyon sok olyan költség volt egyébként, ami engem újságíróként meg is lepett, mert hogy nem ehhez voltam szokva, és derült ki, hogy bármilyen szűken is próbáljuk tartani itt a résztvevők számát, azért ez nagyságrendileg nagyobb produkció így is, mint amit egy videós újságíró eddig látott, hát összesen azért ebben dolgozott 20-25 ember aktívan, és volt 3 producere 3 különböző országból, tehát volt egy német, egy dán és egy cseh producer, és az ő munkájuk révén készült el, és lett nagyon szép, tényleg filmes alkotás.
1: Hogy érzed magad a mostani Magyarországon, a mai média környezetben, és milyennek látod a jövőt?
0: Hát a mai magyar média környezet az napról napra szűkebb és nehezebb, és mindig meglep, hogy van egy újabb szintje a nehézségnek. Tehát ugye az anyagi beszorítottságról azért nagyon sok szó esik, mennyire kevés pénze van a független médiának, és hogy nem csak, hogy nominálisan mennyire kevés pénzünk van, hanem az is nagyon fontos, hogy arányaiban ugye a kormány médiához képest mennyire kevés ez a pénz, tehát hogy mennyire kis erőforrásból kell ellensúlyoznunk gyakorlatilag a fake news-t, tehát hogy a hazugságra mennyivel több pénz van, mint elmondani az igazságot, és ez az a mindennapi munkánkban is érződik, ugye sokkal kisebb stábokkal tudunk dolgozni, sokkal több munkát kell bevállalni, és ami egy fordulópont volt például most talán egy hete, hogy elmentem a Lázár Infóra, mint újságíró, és eddig nem volt jellemző, hogy és amit eddig nem tapasztaltam, hogy maga a közönség is, tehát a fideszes közönség mennyire nyíltan ellenséges lett az újságírókkal. Tehát amikor én megkaptam a mikrofont, hogy kérdezzek, és bemondtam a nevem, illetve a médiumom, akkor tényleg nagyon ellenséges kiabálás és ilyen búzás hangzott a közönség soraiból, akik ugye eközben gyakorlatilag testközelben voltak, tehát egy ilyen nagyon beszorított, nagyon fenyegető érzés volt, nem akarom túl dramatizálni, nem arról van szó, hogy az életemet féltettem, mert nyilvánvalóan se a biztonságom, se egyéb nem volt veszélyben, tehát hogy ezt semmiképpen nem akarom mondani, de ez a nyílt ellenségesség 2-3 hónappal a választás előtt, tehát hogy nem is a választás előtti felfogozott napokban, hát ez megdöbbentő volt, és ez megint egy szintlépés, és hát ez igen, ez nyomot hagyja az ember mindennapjain, ez nyomot hagyja az ember kedvén, a pszichés állapotán, tehát hogy nagyon, nagyon nehéz ma Magyarországon újságírónak lenni, és szerintem aki ma Magyarországon független újságírásban dolgozik, az szinte már csak azért csinálja, mert hisz a médiában, tehát ennek más motivációja már nincsen, hisz a demokráciában, hisz a munkája fontosságában. Nem akarok nagy szavakat használni, de tényleg most már Aldi pénztárosként is talán jobban keres az ember, mint újságíróként.
1: Ebben a helyzetben egyébként a miniszter vagy a politikus próbálta a tömeget egy kicsit ott csitítani, vagy nyugalomra inteni, vagy nem tapasztaltál ilyet?
0: Ezen a Lázár Infón semennyire nem próbálta a miniszter csitítani a tömeget, nem is hórukkolta őket, az igaz, Tehát a kifejezései, a szavai, azok mindenképpen fokozták a hangulatot, tehát hogy én egy teljesen jogos kérdést tettem föl például arról, hogyha ő az előző Lázár infója idején megállapította, hogy ott kinek milyen priusza van, akkor adott esetben most is be tud-e számolni, hogy a jelenlévő nem kormánypártiak milyen büntetett vagy nem büntetett előélettel rendelkeznek, amire annyit mondott, hogy hát ez hülyeség. Következő kérdés. De hát mellettem állt az RTL újságírónője, akit gyakorlatilag tényleg alpári módon kezelt. És ez a fajta attitűd nyilvánvalóan bátorító lakhat a közönségre.
1: Ilyen helyzetben egyébként van valamilyen lehetőség arra, hogy összefogjanak a jelenlévő riporterek, tudósítók? Tehát látsz arra valamit, hogy mi lenne a megoldás? Hogy ez mégsem normális, hogy te a munkádat végzed, és ennek vagy kitéve?
0: Hát ezen nem gondolkoztam. Ugye az soha nem szerencsés, hogyha különböző médiumok egyfajta ilyen védés-dac szövetségbe tömörülnek, mert szerintem pont az aktivizmus kiváltása az, ami a kormány oldalnak a célja, hiszen hogyha beletolja a független újságírókat egy aktivista szerepbe, akkor onnantól kezdve őket megbélyegezheti, mint valamilyen célnek a kiszolgálói, kifutó fiúi és kifutó lányai, és onnantól kezdve azt mondhatja, amit egyébként próbál is mondani, hogy te nem újságíró vagy, hanem valamilyen célnak, valamilyen szervezetnek a képviselője, nem pedig független. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy szerencsés, hogyha mindenki saját maga dolgozik, és nem közös nyilatkozatokkal próbál operálni, aminek amúgy se lenne jelentősége vagy szerepe.
1: Ugye a háborús tudósítóként is ismerhettünk meg téged. Mostanában rengeteg háború van a világban. Mész továbbra is, és láthatunk különböző veszélyes terepeken, vagy most inkább a Lázár infón gyakorlod a veszélyes terepet?
0: Most éppen egy Mikolajevi ukrán front közeli városban átélteket írom meg egy riportban. Onnan is jöttem ide erre az interjúra, úgyhogy ez valószínűleg már talán a jövő héten megjelenik a HVG-n. És majd meglátjuk, ugye valódi újságíró vagyok, akkor megyek terepre, hogyha valami történik. És egyelőre most nem látok olyan fordulatot, ami hirtelen kirántal a Magyarországról, miközben itt nagyon sok tennivaló van, tehát hogy én magam is részt fogok és részt szeretnék venni a választás körüli események bemutatásában, de ha bármi történik, akár pozitív, akár negatív, mondjuk Ukrajnában, akkor én ott leszek.
1: Nem félsz? Nyilván van benned valami ilyenkor, amikor elindulsz, hogy vajon vissza fogsz-e térni, vagy ott bármi történhet, egy becsapódó szilánk, vagy bármi lehet?
0: Nem félek, és nem is próbálok erre gondolni, mert szerintem ez nem segít. Valószínűleg van egy olyan alapvető beállítottság, ami segíti ezt a munkát, de emellett én megpróbálom olyan aprólékosan megszervezni ezeket az utakat, hogy a veszélyt a minimálisra csökkentsem. Azt tudni kell, hogy amikor kimegyek akár a frontvonalra, akkor azt egy nagyon hosszú és nagyon alapos előkészítő munka előzi meg, ami egyrésztről azt biztosítja, hogy nekem legyenek a terepen kapcsolataim, legyenek kidolgozott visszavonulási útvonalaim, legyenek terveim különböző veszélyhelyzetekre, illetve például legyen egészen praktikusan védőfelszerelésem, megfelelő golyóálló mellény, megfelelő sisak, stb. Olyan felszerelés, ami adott esetben a túlélést jelentheti. Nyilván semmi sem bomba biztos, de ezek azért eddig mindig megvédtek.
1: Hogy alakult így, hogy te egyébként haditudósító lettél?
0: Ez egy hosszú és érdekes történet. Nagyon röviden ez az újságírói munka szükségszerűsége volt. Én nem haditudósító akartam lenni, vagy nem utazós újságíró akartam lenni, hanem történeteket követtem, és az egyik ilyen volt például a menekültválság, ami egészen konkrétan a magyar-szerb határon kezdődött. Én oda 2015-ben lementem az akkori szerkesztőm, Tóth Szenesi Attila kérésére, hogy ott valami történik, nézzem meg. Akkoriban ugye ez egy új történet volt, vagy egy teljesen szokatlan jelenség, hogy Magyarországra miért akarnak menekültek jönni. Akkor lementem a határa egy csomó kérdéssel, ott találkoztam nagyon sok iraki, iráni és afgán emberrel, akik elkezdték elmondani a történetüket, megismertem, hogy ők Törökországba jönnek, akkor egy következő úton nyilván elmentem Törökországba, hogy megismerjem, hogy ez az egyre jelentősebb számú ember miért jön onnan. Ott megismertem, hogy milyen hatással van a szír háború ezekre az emberekre, illetve hogy a szír háború által beolajozott és vagy a szír háború menekültjei által beolajozott menekülési útvonalak hogyan segítik hozzá például az afgánokat, hogy szintén meginduljanak Európa felé. Ráakadtam nagyon izgalmas a magyar valóságot is érintő jelenségekre, és ezeket követtem, és találtam magam mondjuk egyszer hirtelen a Szaharában, Niger és Líbia között valahol egy csomó feketével, akik a Szub-Szaharából indultak meg északra, Líbia, majd Európa felé. Tehát, hogy ez egy ilyen szükségszerű lépkedés volt, és ugyanígy volt Ukrajnával. 2014-ben mentem ki a Majdan térre, ahol egy békés, de nagyon határozott Európa párti tüntetésről akartam tudósítani. Majd hirtelen ott felpörögtek az események, lövések dördültek, erről is beszámoltam, aztán amikor mondjuk elcsatolták a Krímet, vagy Donyecket és Luhanszkot, akkor nyilván már nekem szóltak a szerkesztők, hogy hát te voltál már Kijevben, vannak kapcsolataid, van fixered, utazd ki Szevasztopolba, nézd meg, hogy mit csinálnak ott most az orosz pártiak. Elmentem, ott voltam, amikor a Krímet elcsatolták, aztán ott voltam, amikor Donyecket és Luhanszkot tulajdonképpen népköztársasággá kiáltották ki egy egészen döbbenetes, felháborító és átlátszó népszavazásnak csúfolt színjáték végén. Elmentem akkor Mariupolba, ami akkor egy 2015 körül egy ilyen már szorongatott terület volt, és aztán 2022-ben szintén teljesen logikus volt, hogy én megyek további helyekre, és számolok be az ukrán háború állásáról. Tehát, hogy itt az egyik esemény logikusan és szükségszerűen vezetett a másikhoz, és találtam magam izgalmas helyeken.
1: Tehát ez nem egy tervezett dolog volt, nem így születtél nyilván, hogy te háborús tudósító akarsz lenni, de újságíró akartál lenni?
0: Igen, egyébként már egész korán írni akartam, és újságíró szerettem volna lenni, tehát ez az írói elképzeléseim azok szerintem ilyen 8-9 éves koromban jelentkeztek, és akkor írtam az első nagy sikerű kis regényemet, amit szerintem a család 3-4 tagja is olvashatott. És akkor bennem maradt ez az érdeklődés, az írás iránti vágy, de emellett elkezdtem olyan 10 éves korom körül fotózni, és az is egy ilyen nagy szerelemé vált, úgyhogy az egész korán már megvolt bennem. Voltak leágazások, meg voltak bizonytalanságok később 20-as éveimben, de hogy azok is például az világutazások révén, meg az ott beszerzett információk révén nagyon sokat hozzátettek ahhoz, hogy amikor elkezdtem újságot írni, akkor mondjuk így egyfajta ilyen repülő rajttal indíthattam.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és azért én remélem, hogy majd lesz egy második része is ennek a dokumentumfilmnek, amit elkészítettél a 80 dühös újságírónak, és mindenki szerintem menjen el a moziba, művészmozikba, ugye ott lehet látni, meg interneten, ezt azért mondjuk el még, hogy lehet megnézni.
0: Magyarországon a művészmozikban játsszák majd, legközelebb a Toldi moziban lesz, 24-én, február 24-én. Egyébként teljesen véletlenül az ukrán-orosz háború negyedik évfordulóján, és utána a kinóban lesz, a Puskinban lesz, tehát hogy folyamatosan műsoron tartja most egy ideig a Budapest film. Nézzétek meg a mozi műsorban.
1: És később esetleg streaming platformokon elérhető lesz?
0: Most derül majd ki a nemzetközi premierek során, hogy milyen terjesztése lesz, ez ugye most egyelőre csak magyarországi terjesztés, és hogyha megkeres minket majd, illetve a produceremet valamilyen a film terjesztéssel foglalkozó sales agent, akkor kiderül, hogy ez streaming platformra kerül, adott esetben tévékbe kerül, nemzetközi mozis élete is lesz esetleg a filmnek, ez most derül majd ki.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ez volt a Média Egymára. Egy hét múlva folytatjuk a műsort. Érdemes visszahallgatni a beszélgetéseinket a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és hétről hétre 14 rádiónak is odaadjuk a műsorainkat. Ezeknek a listája megtalálható a Média 1-en. Földes András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
0: Én is köszönöm, remek beszélgetés volt.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: áll.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

érzem a nyarat a szívemben. Lehet álomhajó, vagy lehet az egy olcsó felfújható matrac. Csak a feeling a lényeg, s hiába van neked pénzed. Ha belülről nem vagy szabad, és a világra

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: szebb csalódásom.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.